Az elmúlt percekben klasszikus zenei válogatásunkban Claude Debussy, Sergei Rachmaninov, Liszt Ferenc és Edvard Grieg műveit hallgattuk.

0: pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra későjeli műsorunk hallgatóit augusztus 15-én szombaton, első Szent István király az első keresztény magyar király gondolatával, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most pedig nézzük késő éli műsorunk második óráján.

a kínálatát. Hamarosan felcsendül a nap áhítata, majd kalendárimat lapozunk és az ünnepelteket köszöntjük, ezt követően pedig klasszikus zenével várom a velünk tartókat. Ezt ajánlom a következő órára, ha tehetik, akkor tartsanak velünk, most pedig hallgassuk meg a mai nap áhítatát.

A nap áhítatának címe Legelső tervünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. Jakab levele első részének 5. verse. Ma Jerry Corley, Florida államban élő amerikai testvérünk áhítatát tolmácsolom. A nap épp akkor kelt fel. Felálltam a kanapéról, és kihúztam a függönyt, hogy némi fényt engedjek a kórházi szobába. Új nap volt. Odaültem a székre feleségem mellé, és néztem, ahogy alszik. Az előző napon esett át egy súlyos mellrák műtéten. Miközben néztem, ahogy alszik, azt kérdeztem magamtól. Mit teszel, ha nem tudod, mit kellene tenned? Kezembe vettem a Bibliámat, és elkezdtem lapozgatni azt a néhány újságkivágást, amit a címlap mögött tartok, hogy nehéz időkben elgondolkodjak rajta. Találtam egy cikket, amely a Jakab levél első részének 5. és 6. versére hivatkozott. Jakab azt hangsúlyozta, hogy a keresztények a nehézségek és tragédiák során is növekedhetnek az Istenbe vetett bizalmukban. Mit tegyünk, amikor tanástalanok vagyunk? Keressük Isten bölcsességét. Most már értem Jakabnak ezt az egyszerű, mégis bátor üzenetét. Amikor gondolatainkat kétség, félelem, harag keríti hatalmába vagy nyomás alá kerülünk, Jakab szavai akciótervé válhatnak számunkra. Keressük Isten bölcsességét, gondolkodjunk Isten igéjén, töltsünk időt imádságban, és hagyjuk, hogy Isten parancsai vezessék az életünket.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, amikor tanástalanok vagyunk, adj erőt, hogy megtegyük a következő lépést feléd. Ámen. Isten bölcsességét keresni mindig a legjobb következő lépés. Üzeni Jerry Corley, Floridában élő amerikai testvérünk, akinek ma a gondolatait hallhattuk. Ma imádkozzunk azokért, akiket merrákkal kezelnek.

Augusztus 15-e az év 227. szűk években a 228. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 138 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1096-ra nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Bújlon Gottfried lovagi serege elindult az első keresztes hadjáratban. 1519-ben ezen a napon alapították Panama várost. 1534. augusztus 15-én Loyolai Szent Ignác és hat társa megalapította a Jézus Társaságát, a jezsuita rendet.

1832-ben ezen a napon a 16. Gergely pápa kiadta a Mirari Vos kezdetű híres enciklikáját, amelyben elítélte a katolikus liberalizmust. Elfogadhatatlannak minősítette a teljes lelkiismereti és véleményszabadságot, az állam és az egyház szétválasztásának gondolatát, továbbá az olasz nemzeti törekvéseket. 1914-ben megnyitották a Csendes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. 1933-ban ezen a napon fejeződött be a Gödöllőn rendezett cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett dzsembori. 1942-ben ezen a napon József Tiso Holicsi beszédében kinyilvánította a szlovákok jogát arra, hogy megszabaduljanak a zsidóktól. 1947. augusztus 15-én India elszakadt a brit birodalomtól, és kikiáltotta függetlenségét. 1969-ben ezen a napon nyitották meg a Woodstocki Zenei és Művészeti Fesztivált. 2007-ben ezen a napon a Richter skála szerinti 7,9-es erejű földrengés rázta meg Peru csendes óceán menti vidékét. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 15-én.

1589-ben Nagyváradon megszületett Báthori Gábor erdélyi fejedelem, a Báthori család utolsó uralkodója az erdélyi fejedelemség trónján. Música 1769-ben ezen a napon Korzikán látta meg a napvilágot Bonaparte Napóleon, teljes francia nevén Napoléon Bonaparte, olasz nevén Napoléon di Bonaparte. Francia tábornok, hadvezér, politikus. A világtörténelemben az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő hatalmas ikonja. Eszméje Nagy Sándorét váltotta, aki Napóleon után a leghíresebb hadvezér még ma is a világon. Emellett mind a mai napig a leghíresebb francia, ugyanakkor leghíresebb korzikai is. A pápával kötött konkordátumra, valamint közigazgatási, katonai, oktatási és jogi reformjai döntő hatást gyakoroltak a francia társadalom fejlődésére. Seregei alig több mint egy évtized alatt majdnem minden európai ország ellen harcoltak, gyakran egyidejűleg, és Franciaország uralma alá vonták a kontinentális Európa nagy részét, hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális oroszországi invázió törte meg. Az ezt követő lipcsei vereség után 1814-ben a szövetséges hadseregek betörtek Franciaország területére, lemondásra kényszerítve Napóleont. Elba szigetére száműzték, de a következő évben visszatért, és 100 napra újra magához ragadta a hatalmat. 1815. június 18-án a Waterloo-i csatában végső vereséget szenvedett. Hogy soha ne térhessen vissza, a nagyhatalmak az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben bekövetkezett haláláig brit felügyelet alatt élt. Ezerhétszázhetvenegyben látta meg a napvilágot Walter Scott, skót költő író.

1908-ban megszületett Sárkány Miklós, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1917-ben született Oscar Romero, salvadori érsek, vértanú, világszerte, mint a szegények püspökét, a népjogainak védelmezőjét tisztelik. 1954-ben született Stieg Larsson, svéd író, újságíró. 1990-ben ezen a napon született Jennifer Lawrence, amerikai színésznő. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 15-én. 423-ban ezen a napon hunyt el Honorius, római császár. 1038-ban ezen a napon, feltehetően Esztergomban, elhunyt első Szent István király, születési nevén Vajk, magyar nagyfejedelem, az első magyar árpádházi király, a keresztjén magyar állam alapítója és az első magyar katolikus szent. A magyar és az európai történelem kiemelkedő jelentőségű alakja.

1057-ben hunyt el Macbeth skót király. 1118-ban ezen a napon távozott az élők sorából első Alexiosz bizánci császár.

1907-ben elhunyt Joachim József, világhírű magyar hegedűművész. 1974-ben ezen a napon hunyt el Otto Braun, német író. 2012-ben augusztus 15-én távozott az élők sorából Lugosi Mária, magyar szobrászművész. Augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevitelének napja, római katolikus ünnepnap és munkaszüneti nap több katolikus országban, például Szlovéniában, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Augusztus 15-én Mária, Alfréd és Napóleon névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mária bibliai név. Eredeti héber formája Mériam volt. Ez a görög-latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfred Germán eredetű név, jelentése tündér, tanács. A Napóleon orosz eredetű név, jelentése nápolyi, Nápoly városból való. Köszöntünk tehát augusztus 15-én minden Mária, Alfréd és Napóleon névű hallgatónkat. Szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

A mai nap kalendáriumát Boldizsár Zeik Annával lapoztuk, majd ő köszöntötte a nap ünnepeltjeit is, nekik szólt a jazz meg az együttes Csepp a tengerben című dala, Isten éltesse őket. A következő percekre is klasszikus zenei dallamokat választottam, Johannes Brahms, Georges Bizet, Liszt Ferenc, Johann Sebastian Bach és Bartók Béla dallamai is felcsendülnek a következő percekben.

Az elmúlt percekben klasszikus zenei összeállításunkat hallhatták, amelyben Johannes Brahms, Georges Bizet, Liszt Ferenc, Johann Sebastian Bach és Mozart dalamai is felcsendültek.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra, későjeli műsorunk hallgatóit augusztus 15-én szombaton, első Szent István király az első keresztény magyar király gondolatával, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. A következő percekben ismert és kevésbé ismert műveket hallgatunk meg a 100 tagú cigányzenekar előadásában.

0: években a 100 tagú cigány zenekar zenét. A következőkben pedig egy érdekes beszélgetésre invitálom hallgatóinkat, amelyben Pataki Levente lelkipásztor izraeli útjával kapcsolatos tapasztalatait, élményeit osztja meg hallgatóinkkal. Az interjú 2023. februárjában készült, a riporter Szecsődi Árpád.
1: Szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást erre a beszélgetésre. Nemrég jöttél haza Izraelből, merre fele jártatok, milyen alkalommal, és mit tapasztaltál, mi az, amit ott láttál?
2: Köszöntelek én is, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat is. Valóban egy nagyon élménydús izraeli útnak lehettem a részese. Tulajdonképpen január 24-e és 31-e között egy csoportos kilándulásnak voltam a részese, ahol lelkészek és világiak, többnyire a lelkészek gyülekezeteiből egy-egy világi taggal indultunk útnak Balázs Attila kollégám vezetésével, illetve ott csatlakozott Izraelben hozzánk még egy magyar illetőségű, de Izraelben élő fiatal hölgy, Zita személyében, aki felváltva Attilával próbáltak bennünket végig kalauzolni a Szentföldön. Hát, hogy hol voltunk, ezt így nagyon nehéz néhány szóban elmondani, vagy összefoglalni. Úgy magam elé terítettem hirtelen a programunkat, ugyanis ezt megkaptuk már az indulásunk előtt, hogy egy kicsit végig pásztázzuk ne csak a szemünkkel, hanem a gondolatunkkal is ezt az utat, hogy mégis mi az, ami reánk vár. És azt tudom mondani, hogy egy olyan útnak voltunk, vagy lehettünk a részesei, amivel kapcsolatosan még az idegen vezetőnk, Zita is azt mondta, hogy kevés olyan csoport van, akik ennyire sok helyre eljutottak, és ilyen, mondjam úgy, hogy élménydús útirányt jelöltek ki, vagy jelöltek meg a csoport számára. Mi 24-én indultunk Kolozsvárról, és 24-én este 9 óra környékén érkeztünk a fővárosba, Tel Avivba. Ott viszonylag hosszas ügyintézés után léphettünk be tulajdonképpen a Szentföldre, Izrael területére, és ezt követően egy autóbusz vitt bennünket egy közel másfél órás úton keresztül egészen a Tibériás tengeréig. Itt voltunk megszállva 3 napon keresztül Tibériás nevű városkába, és gyakorlatilag innen indultunk minden nap útra, és ide érkeztünk vissza, mindaddig, ameddig bejártuk tulajdonképpen az északi országrészt, és az északi országrésznek a bejárása után tulajdonképpen átköltöztünk Betlehembe. Betlehem ugye a születés helye, ami ma teljes mértékben palesztin fennhatóság alá tartozik. Át kellett kelni azon a bizonyos falon, ugye, amely elzárja a palesztin részt, a palesztin fennhatóság alá tartozó Betlehemet elzárja tulajdonképpen Izraeltől, és innen indultunk aztán útnak. Hát itt már nagyjából a déli országrész volt a célpont. Itt összesen 4 éjszakát, közel 4 éjszakát töltöttünk, és főleg Betlehem, illetve Jeruzsálem volt a célpont. Jeruzsálemben 2,5 napot töltöttünk el összesen, hiszen ott nagyon-nagyon sok volt a látnivaló. Tehát, hogyha nagyon röviden kellene összefoglalnom, akkor talán így tudnám összefoglalni ezt az utat.
1: Esetleg megosztanál-e velünk valami érdekes dolgokat, amiket ott hallottál, vagy amivel ott találkoztál Izraelbe, ott létedkor, mondjuk egy-egy ilyen bibliai, történelmi helyen, mert gondolom, ilyen helyeket kerestetek fel.
2: Igen, hát történelmi helyszíneken is jártunk, amelyeknek nyilván volt közvetve valamiféle kapcsolódó pontja a Biblia világával. Hát talán elmondanám azt, hogy én nagyon nagy izgatottsággal vártam az első napot és az elindulást és az első helyszínt, és úgy arra voltam felkészülve, vagy arra próbáltam felkészülni, hogy milyen impulzusok fognak engem akkor érni, amikor gyakorlatilag látni fogom azt a vélt helyet, ahol egy-egy bibliai történet, egy-egy jól ismert történet újra lejátszódhat a szemünk előtt. Aztán ahogy egyre másra haladtunk el, és egyre másra látogattuk meg ezeket a helyszíneket, ezeket a bibliai helyeket, helyszíneket, úgy kezdett szépen lassan összeállni számomra egy teljesen más kép Izraelről, a szent földről és a szent helyekről. Mindenütt elmondták azt, és nyomatékosították azt, hogy most egy olyan helyszínen vagyunk, ami a hagyomány szerint az a hely, ahol például a boldogmondások elhangoztak, tehát a boldogmondások hegye, vagy boldogmondások helye. El kell azt mondanom, hogy az első helyszín az tulajdonképpen a boldogmondások hegye alatt elterülő vidék volt, Tibériás tengernek a partvidéke, és itt az első helyszín, amin megálltunk, nem időrendi sorrendben jártuk végig tulajdonképpen a Szentföldöt, az időrendi sorrend alatt értem azt, hogy ugye nem a Jézus születésénél kezdtük el ugye feltérképezni az országot, hanem hát egy kicsit földrajzilag volt ez, azt hiszem, összeállítva, de természetesen ez nem zavart össze bennünket abban, amit láttunk, és amit megpróbáltunk elraktározni magunkban. Azon a helyen kezdtük tulajdonképpen a kirándulásunkat, ahol Jézus megsokasította a két halat és az öt kenyeret. Amikor beléptünk arra a helyszínre, pontosabban arra a helyre, ahová templom épült, ennek a történetnek, ennek a kenyérsokasításnak az emlékére, egy nagyon érdekes érzés kerített a hatalmába. Arra emlékszem így most, ahogy hirtelen visszapörgetem ezeket a pillanatokat, a templomba való belépésnek a pillanatát. Ezt úgy kell elképzelni ezt a templomot, hogy van egy kicsi kertje, egy fallal körülvett, nem is annyira kertnek tűnik, hanem inkább egy ilyen belső udvarnak. Annak a közepén van egy csodálatos olajfa, amely egy kis csordogáló, hát kis kézzel készített tavacskának a közepén áll, és ebben nyilván halak úszkálnak, és ezek is már emlékeztetnek valamire bennünket. És amikor beléptünk, akkor úgy kicsordult a könny a szememből, hogy Istenem, az első olyan helyszín az életemben, ami kötődik ahhoz a helyszínhez, ahol Jézus járt. És tulajdonképpen azt kellett megértenünk mindannyiunknak, akik ott voltunk, és végigjártuk a Szentföldet, hogy nem a kövek a fontosak. Nem azok a kövek, amelyek ugye egymásra épültek, és amelyekből aztán az évszázadok során templomok emelkedtek, és hirdetik az egykori történéseket, hanem sokkal nyomatékosabb volt számunkra az, amikor találtunk egy olyan csendes zugot azon a bizonyos helyen, ahol elolvashattuk a bibliai történetet, ahol imádkozhattunk, ahol énekelhettünk. Nagyon sokan fogalmazták meg a csoportból, amikor esténként összeültünk, kielemezni egy-egy napot, egy-egy eseménysort, hogy mennyire sokat jelentett főleg a világiak számára, de nyilván számunkra, lelkészek számára is, amikor felcsendültek ezek a református énekek, és amikor megpróbáltunk, hát több szólamban is megszólaltatni azt a bizonyos éneket, és úgy többször megfogalmazódott bennünk, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik. Talán ezek voltak a legmélyebb pontok.
1: Tehát nem volt izgalom nélküli az ott létetek, hiszen volt akkor azt hiszem egy vagy két terrorakció is. Ezt hogyan éltétek meg?
2: Hát igen, érdekesen éltük meg, és talán köszönöm a kérdést, mert mielőtt mi útnak indultunk, egy nagyon részletes útleírás, de nem is annyira útleírást kaptunk Balázs Attila kollégámtól, hanem sokkal inkább azt vetette papírra, hogy mi az, amit nagyon fontos tudnunk, mielőtt belépünk Izrael területére, és többször is olvastuk azt a gondolatot, azt a mondatot tőle, hogy Izrael nem az, amit látunk a médiákban. hogy az izraeli élet nem feltétlen arról szól, amit sokszor a médiában tapasztalni, és tényleg egy terror támadást mondjam úgy testközelből, bár nem voltunk mi kilométerben sem nagyon közel a helyszínhez, megélni egészen más, mint amikor az ember egy esti híradóban 5 percen keresztül nézi azokat a képsorokat, amelyekből csak annyi derül ki, hogy egy adott estén egy arab ember belép egy izraeli zsinagógába sabbát estén is, és megöl 7 embert. Hogy mit érzékeltünk mi ebből? Hát először is az érdekessége annak, hogy mennyire másként éli meg az ember mindezt ott is, mennyire másként csapódik le az emberben, amikor idehaza ezt a médián keresztül nézi és szemléli. Azt jól mutatja az a tény, hogy a történtek után másnap reggel, tehát szombat reggel úgy értesültünk a történtekről, hogy bennünket, pontosabban a csoportból valakit otthonról hívtak fel, hogy megkérdezzék, hogy jól vagyunk-e, mert lám mi történt, és hogy tudjuk-e, hogy mi történt. Nem tudtuk. Pontosabban azt szeretném itt kiemelni, hogy nem tudtuk, de azt érzékeltük, hogy valami van a levegőben, ugyanis pénteken este, amikor már Betlehemben tartózkodtunk, ugye ez teljes mértékben palesztin terület, palesztin fennhatóság alá tartozik, egy kollégámmal kimentünk egy esti sétára. Nem távolodtunk el nagyon a szállodától, annak ellenére, hogy Balázs Attila megnyugtatott, hogy nyugodtan ki lehet menni. Természetesen azt javasolja, hogy ha lehet, akkor csoportosan, ne egyénileg, de hogy értsük meg, hogy biztonságban vagyunk, és amikor kiléptünk, akkor először arra lettünk figyelmesek, hogy elég sok autó kezd eldudálni, azaz nyomja a kürtjét, és nem tudtuk elképzelni, hogy hát mi okuk van, hiszen azt láttuk, hogy ugyan feltorlódtak az autók, de hát most hiába nyomja a dudáját, mert azzal nem fog ugye ez a hatalmas kocsisor egyik pillanatról a másikra eltűnni. Aztán, ahogy beljebb kerültünk a belváros felé, vettük az utunkat, egyre több ember tódult ki az utcákra. Nem tudtuk eldönteni, hogy ez most valamiféle ünnep, vagy a sabbát, de hát nekik nem csenközük a sabbáthoz. És amikor visszamentünk, akkor megkérdeztük a recepcióstól, hogy mi ez az üdvrivalgás odakint, és annyit mondtak, hogy wedding, tehát esküvőt ünnepelnek. Hát mi akkor sejtettük, hogy azért ez több egy esküvőnél, mert hát egész Betlehem meg volt bojdulva, vagy fel volt bojdulva, hogy aztán majd megtudjuk, ugye másnap mi is a médiából, szó szerint a médiából, hogy tulajdonképpen az palesztin területeken azt ünnepelték, hogy megöltek 7 zsidó embert, aminek másnap természetesen megvolt a válaszlépés a zsidók részéről. Mi ebből ennyit érzékeltünk, illetve akkor azon a napon kellett volna nekünk Jeruzsálemben, a belvárosban, az óvárosban lennünk, és a vezetőnk Attila megváltoztatta az aznapi programot, és egy nappal később mentünk az óvárosba, így látta ő akkor jónak, ezt este el is mondta, reggel ezt nem kötötte az órunkra, és talán így is volt helyén, de hogy igen, átéltünk valamit, azért olyan szempontból testközelből, hogy azért közelebb voltunk a történtekhez, mint azok, akik nyilván itthonról követték nyomon a történteket, de azért kilométerben, jó néhány kilométer választott el bennünket Kelet-Jeruzsálemtől, ahol ezek az atrocitások történtek. Az elkövetkező napokban, amit még ott töltöttünk, főleg Jeruzsálemben, ebből annyit lehetett érzékelni, hogy talán egy kicsivel több volt a rohamrendőr az utcákon, de ez azt jelenti, hogy ilyen gócpontokba, kapuknál megerősített őrség volt, 4-5 felfegyverzett, állig felfegyverzett katonával. Ennyi volt az, amit mi érzékeltünk, amit mi tapasztaltunk, és nyilván érdeklődtünk, faggattuk az idegenvezetőnket, aki erről ezzel kapcsolatosan annyit mondott, hogy hát igen, sajnos ez hozzátartozik az izraeli mindennapokhoz. Tehát aki Izraelben él, azt mondta az ottani idegen vezetőnk, hogy sajnos fel kell készülnie arra, hogy egy ilyen atrocitás bármikor megtörténhet. És másnap reggel egy új nap kezdődik, a gyerekek iskolába mennek, az emberek munkába indulnak, függetlenül attól, hogy az azt megelőző este olyan atrocitások történtek, amelyek nyilván felkavarták a kedélyeket mindkét oldalon. Nehéz ezt innen megérteni, nehéz volt ezt onnan is megérteni, nehéz ezt egy európai embernek feldolgozni, és egyáltalán mindazt, amivel ott szembesül, nagyon nehéz megérteni egy ilyen hétnapos út alatt. Úgy gondolom, hogy és sokan mondják, akik már megjárták a Szentföldet, hogy újra szeretnének elmenni, újra szeretnének eljutni. Nekem ez az első ilyen utam és lehetőségem volt. Nem bánom, hogy éltem vele. Nagyon hálás vagyok a szervezőknek, nagyon hálás vagyok Balázs Attila kollégámnak is, az idegenvezetőnknek is, és hálás vagyok ezért az útért, ahogyan az össze volt állítva, és ahogyan azon végigvezette.
1: Hogyan és miben tapasztaltad ott létedkor Isten jelenlétét, Isten közelségét, megtapasztaltad-e?
2: Igen, el kell azt mondanom, hogy fel voltam arra készülve, bár nem készültem előre erre az útra, ilyen téren, de fel voltam arra készülve, hogy lesz egy pár olyan hely, amelyek kiemelt helyek, kiemelt bibliai helyek, és ahol egészen biztosan csalódás fog érni. Nos, sajnos el kell mondanom, hogy ilyen volt számomra, de azt hiszem, hogy sokak számára a születés temploma és a Szent Sír temploma, illetve a Golgota, ami gyakorlatilag egy ugyanazon hatalmas templomon belül kap helyet. Miért? Nyilván azért, mert ugye a születés helyét az ember úgy próbálja elképzelni, ahogyan az a Szentírásban előttünk áll, a maga egyszerűségében ugye valami nagyon egyszerűre vár, valami nagyon egyszerűre számít. Ugye azt olvassuk, hogy nem volt helyük a vendégfogadó házban, azt olvassuk, hogy istállóban, egy jászolban fekszik az Úr Krisztus. És amikor az ember megérkezik a születés templomába, és közelít, vagy közeledik a hagyomány szerinti születés helyéhez, ahol hát a hagyomány szerint ugye állhatott ez az istálló, és állhatott egykoron Jézusnak a jászla, hát azt olyan pompa és arany veszi körül, nem beszélve azoknak a lelkészeknek, vagy pontosabban el kell mondanom, hogy mind a két helyszín az ortodox egyháznak a birtokában van, tehát mind a két helyszínre épült templom az ortodoxok birtokában van, annyi eltérése, hogy a Szent Sír templomát ott három felekezet őrzi és használja, és elmondta ugye Attila, hogy annyira pontosan be van osztva óráról órára, hogy mikor kinek van miséje, hogyha azt egy perccel is túllépik, akkor képesek hajba kapni és ott a hívek előtt összeverekedni. Tehát ha az ember ezt próbálja asszociálni azzal, hogy ez az a hely, ahol Krisztus az életét adta értünk, ahol eltemették, akkor a diszonanciát érez, hogy tényleg ki kell lépni ebből az úgynevezett szentérből, vagy a hagyomány szerinti szentérből, ki kell lépni ebből az ódon templomból, és valahol félre kell vonulnia, és el kell csendesednie ahhoz, hogy közel jöjjön hozzá. Hát nem a történet, hanem maga, ahogy kérdezted, maga az Isten. És itt hoznám be a képbe azt a nagyszerű mondatot, ami számomra talán az egész úton az egyik legmeghatározóbb mondat volt, és ami nagyon közel vitt akkor engem ahhoz, hogy lélekben ilyen Isten élményben legyen részem. A Szent Sírnak, pontosabban a Golgota hegyének, a koponyák helyének, ahogy az egyik fordításban előttünk áll, a másikban koponyák hegyét említ az evangélium. Van egy másik feltételezett helyszíne, ami az anglikán egyháznak a birtokában van, az anglikán sírkert. Ide is elmentünk, és érezhető volt az, hogy itt már egy protestáns szellemiségű, protestáns idegenvezetőnk volt, aki azt mondta, hogy igen, a hagyomány szerint ez az a hely, és megnéztük ott a szentsét, és megnéztük a feltételezett koponyák helyét, ami hasonlít egy koponyához, És itt hangzott el az óriási mondata, hogy ma nagyon sok mindent fogtok látni, és nagyon sok mindent fogtok tapasztalni. De egyet ne felejtsetek el, a lényeg azonban, amit nem láttok. És nagyon bánom, hogy ez a mondat nem ennek a kirándulásnak a legelején hangzott el, mert meg kellett érkezni az anglikán sírkerthez, legalábbis számomra úgy érzem, meg kellett érkeznem az anglikán sírkerthez ahhoz, hogy egy olyan gondolatot kapjak, egy olyan egyszerű gondolatot kapjak, ami egyáltalán ott és akkor, hát most azt akartam mondani, hogy nem volt igei gondolat, de végül is igei gondolat volt, hiszen kapcsolódhat ez a gondolat nyugodtan ahhoz a gondolathoz, amit Jézus mond Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek. És ahogy Attila nagyon sokszor rámutatott erre minden egyes bibliai helyszínen, hogy ő itt értette meg azt, hogy minden bibliai helyszínen elmondott egy olyan történetet, egy olyan életérzést, egy olyan, hát nyugodtan ki lehet azt jelenteni, igehirdetést, ami arról tanúskodott, arról tett bizonyságot, hogy tényleg az ember a helyszínen valamit megért abból, ami a lényeg. És én az anglikán sírkertben értettem meg azt, hogy mennyire igaz ez, hogy egy protestáns ember, amikor bemegy a Szent Sír templomába, ugye, ahol a három felekezet azon veszekszik, hogy kinek mennyi miseidő jut, akkor ugye először szembe találja magát azzal a vélt márvány kővel, amire a hagyomány szerint Jézus testét fektették. És akkor milyen kép tárul az ember elé, és hadd emeljem ki azt, hogy azért lényeges, hogy a protestáns ember elé, hogy belép a templomba, egy viszonylag sötét templomba, és beleütközik ebbe a hatalmas kőbe, ahol emberek sokasága szinte tolakszik, eltolja egyik a másikat, hogy ő tudjon erre a kőre ráfeküdni, ő tudja ezt a követ megcsókolni, ő tudja ezt a követ a sárjával végigtörölni, és megvallom őszintén, hogy számomra egy pár perc után ez egy döbbenetté minősült, mert nem tudtam hová tenni a dolgoknak és a látottaknak ezt az oldalát. Mert protestánsként születtem, reformátusként nőttem fel, elsősorban nem azért, mert lelkész vagyok, hanem azért, mert ugye a protestáns és a református ember teljesen másként gondolkodik ezekről a dolgokról, még akkor is, hogyha lenyűgözi adott esetben egy freskó, ha adott esetben egy freskónak nem csak a művészi szépsége köti le, hanem igen, akár képes olyan csodára is, hogy egy pillanatra átlendítse őt a Biblia világába, de hogy ott és akkor ez teljesen másként ért bennünket. Utána sort kellett állni, hogy ettől a bizonyos kőtől néhány méterre megint csak így egy kicsit hát feszélyezve és tolongva eljussunk arra a helyszínre, ahol a kereszt állhatott. Nem kell mondanom, hogy borzasztóan túldíszített keresztek és ikonok, és a maga nevében művészileg nyilván nagyon szép, de hogy úgy éreztem, hogy ez eltakar, tehát hogy a lényeget takarja el. És itt fogalmazódott meg bennem az, hogy és itt értettem meg azt, amit a Kiskátéban tanítunk és tanítok én is lelkészként, hogy ugye van azon a kérdés, hogy min alapszik a római katolikus egyház hite, a Biblián, az egyházi hagyományokon és a pápa rendeletein, min alapszik az ortodoxok hite, a Biblián és a hagyományokon, ugye a pápát nem fogadják el Krisztus földi helytartójának, és akkor jön a kérdés, hogy is min alapszik a mi hitünk egyedül a Szentíráson. És ott értettem meg azt tulajdonképpen, hogy igen, jó dolog ott állni a Szentföldön, ahol egykoron Isten testé lett, és emberi formát vett fel, és közöttünk járt, és csodákat tett, és embereket támasztott fel, de hogy az egyetlen biztos kapaszkodunk mégis az Isten igéje. Mert egy ideig elkezdtem keresni a kövekben az Isten jelenlétét, a Krisztus jelenlétét, és amikor én azzal a gondolattal léptem be a Szentföldre, hogy lesznek majd olyan helyszínek, ahol ugyanazokat a köveket fogom taposni, amit Krisztus taposott, akkor például megtudtam, hogy a Via Dolorosa, amiről én azt gondoltam, hogy annak a járó kövei, azok ugyanazok a kövek, amelyeken Krisztus végigvonul, kiderült, hogy nem, az a mostani járó szint alatt 10 méterrel található. És sorra, amikor a másik ugyanilyen kép, az pedig ugye a sirató fallal kapcsolatos, amiről én azt gondoltam, hogy az a Salamoni templomnak az egyik fala, ugye, amit leromboltak Krisztus után 70-ben, hogy kiderüljön, hogy az csak egy támfal, hogy nem a Salamoni templomnak az egyik fala, hanem csak egy támfal. És akkor értettem meg, hogy még mindig a köveket keresed. Tehát még mindig tárgyakban keresed az Istent, és hogy mennyire nagy mondat az, és akkor itt ezzel megállnék, és visszatérek megint ehhez a mondathoz, hogy sok mindent fogtok látni, de egyet ne felejtsetek, hogy amit nem láttok, az a lényeg. És én ebben érzem azt, vagy ebben éreztem azt, hogy akkor történt meg bennem valami olyasmi, amikor szinte egy ilyen belső imába kezdtem, és azt fogalmaztam meg, hogy bocsáss meg Istenem, hogy én ezekben a kövekben próbáltalak fellelni téged. És szinte hallottam Krisztust, ugye, hogy ha ezek elhallgatnak, akkor a kövek fognak kiáltani. És tényleg kiáltottak ezek a kövek, de mégis azt mondták, hogy ne ezekben keresd. Még csak ne is ez alatt keresd, a járószint alatt 10 méterrel keresd a te Istenedet, hanem abban az élő igében, ami által jelen van az Isten, nem csak itt a Szentföldön, a te életedben, hanem jelen van minden pillanatban, amikor a belső szobát csendjébe bevonulsz.
1: Hát, hogyha már így ezzel fejezted be ezt a mondatodat, hogy az élő igében keressük Istent, akkor megkérlek, hogy befejezésképpen osszál meg velünk egy ilyen élő igét.
2: Amikor megérkeztünk, talán utolsó előtti napunk volt Jeruzsálemben, és hát nagyon vártam, meg kell mondjam őszintén, nagyon vártam azt, hogy az olajfák hegyét és a Gecsemáné kertet meg pillancsam. Számomra egy, nem tudom, egy különleges helyszínként élt bennem, amikor az evangéliumokat olvastam, az a hely, ahol Krisztus azért imádkozik, hogy Uram, vedd el tőlem ezt a poharat, de ne úgy legyen, amint én akartam, hanem legyen meg a te akaratod. Akkor megálltunk egy pillanatra az olajfák hegyén, és rápillantottunk az olajfák hegyéről, tulajdonképpen rá lehet látni a templom hegyre, rá lehet látni Jeruzsálemre, az ékes kapura, ahol Jézus bevonul Jeruzsálembe. És ott Attila olvasott egy bibliai gondolatot Máté evangéliumából, amikor ugye azt mondja Krisztus, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni a gyermekeidet, ahogyan a kotlós szárnya alá gyűjti a csibét, de ti nem akartátok. És aztán ezt a gondolatot összefűzte, ezt a bibliai gondolatot Krisztusnak, ugye Jeruzsálem felett való sírását, összekapcsolta azzal, hogy miért sír tulajdonképpen Jézus Jeruzsálem felett. Hiszen akkor, amikor bevonul, akkor hatalmas tömeg gyűlt ott össze. Rengetegen indultak el a jeruzsálemi templomba. És tulajdonképpen úgy fogalmazta meg Attila, összekötötte egy másik történettel, mégpedig azzal a történettel, ugye, amikor Jeruzsálembe érve azzal szembesül Jézus, hogy ott van az a beteg, aki várja a víznek megmozdulását, és amikor megkérdi tőle, hogy akarsz meggyógyulni, akkor azt válaszolja, hogy nincs emberem. És azzal kötötte itt össze Attila ezt a képet, hogy bevonul Jeruzsálembe Jézus, ahol milliók zarándokolnak fel, ugye, az Istent imádni, az Istent tisztelni, és a milliókból nem akad egy ember, aki segítsen ott a bajba jutottan. És nyilván ez egy szimbolikus kép, amit értsünk most jól, de hogy milyen sokszor mi is ilyen keresztjének vagyunk, akik... Hát nem azt mondom, hogy tódulunk a templomba, de mondjuk ünnepek alkalmával felöltjük a legszebb ruhánkat, és elindulunk az Istenháza felé őt magasztalni, miközben elmegyünk azok mellett, az emberek mellett, akik nem szólnak semmit, egyszerűen várják azt, hogy legyen valakiben emberük, akik rajta segítenek, és hogy mennyire nagy itt a feszültség a között, hogy szívből és színből való kereszténység, ugye? Mennyire nagy itt a feszültség e között a kép között, azzal kapcsolatosan, hogy megélni a kereszténységemet, illetve gyakorolni, gyakorlatba ültetni azt, amit Krisztus tanít. Talán ezt tudnám, vagy ez maradt meg bennem ott akkor az ékes kapuval szembeállva, lenézve az olajfák hegyéről, áttekintve Jeruzsálembe is, hát azt hiszem, egy életre belém égett az a kép, amit Jézus láthatott, mielőtt bevonult, hogy elinduljon a szenvedések útján. Úgyhogy ezt tudnám itt talán záró gondolatként kiemelni.
0: Az elmúlt percekben a 2023. februárjában készült interjút hallhatták Pataki Levente lelkipásztorral, aki izraeli útjával kapcsolatos tapasztalatairól, élményeiről mesélt Szecsődi Árpádnak. És ezzel lassan homokorra késő éli műsorunk végéhez érkezünk, de ha tehetik, maradjanak velünk egészen 8 óráig, ugyanis most 6 órakor ébresztő reggel információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre. Hírekkel, aktualitásokkal, krédióhitépítő rovatunkkal és természetesen egy újabb recepttel is várom a velünk ébredőket. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és a nap gondolatával zárom homokóra későjeli műsorunkat, amelyet ma Szent István király, az első keresztény magyar királytól választottunk, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai nap gondolata. A homokóra mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Önök az Ágnusz Rádió szombat reggeli ébresztő információs magazin műsorát hallgatják augusztus 15-én. Műsorunkat a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnuszradio.ro honlapunkon sugározzuk. Tegnap déli híreinket Palkó Hannától hallják.
2: Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lei volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lei volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzóágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a Csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor

0: marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak egy-két hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Busoly. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalábas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások gólyalábas felvonulása a Farkas utcában 17 órától. Később a főtéren, a Mátyás király szobor csoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti álmulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír.
2: Jöjjetek! Boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektrákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektrákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
4: Reklám.
5: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
6: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
5: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
6: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
5: Kukta.
7: Kukta.
5: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
8: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkel majd Krédó hitépítő rovatunkat követően is várom hallgatóinkat, most azonban figyeljünk a lelkiekre. Következzen hitépítő rovatunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
4: Krédó.
5: A megtartó hit műsora.
6: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban először Isten igét hallgatjuk meg, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztora Kocsis Áron tolmácsolásában. Ezt követően elkezdett sorozatunk végéhez értünk ma, a Hála percek keretén belül Adorjáni László református lelkipásztor osztja meg velünk személyes gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
7: Áldás békesség! A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően, a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenája az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya, kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim,

amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, döjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszkek vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberé lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mi mennyire elítéljük a másikat, mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is.

hidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá, ne kezd el kialakítani magadban a felső rendőrségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el, írtsd ki a mi életgyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban. Amen.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában Adorjáni László református lelkipásztor osztja meg velünk ma gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás.
1: Miért vagy hálás ma?
2: Hálás vagyok azért, mert egy hosszabb utazás

0: Után hazaérkezett a feleségem, minden jól sikerült az ő útján, és ez egy nagy öröm, amikor az ember egészségben rendben visszakapja szeretteit. A másik pedig, hogy ma is, de az elmúlt napokban is egy csomó elhalasztott feladatomat, munkámat el tudtam végezni, és az nagyon-nagyon jól esik. Azt meg kell tudnom, köszönjem, hogy milyen jó, hogy most az előbb esett az eső. És közben hallgatom a telefonomon a különféle biblia magyarázatokat, és ma is nagyon sok szép dolgot értettem meg, ami eddig az életem folyamán nem volt időm, hogy belemélyüljek.
1: És hát akkor folytassuk tovább az emberiségnek, az embereknek. Nekünk miért kéne mi hálásak legyünk Istennek?
0: Hát mindent tulajdonképpen, amivel rendelkezünk, kaptuk, ajándékba kaptuk. Teljesen természetesnek vesszük, hogy a miénk, de amikor valamiért valamit elveszítünk, vagy éppen nem működik, akkor jövünk rá, hogy tényleg milyen nagy ajándék volt. És minden nap kellene egy hálalistát írni, egészen addig, hogy mozog a kezünk, lábunk, működnek még szerveink, hogy gondolkozni tudunk, tehát hihetetlen hosszú áll a lista. Nyilvánvalóan a listán meg még lehetne sok minden más is, ami akár ilyen lelki ajándék, ugye a legnagyobb, hogy amit mond Pál apostol Krisztusban, Isten mindennel megajándékozott minket, tehát benne viszont miénk valami nagyon sok. Úgyhogy igaziból az utóbbi időben úgy vagyok, hogy szégyellem magam, hogy Istentől kérek, többet kéne. Tulajdonképpen csak köszönjek neki.
1: Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Adorjáni László református lelkipásztor személyes gondolatai és a mindennapi apró csodákért, a hazatérő feleségért, az elvégzett munkáért, az eső frissességéért, vagy a megértett igékért bemutatott hálája minket is arra indíthat, hogy összeállítsuk a saját hálalistánkat, ahogy hallottuk. Mennyi mindent kaptunk ajándékba, és milyen igaz, sokszor többet kellene csak egyszerűen megköszönnünk. Itt a lehetőség, kedves hallgatók, bárki készíthet saját maga számára is egy hálalistát. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják majd a 7 órai híreket követően is, valamint délutáni online műsorunkban 19 óra 15 perctől.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádiónk hallgatóit. Augusztus 15-én szombat reggel ébresztő információs magazin műsorunkban első Szent István király gondolatával, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai napra választott gondolat, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan rövid hírekkel jelentkezünk, utána majd kalendáriumot lapozunk, kuktarovatunkban egy nyárias receptet ajánlok hallgatóinknak, majd az ünnepelteket köszöntjük. 7 órakor is hírekkel, majd Credo hitépítő rovatunkkal várjuk hallgatóinkat, utána pedig aktuális összeállításunkban a kolozsvári magyar szalonról hallhatnak, annak apropóján, hogy ma délelőtt,

0: 11 órakor a kolozsvári orosz család emlékszobájának ünnepélyes megnyitóját tartják itt, illetve egy különleges életutat is megismerhetnek. Dancsó Zoltánét, aki a Debrecen Nagytemplomi Egyházközség lelkipásztora, de miközben teológiára járt a rendőrségnél is dolgozott, szolgál a hajléktalanok között és a gyászolókat is segíti. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, akkor tartsanak velünk, most rövid híreket mond Palkó Hanna.
1: Hírek.
2: Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a kincses város. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A kincses városban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor, figyelmeztetett Buchoy. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalábas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
0: Tegnapi híreink összefoglalóját hallhattuk Palkó Hannától, a következő percekben pedig nézzük, hogy milyen érdekességek évforduló kapcsolódnak a mai naphoz, augusztus 15-éhez. A nap kalendáriumát Bolti Zserzeik Annával lapozzuk.

Augusztus 15-e az év 227. szűk években a 228. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 138 nap van hátra. Következzenek most a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. 1096-ra nyúlik vissza az első történelmi esemény. Ekkor Bouillon Gottfried lovagi serege elindult az első keresztes hadjáratban. 1519-ben ezen a napon alapították Panama várost. 1534. augusztus 15-én Loyolai Szent Ignác és hat társa megalapította a Jézus Társaságát, a jezsuita rendet. 1832-ben ezen a napon a 16. Gergely pápa kiadta a Mirari Vos kezdetű híres enciklikáját, amelyben elítélte a katolikus liberalizmust. Elfogadhatatlannak minősítette a teljes lelkiismereti és véleményszabadságot, az állam és az egyház szétválasztásának gondolatát, továbbá az olasz nemzeti törekvéseket. 1914-ben megnyitották a Csendes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. ban ezen a napon fejeződött be a Gödöllőn rendezett cserkész világtalálkozó, az egyetlen Magyarországon rendezett Jambori. 1942-ben ezen a napon József Tiso Holicsi beszédében kinyilvánította a szlovákok jogát arra, hogy megszabaduljanak a zsidóktól. 1947. augusztus 15-én India elszakadt a brit birodalomtól, és kikiáltotta függetlenségét. 1969-ben ezen a napon nyitották meg a Woodstocki zenei és művészeti fesztivált. 2007-ben ezen a napon a Richter skála szerinti 7,9-es erejű földrengés rázta meg Peru csendes óceán menti vidékét. Ezek voltak a mai naphoz kapcsolódó fontosabb történelmi események. Következzenek most azok, akiknek a születésére emlékezünk augusztus 15-én.

1589-ben Nagyváradon megszületett Báthori Gábor erdélyi fejedelem, a Báthori család utolsó uralkodója az erdélyi fejedelemség trónján. Ezen a napon Korzikán látta meg a napvilágot Bonaparte Napóleon, teljes francia nevén Napoléon Bonaparte, olasz nevén Napoléone di Bonaparte. Francia tábornok, hadvezér, politikus. A világtörténelemben az egyik leghíresebb és legtöbbet emlegetett hadvezér, a hadvezetés máig élő hatalmas ikonja. Eszméje Nagy Sándorét váltotta, aki Napóleon után a leghíresebb hadvezér még ma is a világon. Emellett mind a mai napig a leghíresebb francia, ugyanakkor leghíresebb korzikai is. A pápával kötött konkordátumra, valamint közigazgatási, katonai, oktatási és jogi reformjai döntő hatást gyakoroltak a francia társadalom fejlődésére. Seregei alig több mint egy évtized alatt majdnem minden európai ország ellen harcoltak, gyakran egyidejűleg, és Franciaország uralma alá vonták a kontinentális Európa nagy részét, hódítás vagy szövetség által. Sikereinek sorát a katasztrofális oroszországi invázió törte meg. Az ezt követő lipcsei vereség után 1814-ben a szövetséges hadseregek betörtek Franciaország területére, lemondásra kényszerítve Napóleont. Elba szigetére száműzték, de a következő évben visszatért, és 100 napra újra magához ragadta a hatalmat. 1815. június 18-án a Waterloo-i csatában végső vereséget szenvedett. Hogy soha ne térhessen vissza, a nagyhatalmak az Atlanti-óceán déli részén fekvő Szent Ilona szigetére száműzték, ahol 1821-ben bekövetkezett haláláig brit felügyelet alatt élt. Ezerhétszázhetvenegyben látta meg a napvilágot Walter Scott, skót költő író.

1908-ban megszületett Sárkány Miklós, kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó. 1917-ben született Oscar Romero, salvadori érsek, vértanú, világszerte mint a szegények püspökét, a nép jogainak védelmezőjét tisztelik. 1954-ben született Stieg Larsson, svéd író, újságíró. 1990-ben ezen a napon született Jennifer Lawrence, amerikai színésznő. A születések után következzenek most azok, akiknek a halálára emlékezünk augusztus 15-én. 423-ban ezen a napon hunyt el Honorius római császár. 1038-ban ezen a napon, feltehetően Esztergomban, elhunyt első Szent István király, születési nevén Vajk, magyar nagyfejedelem, az első magyar árpádházi király, a keresztjén magyar állam alapítója és az első magyar katolikus szent. A magyar és az európai történelem kiemelkedő jelentőségű alakja.

1057-ben hunyt el Macbeth skót király. 1118-ban ezen a napon távozott az élők sorából első Alexiosz bizánci császár.

1907-ben elhunyt Joachim József, világhírű magyar hegedűművész. 1974-ben ezen a napon hunyt el Otto Braun, német író. 2012-ben augusztus 15-én távozott az élők sorából Lugosi Mária, magyar szobrászművész. Augusztus 15-e nagy boldogasszony ünnepe, Szűz Mária mennybevitelének napja, római katolikus ünnepnap és munkaszüneti nap több katolikus országban, például Szlovéniában, Ausztriában, Olaszországban, Spanyolországban.

0: nap kalendáriumát Bolti Zsánszék Annával lapoztuk, most pedig nézzük, hogy mi a mai receptkínálatunk.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemű.
0: Szeretettel köszöntöm a Kukta rovat hallgatóit, ma reggel a töltött patisson receptjét ajánlom a streetkitchen.hu oldalról.

Először is nézzük a hozzávalókat, hogyha ezt a receptet 4 főre készítenénk el. Szükségünk van körülbelül egy 1 kilós patiszonra és egy evőkanál sóra. A ragúhoz egy evőkanál sertészsíra, egy fej fürös hagymára, 3 gereszt fokhagymára, egy evőkanál sűrített paradicsomra, fél kiló darált sertéshúsra, 2 evőkanál darált paprika krémre, só és borsra, egy mokkás kanál őrölt köményre, egy teás kanál őrölt fűszerpaprikára, 2 deci vízre és 15 deka edami sajtra. A tálaláshoz pedig még szükséges 175 g tejföl, 1 gereszt fokhagyma, só, illetve 4 szál snidling.

A hozzávalók után pedig következzen az elkészítése is. A töltött patiszon első lépéseként a patiszon belsejét egy kis késsel kifaragjuk. A kieső részt a héjától megszabadítva apró darabokra vágjuk. A patiszont bő, sós forrásban lévő vízbe tesszük és 20 percig főzzük, majd kivesszük a vízből és félretesszük. Zsigert melegítünk egy serpenyőben, hozzáadjuk a finomra vágott vöröshagymát és fokhagymát, és közepes hőfokon 5 percig dínszteljük. Beletesszük a sűrített paradicsomot, közepesen erős hőfokon fél perc alatt lepirítjuk, majd rárakjuk a darált húst. 3 perc pirítás után ízesítjük a darált paprika krémmel, sózzuk, borsózzuk, hozzáadjuk a fűszerköményt és az őrölt fűszerpaprikát, elkeverjük, majd felöntjük a vízzel, és belerakjuk a korábban kifaragott és felaprított patiszon darabokat. Közepes hőfokon 15 percig főzzük. Az előfőzött patiszon belsejét megsózzuk, de csak óvatosan, mert már sós vízben főtt. Belepakoljuk a ragut, a tetejét megszórjuk a reszelt sajttal, és betesszük légkeverésen a 180 fokra előmelegített sütőbe, körülbelül 15 percre. Az idő leteltével feltesszük 200 fokra a hőfokot, és a grill fokozaton még 5 percig pirítjuk. Tálaláshoz a tejfölben elkeverjük a zúzott fokhagymát, sózzuk, és a sült patiszonnal tálaljuk, amit még megszórunk a frissen aprított snidlinggel.

Az elkészítés után pedig ismételjük át a hozzávalókat, amelyet négy fő részére sorolok. Egy kilós patiszon, egy evőkanál só, a ragúhoz egy evőkanál sertészsír, egy fej vöröshagyma, három gereszt fokhagyma, egy evőkanál sűrített paradicsom, fél kiló darált sertéshús, két evőkanál darált paprikakrém, só és bors, egy mokáskanál őrölt kömény, egy teáskanál őrölt fűszerpaprika, két deci víz, 15 deka edámi sajt, a tálaláshoz pedig 175 g tejföl, egy kereszt fokhagyma, só és 4 szál snidling.

Ma reggel a töltött patiszon receptjét ajánlottam a streetkitchen.hu oldalról, hogyha nem jegyezték meg a pontos adagokat és az elkészítést, akkor itt megtalálják a receptet. Én ezzel a recepttel kívánok mindenkinek jó étvágyat, illetve jó kedvet a főzéshez a mai napra.

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Ha már legalább így gondolatban főztünk, akkor nézzük, hogy kiket köszönhetünk a mai napon. Ebben lesz segítségünkre Boldi Zsázelyk Anna.
3: Augusztus 15-én Mária, Alfred és Napóleon névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Mária bibliai név,

eredeti héber formája Mériam volt. Ez a görög-latin biblia fordításokban módosult. Jelentése megfejtetlen, valamennyi magyarázata vitatott. A latin Mária névváltozatának igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben. Ezek egy része a magyarban is használatos. Az Alfred Germán eredetű név, jelentése tündér, tanács. A Napóleon orosz eredetű név, jelentése nápolyi, Nápoly városból való. Köszöntünk tehát augusztus 15-én minden Mária, Alfred és Napóleon névű hallgatónkat. Szóljon nekik a következő dal, illetve mindazoknak, akik ezen a napon születésnapjukat ünneplik, vagy életük más fontos eseményére emlékeznek. Isten éltesse őket!

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, szombat reggeli ébreszt információs magazin műsorunkban. Első István király, az első keresztény magyar király gondolatával, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küld el, Uram, a bölcsességet a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a nap gondolata a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig majd krédó hitépítő rovatunkat sugározzuk Szecsődi Árpád szerkesztésében. 7 óra után a kolozsvári Magyar Szalonról készült interjúnkat ismételjük meg, ugyanis ma 11 órától itt a kolozsvári Magyar Szalonban nyílik meg a kolozsvári orosz család emlékszobája. Illetve egy másik beszélgetésből a Debrecenben szolgáló Dancsó Zoltán lelkipásztort ismerhetjük meg, akinek nem mindennapi az életútja.

0: Ezzel várjuk hallgatóinkat a továbbiakban, ha tehetik, tartsanak velünk. A következő percekben tegnapi híreinket hallják Falkó Hannától.
1: Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzó ágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a Skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Buchoy. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalábas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári magyar napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a Kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások gólyalábas felvonulása a Farkas utcában 17 órától. Később a főtéren, a Mátyás király szoborcsoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti ámulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
2: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek! Boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.

0: Reklám.
1: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
2: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy legyel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy legyel is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Hírekkel majd Krédó hitépítő rovatunkat követően is várom hallgatóinkat, most azonban figyeljünk a lelkiekre. Következzen hitépítő rovatunk Szecsődi Árpád szerkesztésében.
6: Credo.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban először Isten igéjét hallgatjuk meg, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztora Kocsis Áron tolmácsolásában. Ezt követően elkezdett sorozatunk végéhez értünk ma, a Hála percek keretén belül Adorjáni László református lelkipásztor osztja meg velünk személyes gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
9: Áldás békesség! A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően, a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenája az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya, kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szív.

ből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező, amikor lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, dőjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszke vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújas, sznob módon az örömnek, az emberré lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mi mennyire elítéljük a másikat. Mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb

generációkon átívelő királyi család meglétének és megszilárdulásának tervét. De azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá, ne kezd el kialakítani magadban a felsőbb rendőrségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el, írtsd ki a mi életgyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban.

Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában Aruljáni László református lelkipásztor osztja meg velünk ma

0: gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás. Miért vagy hálás ma?
1: Hálás vagyok azért, mert egy hosszabb utazás után hazaérkezett a feleségem. Minden jól sikerült az ő útján, és ez egy nagy öröm, amikor ember egészségben rendben visszakapja szeretteit. A másik pedig, hogy ma is, de az elmúlt napokban is egy csomó elhalasztott feladatomat, munkámat el tudtam végezni, és az nagyon-nagyon jól esik. Azt meg kell tudnom, köszönjem, hogy milyen jó, hogy most az előbb esett az eső. És közben hallgatom a telefonomon a különféle bibliamagyarázatokat, és ma is nagyon sok szép dolgot értettem meg, ami eddig az életem folyamán nem volt időm, hogy belemélyüljek.
0: És hát akkor folytassuk tovább az emberiségnek, az embereknek. Nekünk miért kéne mi hálásak legyünk Istennek?
1: Hát mindent tulajdonképpen, amivel rendelkezünk, kaptuk, ajándékba kaptuk. Teljesen természetesnek vesszük, hogy a miénk, de amikor valamiért valamit elveszítünk, vagy éppen nem működik, akkor jövünk rá, hogy tényleg milyen nagy ajándék volt. És minden nap kellene egy hálalistát írni, egészen addig, hogy mozog a kezünk, lábunk, működnek még szerveink, hogy gondolkozni tudunk, tehát hihetetlen hosszú hálalista. Nyilvánvalóan a listán meg még lehetne sok minden más is, ami akár ilyen lelki ajándék, ugye a legnagyobb, hogy amit mond Pál apostol Krisztusban, Isten mindennel megajándékozott minket, tehát benne viszont miénk valami nagyon sok. Úgyhogy igaziból az utóbbi időben úgy vagyok, hogy szégyellem magam, hogy Istentől kérek, többet kéne. Tulajdonképpen csak köszönjek neki.
0: Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Adorjáni László, református lelkipásztor személyes gondolatai és a mindennapi apró csodákért, a hazatérő feleségért, az elvégzett munkáért, az eső frissességéért, vagy a megértett igékért bemutatott hálája minket is arra indíthat, hogy összeállítsuk a saját hálalistánkat, ahogy hallottuk, mennyi mindent kaptunk ajándékba, és milyen igaz, sokszor többet kellene csak egyszerűen megköszönnünk. Itt a lehetőség, kedves hallgatók, bárki készíthet saját maga számára is egy hálalistát. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat Szercsődi Árpád szerkesztettem. Rovatunkat még újra hallgathatják online műsorunkban is 19 óra 15 perctől, legközelebb pedig hétfőn reggel a 6 órai híreket követően jelentkezik.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Ébresztő reggel információs magazin műsorunkban augusztus 15-én szombaton, a mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. A következő percekben tegnapi híreink összefoglalóját hallják Valkó Annától.
3: Hírek. Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások.

0: Mások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a kincses város. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az iárul Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A kincses városban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Krisztián Busoly energiaügyi államtitkár. Busoly tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor, figyelmeztetett Busoly. A kolozsvári magyar napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmával a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalábas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári magyar napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült.
1: Híreket hallottak Palkó Hannától, most pedig aktuális összelításunkkal folytatjuk. Felelevenítjük azt a márciusi eseményt, amikor megnyitotta kapuit a kolozsvári Magyar Szalon. Hogy milyen elképzelések mentén jött létre ez a kezdeményezés, milyen szerepet szánnak neki a közösségi életben, és milyen programokkal szeretnék megtölteni a teret, arról beszélgettünk Májer Orosz Judittal. Emellett arról is szó esik, miért éppen a Farkas utcai helyszín mellett döntöttek, és hogyan indult el az együttműködés a Kincses Kolozsvár Egyesület és az Orosz Alapítvány között. A riporter Ungvári Szende. A beszélgetést annak apropóján ismételjük meg, hogy ma 11 órától a kolozsvári orosz család emlékszobájának ünnepélyes megnyitóját tartják a kolozsvári Magyar Szalonban.
2: Március 27-én hivatalosan is megnyitotta a kapuit a kolozsvári Magyar Szalon. Egy új közösségi és kulturális tér a város szívében. Hogy milyen hangulatban telt a megnyitó, milyen céllal hozták létre a szalont, és milyen eseményeknek adhat majd otthont a jövőben, arról kérdeztük Májer Orosz Juditot. Szó lesz arról is, miért éppen a Farkas utcai ingatlanra esett a választás, illetve hogyan alakult ki az együttműködés az Orosz Alapítvány és a Kincses Kolozsvár Egyesület között.
3: Hát itt tulajdonképpen három megnyitóról volt szó. A legelső az a múlt hét elején volt, amikor Gergely Balázs főszervező és Szabó Lilla programigazgató ismertették az idei 17. Kolozsvári Magyar Napok kiemelt programjait. Azon kívül Grézsa Csaba, Magyarország kolozsvári főkonzulja, a Főtér 23 rendezvényeiről is beszélt. Ez volt az első eset, amikor a magyar szalon ajtajait megnyitottuk. A második, mondjuk úgy megnyitó, múlt hét március 26-án csütörtökön történt, a politikai, egyházi, egyetemi szervezetek vezetői részvételével. Ez egy zárt körű megnyitó volt, de ugyanakkor megnyitottuk a Sipos Laci képzőművészeti kiállítását is. Mondhatni a legpatinásabb környezetben és a város szívében sikerült egy új magyar közösségi és kulturális teret teremteni, ami szerintem egy óriási teljesítmény. Az utcát úgy is hívják, hogy Via Sacra, a mi hagyományunk, teli van a mi hagyományainkkal az egész utca, és itt folynak a kolozsvári magyar napok is, itt nagyjából, ugye ez az utca akkor teli van különböző képzőművészeti, népművészeti sátrakkal, itt hömpölyög a nép, ott az ablak előtt, mert tulajdonképpen a magyar szalon ablakai pont a szembe levő filharmóniára néznek. És miért választottuk ezt az ingatlant? Hát azért, mert ez otthont fog adni a magyar kultúrának, közösségünk hamisítatlan szellemiségének, állandó helyszíne lesz képzőművészeti kiállításoknak, kamarai zenei koncerteknek, kaptunk egy nagyon értékes zongorát máskülönben, különböző filmvetítéseknek, tudományos előadásoknak, és nem utolsó sorban a sport fontosságára és nevelő szelleméről szóló értekezéseknek. Ugyanis a sportról én többet is tudnék beszélni, ugye, mert én sportember vagyok, én vagyok Románia legöregebb aktív úszója, és többszörös világ és Európa bajnok vagyok. És szerintem a nevelés az iskolákban ma nagyon meglanyhult, és óriási feladat hárul a sportra. És szeretném a szülőket is felszólítani, hogy adják a gyerekeket sportolni, ott bele kell illeszkedjen egy közösségbe, nem szabad késni, pontosnak kell lenni, fegyelmezetnek kell lenni, és a legjobb felkészítés az életre. Helyszín az egy nagy teremből áll, mint mondtam, körülbelül 80 ember fér oda bele, és a következő helyiség egy olyan 30 négyzetméternyi szobába lesz egy emlékszoba a családom életútjáról. Persze ennek a berendezése több időt vesz igénybe, és körülbelül remélem, hogy július végéig, mielőtt megkezdődnének a magyar napok, addig sikerül befejezni. Van nagyon sok hagyományom van a családról, rengeteg dokumentumok, amit összeállítottam, körülbelül 13 mappa, azon kívül a család sporttevékenységéről, mert 5 úszóbajnok volt a családban, és szeretnék egy ilyen sportfalat is családom tagjai által nyert aranyérmekkel díszíteni, és egy kis úszómúzeumot is a volt Kolozsvár úszó életéről, amiről szintén nagyon sok dokumentumom van. Nagyapám Orosz Endre, ő híres közéleti személyiség volt, régész, etnográfus, az EKE főtitkára körülbelül 30 évig, róla is nagyon sok anyagom van, csak attól félek, hogy nem fog minden ide beférni ebbe a helyiségbe. Így is ez a szívem csücske, és ez kötelességem a családommal szemben, hogy ezt megcsináljam, hogy létrehozzam. Amikor zöld hét van az iskolában, akkor lehet osztályokat is ide felhozni. Azt, hogy ismerjék meg az őseinknek a múltját és a tevékenységeit, és tudják, hogy azokon az alapokon épült fel az ő májuk, hogy az értékeket át kell vinni, tudatosítani az ifjúság körében is. Több mint 3 éve létrehoztam az Orosz Alapítványt, amelynek az elnöke Gergely Balázs. Célom az volt, hogy megőrizzük családom hagyatékát és szellemiségét. Ebben a munkában szükség volt egy csapatra, mert én már koros vagyok, amely gondozásba veszi és ezeket a kulturális kincseket. Közösen megtöltjük élettel a most megnyílt kolozsvári magyar szalont, amelyben található, ezt már mondtam, egy előadó terem is. Kínlódtunk elég sokat 3 éven keresztül Gergely Balázsral, hogy találjunk egy közös nevezőt, és természetesen egy helyszínt is ennek a tevékenységnek, és egy óriási szerencse volt, hogy adódott ez az alkalom, hogy meg tudtam az alapítvány részére vásárolni ezt a teret itt a Farkas utca szívében. Szóval én adtam a teret, és Balázs és a fiatalság meg fogják tölteni tartalommal.
1: A kolozsvári magyar szalonról beszélgetett Májer Orosz Judittal, Ungvári Szenden. Az interjút annak apropóján ismételtük meg, hogy ma délelőtt 11 órától a kolozsvári orosz család emlékszobájának ünnepélyes megnyitóját tartják a kolozsvári magyar szalonban. A következő percekben pedig az anyaországba látogatunk, hogy Dancsó Zoltán debreceni lelkipásztort megismerjük.
4: Az anyaország nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkésze nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között, a gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Búzás Bori beszélgetett.
5: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
6: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Ugye én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján, és tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel, az utcabeli gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, biciklizni.
5: Ez itt Debrecenben?
6: Nem, ez Szentesen volt. Szentesen volt, és tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és ott mondtam egy lányom beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra. Jaj, mondom. Amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, a kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert 8-ra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza. És mondtam neki, hogy nem mindegy az apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa nem kellett venni a nadrág szíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Na ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, hogy mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkérdezte, hogy érzem, mit érzek, és elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elkérdítette nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevárt ott az ő ágyán. Szóval igazán innen kezdődött az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. És akkor elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált, és kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Világos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődtek, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
5: Ekkor hány éves lehettél?
6: Szerintem 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia borja vagyok, és én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abba a gyülekezetbe. Ki is volt téva a tabló, hát én ismertem föl nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg nagyapát, mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagyomám része volt nagyon erős a számomra, meg az apának a pofonai, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor után nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerekalkalma, gyerekisten tiszteletet.
5: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
6: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GAMF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, ott már felvételt nyertem. Akkor ugye még az érettség után, még adtam két évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a GAMF-ra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért hat év. És akkor megerősödött bennem, akkor indulj. És akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tiszántúli vagyok, hanem elindultam Sárospatakra.
5: Hatod éven hol szolgáltam?
6: Hát hatod éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál. Ugye én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem. Ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett hatod évre.
5: Jaj, te a teológia mellett a rendőrségnél
6: persze
5: dolgoztál? Aha. Ez a rendőri vágy sem csitult új láz, hogy két tűz együtt, igen,
6: nem, értem. Nem, hogy fegyveres biztonságőr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
5: Józsa, ugye akkor a hatod év, és utána rögtön nagy templom?
6: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a hatod év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnár Csillan nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
5: És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe is nagy templom?
6: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillané, tessék várni, majd mi megkérdezem Esperesőt vagy Zsigmondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy Esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy isek, már telített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta Esperes, hogy nem azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szállóban, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, hogy csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hagyítalan misszióval foglalkozzak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
5: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni. Tehát, hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen prófétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztette a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
6: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva, rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívül nem látszik semmi, igazán nem egy ilyen sávban van, vagy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy a öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Az öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értetek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülött, amire tudnék nézni, csak tudatosan arra kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
5: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyez téged, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyászfeldolgozást, ami nyilván főleg az első időszakban a szeretünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
6: Az így van.
5: Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
6: Hát én ide kerültem a nagy templomhoz, nem mondtam, hogy ennyire specifikus a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, szentesről, aztán egy lelkészes téglásról, szóval én nem tudtam, hogy ilyen specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, meg úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem, szerintem több mint 30-at is temettem.
5: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
6: Így van. Na, az volt az első, amikor így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, azért tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt a helyzet. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel, mi lesz a hozzátartozókkal, kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők, és emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, gyászfeldolgozó képzés a Hittudomány Egyetemen. Mondom, felhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgálnak nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai. Én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
5: De hogy tudnád summázni az eddigi életutadat?
6: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, mert ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én ott elintézem magamba a dolgokat. Igen, nem. Csak nem mindegy, hogy kerek ki. Hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, szeretteik közösségébe.
4: Az elmúlt percekben Dancsó Zoltánnal, református lelkipásztorral beszélgettünk.
1: És ezzel lassan ébresztő információs magazin műsorunk végéhez érkezünk, adással legközelebb 12 órakor jelentkezünk itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Ekkor Palkó Hanna számít figyelmükre, de addig is hallgathatnak minket online az agnusradio.ro honlapunkra kattintva. Hírekkel, a Határtalan rovattal és a tegnapi rovataink ismétlésével. A lélekhangolóval és a szempontokkal várjuk a velünk tartókat. Én munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogy velünk tartottak az elmúlt órákban, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma első Szent István királyunktól választottunk, aki 1038-ban ezen a napon hunyt el. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Ez a mai nap gondolata. Az ébresztő mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott szép napot kívánok mindannyiuknak, és már is böngészték a kolozsvári Magyar Napok programjait, ugyanis már elkezdődtek, és már válogathatunk az érdekesebbnél érdekesebb programokból. Áldott szép napot és pihentető hétvégét kívánok mindannyiuknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a

0: vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzó ágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Buchoy. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalávas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások, gólyalávas felvonulása a Farkas utcában 17 órától. Később a főtéren, a Mátyás király szoborcsoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot, világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti ámulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra.
4: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért felelős államtitkárságának a támogatásával a Bethlen Gábor alapkezelő a KMKS jótékonysági alapítványon keresztül meghirdette ezt a pályázatot, ahogy eddig is, és ebben az évben is 9 különböző kategóriában lehet majd pályázatot benyújtani.
3: Dancsó Zoltán, református lelkipásztor.
5: Én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján. És tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kín lenni. Kertesházban nőttem fel.
3: Hitből fakadó szolgálat, szeretetből
6: Zendernek
3: fakadó közösség.
6: Nincs lehetőségem mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálást azért, amitől Isten megvédett.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. Ismét lehet jelentkezni a Kárpátaljai Magyarságot segítő támogatási programra. Elindult ugyanis a Zrínyi Ilona Kárpátaljai Támogatási Program 2026, amellyel a magyar kormány támogatja a kárpátaljai magyarság fennmaradását. Erről Gulácsi Gézát, a KMKS Jótékonysági Alapítvány elnökét hallhatják.
1: Bizonyára sokan várták a pályázat kiírását, és ez megtörtént a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságának a

0: November 25-éig kerül sor a következő tórusra, ahol az egészségügyi, közművelődési, művészeti, sport, gyermekjóléti intézmények, médiumok dolgozói, színészek, előadó művészek adhatják majd be a pályázataikat. És végül a harmadik körben, szeptember 28-tól október 30-áig a gyermek étkeztetési támogatásra lehet lesz beadni a pályázatot az óvodás, illetve 1-4 osztályos gyermekek számára. Amit tudni kell a pályázatokról, hogy a dokumentumok, amelyeket be kell nyújtani, ezek kategóriánként némileg változnak, mint ahogy eddig is. Erre ezzel majd meg lehet ismerkedni konkrétan a www.kmksalap.org honlapon, ott megvan az egész pályázat, ami egy hosszú 14 oldalas dokumentum, illetve ott megtaláljuk a szükséges űrlapokat is, de mindenképpen szükség van az eredeti munkáltató igazolás benyújtására, hogy a paszport, kód, magyar igazolvány vagy egyéb nyelvtudást igazoló dokumentumnak a benyújtására. Ezeket a dokumentumokat mind ugye eredetiben kell felmutatni. Milyen változások várhatók ebben az évben az előző évhez képest? Hát elmondhatjuk, hogy vannak pozitív változások. Elsősorban ugye sikerült a művészeti iskolák igazgatóit is bekapcsolni a pályázati rendszerben. Ezen kívül a könyvtárok és klubokon kívül megjelentek a tájházak és emlékházakban dolgozó munkatársak. A könyvtárosoknak a támogatását sikerült kiegyenlíteni a klubosokéval, tehát ők is 200 ezer forintot fognak kapni, illetve a gyermekétkeztetési támogatás tavaly ugye 30 ezer forint volt, most pedig 35 ezer forint lesz. És hát természetesen vannak még egyéb apró technikai változtatások, de ezek nem érintik annyira a pályázókat. Tudni kell, hogy a pályázók mindannyian adózott összeget fognak kapni az alapítványtól, tehát az a forint összeg, ami a pályázati kiírásban szerepel, ez konvertálódik grivnyára, ebből kerül levonásra az adók és illetékek, és már a tiszta pénzt kapják meg a pályázók. A pályázatok benyújtására 6 regionális irodában van lehetőség, ez ugye Técső, Beregszász, Munkács, Ungvár, Csap, Nagyszőlős, és minden nap ugye rendes munkaidőben, tehát 8 óra és fél 5 között lehet fordulni ezekhez az irodákhoz. Az elérhetőségeik, a munkatársak, illetve a telefonszámok, ezek szintén megtalálhatók az alapítványnak a honlapján. Hát röviden ennyiben tudnám összefoglalni az ezévi pályázattal kapcsolatos tudnivalókat.
1: Mit kell tudni a keretösszegről? Van-e változás, kevesebb, esetleg több, illetve függ-e ez a beadott pályázatok mennyiségétől, hogy valakinek nem jut?
0: Igen, nem, ilyen nincs, tehát a keretösszeg az az előző, ugyanolyan, mint az előző évben volt, tehát azt mutatja a statisztika, hogy némileg csökken a pályázók száma, hát nagyon enyhén, de valamennyire csökken, tehát ennek a keretösszegnek mindenképpen elégnek kell lennie a pályázatok fedezésére.
1: Nagyon nagy kérdés volt az, hogy folytatódik-e ez a projekt, ez viszont egy 2026-os kiírás már. Hogyan látja, ez a következő években jelen lesz-e itt Kárpátalján egyfajta támogatási módként?
0: Igen, hát ugye ez a kicsit megkésve, ugye 2 hónap, hát választások, kormányváltás, stb. 2 hónappal csúszott a pályázat kiírása, tehát ez erre az időszakra vonatkozik, tehát a folytonosság az úgy néz ki, hogy eddig megvan. Most ugye, hogy jövőben meg lesz, tehát hogy 2027-ben sikerül-e ezt a pályázatot kiírni, erről most még nem tudunk semmi biztosat mondani, amennyiben a nemzetpolitika elvei nem változnak, és hát egyelőre ezt az információt vagy üzenetet kaptuk a minisztériumtól, hogy ők továbbra is folytatni szeretnék a kárpátaljai magyarok támogatását, akkor reményeink szerint ez a jövőben is meg lesz.
1: Kategóriákról érdemes néhány szót ejtelünk, A, B vagy C kategóriák vannak feltüntetve.
0: Igen, de az a helyzet, hogy ez nagyon bonyolult, és ebbe én most nem mennék bele, mert külön kategóriák vannak ugye az oktatási intézményeknél, az egészségügyi intézményeknél, az egyéb szociális intézményeknél, tehát ezekkel sajnos meg kell ismerkedni részletesen azoknak, akiket ez érint. De a honlapon ez minden elérhető, ki van a

0: írva a kategóriák, ki vannak írva a követelmények, a szükséges dokumentumok, és természetesen a támogatási összegeket is megtalálják a honlapon.
1: Említette a hat intézményt, a hat irodát, itt lehet-e személyesen információt kérni?
0: Lehet személyesen is, a honlapunkon ott vannak a telefonszámok, tehát ezeken a telefonszámokon lehet érdeklődni, és onnan megkapják a megfelelő információt, illetve hát a központi iroda is rendelkezésre áll.
2: Az elmúlt percekben Gulácsi Gézát, a KMKSZ jótékonysági alapítvány elnökét hallhatták.

0: Az anyaország.
1: Nem hitét gyakorló családban nőtt fel, de Isten felé fordult. Bár eleinte nem a teológia vonzotta, de végül mégis jelentkezett a sárospataki teológiára, mellette azonban a rendőrségnél is dolgozott. Ma a Debrecen nagy templomi református egyházközség lelkésze nem csak a gyülekezet előtt szolgál, hanem rendszeresen a hajléktalanok között, a gyülekezet által fenntartott reménysugár hajléktalanok nappali melegedőjében, de segíti a gyászolókat a veszteség elfogadásának nehéz útján. Dancsó Zoltánnal Buzás Bori beszélgetett.
2: Mi hívott el téged a lelkipásztori szolgálatra?
3: Hát áldás békesség, nagy szeretettel köszöntöm a Európa Rádió hallgatóit. Most, amikor ezt feltette nekem ezt a kérdést, az jutott eszembe, amikor 14-15 éves lehettem. Ugye én egy konzervatív családban nőttem fel, nekem az egész családom tradicionális református gyökerekkel rendelkező közösség. Nagyapám, dédnagyapám gyakorolták a vallást, szüleim nem gyakorolták a vallást. Igazán anyukám, apukája, nagymamám gyakorolta a vallását, de azt ugye maga módján, és tudom, hogy nálunk volt, hogy 8 óráig lehetett kint lenni. Kertes házban nőttem fel, az utcabeli gyerekekkel jártunk össze, beszélgetni, hülyéskedni, biciklizni.
2: Ez itt Debrecenben?
3: Nem, ez Szentesen volt. Szentesen volt, és tudom, hogy egyik este én nem értem haza 8 órára, csak 10 órára, mert kimaradtam a többiekkel. És a többiek úgy elmentek, és ott mondtam egy lányom beszélgetni, és úgy telt az idő. Aztán észbe kaptam, hogy 10 óra. Jaj, mondom. Amúgy beléptem az ajtón, amikor hazaértem, édesapám mondta, hogy hívni akarta a rendőrséget, a kórházat, hogy hol vagyok elveszve, mert 8-ra nem szóltam neki, hogy hát, hogy nem mentem haza, hogy miért nem mentem haza. És mondtam neki, hogy nem mindegy az apa neked, hogy hol vagyok. Hát édesapa nyelt egyet, jó, oké, fiam, jó. Hát másnap megint kimaradtam, de akkor már éjfél volt, vagy egy óra lehetett, és kaptam 3 pofont. Ugye apa nem kellett venni a nadrág szíjat, mert ő vasakkal dolgozott. Egyik pofon az, amikor az ajtót csuktam, másik kettő meg a falat, és azt mondta nekem, hogy fiam, döntsd el, börtöntöltelék akarsz lenni, vagy rendes ember. Na ott úgy apám így sarokba állított szó szerint, hogy hogy amit én életformát szeretnék kialakítani magamban, az nem valós erre az időre, mert akkor még korábban, hogy mondjam, szigorúban fogták azért a gyerekeket. Én úgy elvonultam a szobámba, emlékszem, és akkor mamám jött utánam, az apai nagymamám, és ő mondta, gyere unokám, beszélgessünk, és ő elkezdett velem beszélgetni. Megkérdezte, hogy érzem, mit érzek, és elmondtam neki, hogy szerintem igazságtalanság, de hát ő is volt fiatal, próbált védeni, aztán azt mondja, van egy Isten, aki szeret. És elkerítette nekem a mi atyánkot. Ez úgy elbevárt ott az ő ágyán. Szóval igazán innen kezdődött el az a fajta keresésem, hogy hova tartozok, kihez tartozok. Ugye a kertváros a Szentes Központi Református Egyházközséghez tartozott, akkor ott éppen lelkészváltás volt. És akkor elkezdtem keresni, és tudtam, hogy van még egy református gyülekezet, az meg Szentes Felsőpárti Református Gyülekezet volt, ahol a Gilice házas pár szolgált. És kerestem a lehetőséget, hogyan tudnék bekapcsolódni. Emlékszem, hogy bementem egy biblia órára, és András bácsi, és Világos és Imre bácsi volt a főgondok, meg is lepődtek, hogy ki vagyok én, ki ez az új gyerek, ez az új srác. Voltak ott többen is rajtam kívül.
2: Ekkor hány éves lehettél?
3: Szerintem 15, mert 16 évesen konfirmáltam. És akkor megkérdezték tőlem, hogy ki fia Bori vagyok. És én ugye elmondtam, hogy nekem az apai részről voltak presbiterek is választva abba a gyülekezetbe. Ki is volt téve a tabló, hát én ismertem föl így nagyapámat, hogy ő presbiter volt, meg nagyapától mondom, jó van. Szóval még akkor nem éreztem ezt a fajta örökséget. Én elmondtam, hogy református családban nőttem fel, szülők nem gyakorolják a vallást. Én úgy éreztem, hogy igazán csak a nagyomám része volt nagyon erős a számomra, meg az apának a pofonai, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és úgy éreztem, hogy nyitottak rám. És amikor egy nyitottak, akkor után nyitottak felém az ifivel is, ott lettem cserkész, akkor ott tartottam elsőnek gyerekalkalma, gyerekisten tiszteletet.
2: És akkor már tudtad, hogy akkor a teológiára mész tovább?
3: Megfogalmazódott bennem az érettség után, hogy hova tovább. Szerettem volna rendőr lenni, akkor fölvettek már a GANF-ra, a Gépipari Automatizálás Műszaki Főiskolára, ugye felvételt nyertem, akkor ugye még az érettség után, még adtam 2 évet magamnak, hogy biztos legyen, akkor szereztem egy felsőfokú gazdasági informatikus szakmát, ilyen UK-ist. Na és akkor mondom, hát akkor vagy tesi tanár, vagy kémia tanár, így mindenféle gondolat volt, de benne volt a szívemben a vágy, hogy akkor, hogy a lelkiség is ott van. Na de úgy voltam vele, hogy akkor most nem megyek, hanem elindultam, ez a Jónás effektus szerintem, elindultam Kecskemétre a Ganfra. És ott én egy évet lehúztam, de az a tűz, az a vágy, az nem csitult bennem. És akkor kértem, mint Gedeon, hogy akkor most kiteszem a gyapjút, akkor most, hogyha ez lesz, akkor ez lesz. Szóval azért próbatételt adtam az Úristennek is, mert azért 6 év, az 6 év. És akkor megerősödött bennem, akkor indulj. És akkor elindultam. Elindultam, nem is Debrecenbe elsősorban, én tisztántúli vagyok, hanem elindultam Sáruspatakra.
0: 6 éven hol szolgáltam?
3: Hát 6 éven Józsán kezdtem, Gacsányi Zsoltnál, hogy én rendőrségnél dolgoztam, és le kellett szerelnem, ugye 2013-ban szereltem fel, és 2016 augusztusában le kellett szerelnem, mert nem kellett 6 évre.
0: Jó, te a teológia mellett a rendőrségnél dolgoztál? Ahhoz ez a rendőri vágy sem csitult új láz, hogy két tűz együtt, igen,
3: nem, értem. Nem, hogy fegyveres biztonsági őr voltam, és azóta már volt 8 rendőri esküvőm, megtartom velük a kapcsolatot.
0: Józsa, ugye akkor a 6. év, és utána rögtön nagy templom?
3: Nem, úgy volt, hogy Józsa volt a 6. év, de ott Tégláson volt egy folyamatásom, aki megcsinálta a hülyeséget, és kicseréltek bennünket. Na hát én Tégláson, Molnárcsán nagy tisztelet, aztán újraélettem. Én Csillanént azóta is tisztelem, szeretem.
0: És akkor onnan, hogy jöttél be Debrecenbe, és nagy templom?
3: Mondtam nagy tisztelet asszonynak, hogy Csillanét tessék várni, majd mi megkérdezem Esperesőt vagy Zsigmondot, hogy számít-e rám, van-e rám szükség, vagy nem. És azt mondta nekem, hogy Esperes, hogy nem tud nekem mást adni. Egyházmegyében, hát hogy isek, már telített vagyunk, meg stb. Mondtam azt, hogy jó. Mondta, hogy akkor reménysugár. Mondom, reménysugár. Így mondta Esperes, hogy nem, azt mondtad nekem, hogy rendőr volt. Hát mondom, fegyveres biztonság előtt, a migrációr kísérő osztályon voltam. Hát csövörbe, vödörbe, ott zártam az ajtókat, majd nyitom majd az ajtókat, és akkor így kaptam meg a reménysugarat. Csak én nem tudtam, hogy a Halitan szállónál azzal az, hogy kimondom az ítéletet magamra, hogy kevesebb lesz a szolgálatom. A Halitan szállóban, ha sokan oda kerültek, előttem lelkészek, azt mondták, hogy csak az a ugródeszka, hogy ott vagy egy darabig, után kimész gyülekezetbe önálló lelkésznek. Hát én törtem rendesen, szerintem az utat, hogy ne csak hagyítalan misszióval foglalkozzak, hanem konfi, ifi, gyülekezeti szolgálatok, mert én úgy érzem, hogy talentumot kaptam az Úristentől a szolgálatokra, akkor én nem akarom azt, hogy konzerválódjon az én talentumaim azért, mert úgy érzem, hogy csak erre van szükség ott.
0: Ez a különböző szolgálat, itt-ott-amott, mellette a millió munka, a rengeteg embernek a megismerése, és ezáltal rengeteg olyan embernek a megismerése, aki nem vallásos, nem hívő. És ne akard minden áron az Isten felé terelni, de próbáld megérteni, de mégis valamit megmutatni. Tehát, hogy ez a, nem tudom, egy kicsit ilyen profétai nekem ez a te helyzeted. Aha. És akkor betesznek a legnehezebb szolgálati területre, a hajléktalanok közé, ahol szerintem az embereknek a 90%-a teljesen elvesztett a reményét arra, hogy ő még egyszer valaha olyan életet éljen, és visszaintegrálódjon a társadalomba, ahogy ő szeretné. És akkor, hogy ugye festettél már lakást olyannak, aki onnan kikerült, és utógondozod őket, és megkérdezed, hogy hogy vannak. Tehát, hogy lehet, hogy ez nehéz, és lehet, hogy sokan ezt egy kicsit büntetésnek élik meg, hogy egy olyan területre mennek szolgálni, ami majd nem, mintha sziklára vetnéd a magot, de mégsem. Tehát, hogy azért te ebbe is megtalálod azt az utat. És én úgy gondolom, hogy nem véletlenül vagy ezekben a nehéz helyzetekben, vagy nehezebbnek gondolt helyzetekben.
3: Nem csak festettem, hanem csiszoltam is, meg laminált padlót raktam. Fölvettem a kantáros nadrágot, a baseball sapkát visszafordítva, füldugó be, és akkor vágtam a laminált padlót, zajzat kiegyenlítő beton után mentem lecsiszolva rendbe. Szóval megcsináltam azt is, hogy meglegyen, szegélyeket kivágtam, azokat is odaillesztettem, nem ragasztottam, inkább furtam, de úgyhogy nem kívülről nem látszik semmi, igazán nem egy ilyen sávban van, vagy utána rátettem a díszburkolatot. Én úgy érzem, hogy az én életem, amit mondtál is, Bori, hogy a öcsém fogalmazott, hogy te Zoli, te sose leszel a gazdagok csuhása, te mindig a szegények, elesettek csuhása leszel. Ezt öcsém fogalmazta meg. Azt mondja, mi az életünkben sosem fogunk olyan magasra jutni, de Isten magasra fog tenni minket. És most nem pozícióra gondolt, hanem emberségben, emberileg. És hogy valahogy szerintem ezért vagyok én más, és ezért nem értetek meg sokszor esetleg lelkész kollégák, hogy én miért gondolkozok máshogy. Én azt is mondtam egy lelkész kollégának, hogy hálát kell adni ezért a padért, hálát kell adni a dolgokért, vagy le kell venni a fekete-fehéret, és akkor venni fel nadrágot, és csináljuk meg mi magunk két kezű munkával. Nem akarok kiégni, nem akarok elégni, hanem az Úrért égni, és kérem tőle, mindig töltsön fel. Nagyon sok minden van körülöttem, amire tudnék nézni, csak tudatosan kell figyelni, hogy többet kell Istennel foglalkoznom.
0: És akkor talán zárásképpen még azért, ha már a Jóisten azért ilyen viszonylag nehezebb terepekre helyezték, akkor választottál egy hasonlóan nehéz terepet, a gyász feldolgozást. ami nyilván a, főleg az első időszakban a szerettünk elvesztését követő fél év, ami szerintem a legnehezebb. Ott érzelmileg olyan hullámvasútra ül fel az ember, ahol hajlamos akár a Jóistentől elfordulni egy időre.
4: Az így van.
0: Dühösnek lenni rá, és értetlennek, és keresik a miérteket. Miért érezted úgy, hogy ezt a terepet is vállalnád, és egy ilyen nehéz időszakban kísérnél embereket?
3: Hát én ide kerültem a nagy templomhoz, én nem mondtam, hogy ennyire specifikus ez a nagy templom, hát ez minden téren specifikus. Én úgy voltam rá, hogy ugye két lelkészes modellt hozok a fejembe, Szentesről, aztán egy lelkészes Téglásról. Szóval én nem tudtam ilyen specifikus, hogy már mindenkinek mondott a tortából egy szelet, hogy ki mit csinálni, meg úgy voltam, hogy hát mindenben fiatalok, akkor idősek, és mindig lett volna valami, de hát itt nagyon le voltak korlátozva a dolgok. Tudom, hogy két év volt, amikor nagyon sok embert temettem, szerintem több mint 30-at is temettem.
0: És azért itt jegyezzük meg, hogy sokszor olyanok a temetési szolgálatát is végzed, akiknél nincs más csak ott, mint a, csak a sírások, ugye, mert hogy a hajléktalan testvéreket nem kísérik.
3: Így van. Na, az volt az első, amikor így, így szembe ötlött, hogy mondjuk lelkész úr, kimegyünk, ott leszünk a testvérünk temetésén. A kántorral voltam, meg a sírások bártak, hogy atyám, azért tiszteletben. Nem lesz hosszú, mondom, nem lesz hosszú, de azért a életutat elmondom, jó, meg a isteni vigasztaló igéjét. Mert volt olyan temetésem is, aki a gyülekezethez tartozott, és kért, és hogy én temessem el. Ott más volt ehhez. Szóval azt éreztem, hogy minden temetésnél máshogy kell felkészülnöm. Nincs egy standard, mindenkinél máshogy kell felkészülni, és ez valahogy erőt adott abban a tekintetben is. És akkor feltettem a kérdést, hogy uram, amikor megnéztem a Fegyvertelen Katona című filmet is, és mondom, mi lesz az elesettekkel? Mi lesz a hozzátartozókkal? Kik lesznek ők, vagy hogy lesz ők? És emlékszem, hogy Bodósá tanárnő 2019-ben jött be, hogy a Covid készítette fel a kórházi lelkészeket, ilyen feldolgozó képzés a Hittudomány Egyetemen. Mondom, felhívtam, hogy tanárnő azért, már ugye már mezei lelkészeknek ismer. Na és akkor ő készített fel, ugyanúgy, amit kért, be kellett adnom, szóval beadandó volt, hogy is mondjam, kellemes beszélgetés és vizsga volt igazán, nem tudom, ezt lehet-e vizsgának nevezni, de megkaptam a papírt a képzésről, és akkor elkezdtem, és akkor ott voltam a nagy templomban, hiszen fönn voltam, és azt mondtam, hogy uram, elvégeztem, és mondom, uram, tudom, hogy azt mondta az igében, hogy küldjél munkásokat az aratásban, hogy legyenek többen a te országaidnak a munkásai, én meg azt úgy imádkoztam, hogy küldi embereket hozzám, akiknek az aratás már elvette a szeretteiket. És így jöttek először négyen. Utána jött a következő, akkor voltunk hatan, aztán hárman, voltunk, hogy jöttek majd nyolcan, csak az időpont nem volt jó, szóval Isten áldásának éreztem igazán. Utána képeztem magamat is, elkezdtem a mentálhigiéni képzést.
0: De hogy tudnád summázni az eddigi életutadat?
3: Summázni? Vezessen az Úristen. Vezessen az Úristen tovább. Ha már valakinek az életében egy mosolyt tudok csalni, és nem, én nem olyan típusú lelkész vagyok, hogy na meg kell térned, ez a jó, hanem az én életemmel akarok úgy világítani az Isten dicsőségére, és nem én, hanem az Isten világítson általam, hogy lássák az én cselekedeteimet, hogy dicsőítsék az Istent. Szóval bennem a vágy az, hogy segítsek az embereken. És azt is el kell fogadni, amikor nem sikerül segíteni. Azt nem kudarcként élem meg, mert hogy sokszor az ember képes begubbózni, mint a lepke, amikor báb, és akkor majd én ott elintézem magamba a dolgokat. Igen, nem. Csak nem mindegy, hogy hogy kelek ki. Hogy milyen lepke leszek, hogy most akkor sérült lesz a szárnyam, vagy valami, és nem tudok repülni, vagy amikor szépen kijön a bábból a lepke, nem szabad segíteni neki, hogy saját maga folyamatában jöjjön ki, hogy megerősödjön a szárnya, ugye ezt sem a gyászfeldolgozás, hogy megerősödjenek, és visszaintegrálódjanak a közösségbe, szeretteik közösségébe.
1: Az elmúlt percekben Dancsó Zoltánnal, református lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. Bóka András György, Kalota Szent Király polgármestere, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnoka beszélgetésünkben felidézi gyermekkora hitbeli örökségét, és megosztja mindazt, amit a hitről, a szolgálatról és az emberek iránti szeretetről évtizedek alatt megtapasztalt. A riporter Pilbák Kincső.
1: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
2: Kalota Szent Király Zentelkén születtem, és már a nagyszülők által természetes a szüleim is vallásos emberek voltak. Emlékszek, hogy öcsémmel vallásórákra jártunk, az még a másik rendszerben volt, és a szüleink és nagyszüleink templomba vittek. A vasárnapi Isten tisztelet előtt voltak akkor a vallásórák, egy fél óra volt arra számba, és azért egy szigorú ember volt a lelkipásztorunk, de azért közösségként éreztük magunkat ezeken az alkalmakon, és természetes, hogy a családba is énekelgettünk, és mindenképpen meghatározta a további életünket is ez a hitre való nevelés a nagyszüleink és a szüleink részéről.
1: Milyen vizuális képek alapján alakult ki az Isten képe, vagy az Istenhez fűződő hite gyermekkorában?
2: A szüleink is arra tanítottak, hogy Istenbe vetett hittel akkor sok mindenen át lehet vágódni, minden megoldódik, ha Istenbe bízol. Tehát ez a fonal vezetett az életen, és ugyebár gyerekkorunkban a földműveléssel foglalkoztunk, akkor megfogott a magbetű példázata, és mikor már építkezni kezdtünk, akkor meg a kősziklára épült háznak a példázata. Tehát ezek a történések végigvezettek az életen, és ha az életem utolsó periódusát veszem, akkor meg az irgalmas samaritánus példázata is vezérelt, mert sokszor az önkormányzati munka megkövetelte azt, hogy a legjobb tudásunk és szeretetben járjunk el, tehát semmiképpen olyan stílusban, ahogy ők kerültek a problémákkal a hivatalba.
1: Ezeken a vizuális képeken kívül, ha becsukja a szemét és gyermekkori vallásórát idéz fel, akkor milyen első illat, hang vagy tárgy jut eszébe?
2: Mint ahogy mondtam, a szigorú lelkészi hang jut eszembe, de azért mégis jó volt akkor. Hát tudjuk, hogy abban a rendszerben ugyebár a rendszer is vigyázott, hogy vasárnapokra is szakköröket szerveztek a suliba, de mikor nem voltak ezek a szakkörök, akkor kötelező módon a templomba volt a helyünk, és akkor az nem kívánságműsor volt. Talán a mostani fiatalok nem is értik, és ők a bőség zavarával küszködnek, és talán ezért lankad a körükbe az istentiszteleti látogatottságoknak az aránya. Tehát az a szigorú hang, mikor nem tűrte az akkori lelkipásztor, ha izgünk, mozgunk, és már az is siker élmény volt, hogyha valakit nem kellett megszólítson, akár a szószékről is szokott integetni, hogy elnye benye. Az aranymondások és az éneklések, és már versenybe voltunk, hogy a régi énekes könyvből ki tudja az énekeknek a címét az énekszám szerint megmondani. Tehát mindenképpen kihívás volt, és nagy szeretettel gondolok arra a komor és szigorú hangra is.
1: Elhangzottak bibliai történetek itt korábban, amelyek az életét most is egyengetik. Milyen elvek alapján alakultak ezek ki? Milyen elveket követ ma?
2: Vannak elvek, amik érvényesek, és mind egyházmegyei főgondnok, nagy szeretettel felkeresem az egyház községeinket, és erre a legjobb alkalom, mikor imaheti alkalmak vannak, mert mindig más napokon, más órákba is igen elsikerül látogatni, és ott elbeszélgetek fiatalokkal, és nem csak a fiatalokkal, mindenképpen bátorítom őket, és a bátorítás nem csak a fiataloknak szolgál, hanem az idősebb korosztálynak is. Mindenki kell tudja, hogy Isten keze mindig vezeti azt, aki hittel halad előre az úton, és hogy nehézségek vannak, és azt is tudni kell, hogy Isten soha nem mondta azt, hogy könnyű lesz, ő azt mondta, hogy soha nem foglak magadra hagyni. és az önkormányzati munkába is, hogy Adit idézzem, itt a Kalota partján többször éreztem azt, és mondhattam el Adi szavaival, hogy mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndetlen és váratlanul átölelt az Isten. És a fiataloknak felhívom a figyelmüket, hogy ha jó emberek akarunk maradni, vagy jó emberek ki próbálunk lenni, az az igazi érték, és próbáljunk jó embereknek maradni, és jó emberekké lenni, mert itt a legkisebb a konkurencia ebbe a globalizálódó világba, mert azt is tudjuk, hogy az embernek nincs lehetősége mindenkivel jót tenni, de lehetősége van arra, hogy ne tegyen rosszat senkivel. Ugyancsak kívánom és kérem az alkalmakkor, hogy emberkéink boldogok tudjanak lenni, de nem az a boldogság, akinek tökéletes az élete, hanem aki az apró dolgoknak is tud örülni, és ha hálásak tudnak lenni azért Istennek, amit kapnak, akkor az egy nagy dolog, vagy aki úgy érzi, hogy nem tud hálás lenni azért, amit Isten adott neki, akkor nézzen körül a világba, és legyen hálás azért, amitől Isten megvédett. Felszoktam hívni a figyelmet a hallgatóságnak és a fiataloknak is, hogy próbáljuk meg legyőzni a rosszat a jósággal, a hazugságot az igazsággal, a gyűlöletet pedig a szeretettel, mert ez az üzenet már nagyon régi, de még mindig nem jutott el az emberekhez. És ha előre reménnyel, vissza hálával, felfelé imával, lefelé bűnbánattal, befelé figyelemmel és körös körül szeretettel viszonozzuk embertársainkat, akkor tudjuk, hogy a házi áldásból, hol Isten, ott szükség nincsen. És kívánom, hogy mindenkinek a tarsolyában minden napra ott legyen az a három dolog, a hit, amit ha a lelkedben hordozol, boldogít, a remény, amitől magabiztos maradsz, de szerény, és a szeretet, ami nem szépé, hanem csodássá teszi az életet és az emberi lelket. Szilárd meggyőződésem, hogy adakozni és osztogatni a mieinkből az nagyon jó dolog. Én is vallom azt, hogy amit szeretetből ajándékozol, az örökre a tiéd marad, és a jókedve adakozót szereti és megáldja az Isten, mert ha te osztogatsz a tiédből, a mi egyedüli Istenünk, ő szorozni is tud, és visszaszolgálja azt neked többszörösen is, amit teszel, és aki Isten kezébe tesz le mindent, az már nem tud elveszíteni semmit, ez is egy biztos dolog.
0: Az elmúlt percekben Pók András Györggyel, Kalota Szent Király polgármesterével, a Kalotaszegi Református Egyházmegye főgondnokával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzóágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben. Úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Buchoy. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalávas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások gólyalávas felvonulása a Farkas utcában 17 órától. Később a főtéren, a Mátyás király szoborcsoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti ámulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
3: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
3: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Szempontok. Vélemény buborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsó.

0: Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat Szempontok műsorunkban. A mikrofonnál Lukács Orsolya. Mai műsorom vendége Mádli András, illetve Kun Tamás lesz, akik a célokról, motivációkról fognak beszélni. Tartsanak velünk!
1: Kimerem jelenteni azt, hogy majdnem minden nap találkozunk egy-egy olyan felugró idézettel, hogy mitől leszünk jobban motiváltak, mit kellene csináljunk, hogy elérjük a céljainkat. Szerintetek mennyire függ össze a kettő, a motiváció és a célok?
2: Én azzal kezdeném, hogy az ilyen kérdéseket vagy idézeteket elég sikeresen szoktam elkerülni. Még arra is figyelek, hogyha ez nem csak írásban van feltüntetve, hanem hogy valaki beszél, hogy próbáljam a motivációját kiolvasni, hogy miért is próbál engem valamire megnyerni vagy megtanítani, és hogyha a motiváció nem tiszta, vagy nekem nem felel meg, vagy túl mérgesen szól, vagy túl törekszik arra, hogy megnyerje az én szavazatomat is, akkor nagyon gyakran megtörténik, hogy köszönöm, nem kérek, mehet sétálni, vagy fújad egy kicsit odébb.
3: Én is így, ugyanígy vagyok, én is szeretem kerülni az ilyen motivációs beszéd.
1: Amúgy én is. Csak tudom, hogy ha véletlenül ránézek anyukám vagy apukám a Facebookjára mondjuk, akkor biztos, hogy előjön egy ilyen, ami görgeti. Oké, hogy én kerülöm és iktattam, de attól függetlenül másoknak.
2: Szerintem mind a hármunkból kihalszik az, hogy fontos téma, célok és motiváció, de inkább kényes téma, nem egy egyszerű téma. Tehát nagyon igényesek vagyunk, hogy kitől fogadunk el tanácsot vagy motivációt vagy.
1: Amúgy, ha már ránéztem a témára, akkor találtam egy idézetet. A terv nélküli cél mindig csupán vágy marad. Egyetértetek?
3: Ha igen, pont miért? Pont ma olvastam ezt.
1: Te is? Na, jó.
2: Lehet egy kicsit más színekbe vagy árnyalatokba is festeni, az képmutatás, vagy csak mi a magyar megfelelője, becka aparecse. Hideg vízzel rúgok be. Igen, tehát mondok valamit, aminek egy bizonyos hatása kéne legyen, de nincs. Uh-huh. Tehát csak próbálom saját magamat, vagy másokat butítani, vagy óron vezetni, de nincsen semmi velője, alapja.
3: Nem tudom, én a célokkal amúgy úgy vagyok, én nem vagyok az a megfontolt, előre kitervezett, célos ember. Nekem megvannak az álmaim, amiket úgy magam előtt hagyok, és állandóan futok utánuk, viszont nem tudom, hogyha mikor elérném őket, akkor beteljesül, vagy nem tudom, én kiteljesednék tőlük. Szóval néha úgy érzem, hogy mikor elérem azt, amit akarok, olyan vagyok, mint a kutya, amely kergeti a farkács, mikor megfogja, akkor nem tudja, mit csináljon vele.
2: Ezt élőben, egy kicsit más formában, de élőben tapasztaltam. Apámmal megmásztuk az Ünököt ezelőtt, 40 évvel? Wow! Több mint 40 évvel. És neki az Ünöke egy célja volt, mert Nagybányán dolgozott, vagy volt többször, és onnét nem sikerült addig elérjen, akkor Kolozsvárra költözött vissza, és még messzibb volt, és együtt megmásztuk, és az önmagában egy gyönyörű élmény volt, mert egy apa suhanc fia tapasztalat volt, maga mászás kellemes volt, szép, gyönyörű helyre jutottunk fel, de láttam apámat, hogy nem volt meg az a kiteljesülés, hogy elértem a célomat, hanem elvesztettem a célomat azáltal, hogy elértem.
1: Oké, két kérdés jutott eszembe. Amikor

0: kifejezünk, mondunk motivációkat, de tulajdonképpen nagyon gyakran félünk attól, hogy nem attól, hogy hibázunk, hanem attól, hogy lenéznek, hogyha hibázunk. Félünk, hogy nem fogadnak el, félünk, hogy visszautasítanak, és nem a legegészségesebb motiváció az ilyenfajta félelem, és nem a legegészségesebb, hát egyáltalán nem egészséges vagy jó, egy olyan élethelyzet, amikor nincsen egy olyan kapcsolatbázisom, vagy szociális bázisom, amelyikből pozitívan mehessek ki, ahol tudjam, hogy el vagyok fogadva, hogy szeretnek, hogy én abból nem esek ki, és hogy onnét kinyújthatom az antennáimat, akár mint a csiga, tehát lassan-lassan és óvatosan, vagy akár kiugorhatok, mert tudom, hogy ottan nekem van egy idézőjelben otthonom, vagy idézőjelek nélkül, ahol ha sikert érek el, ha nem, visszajövök, hogyha örömmel jövök, akkor örülnek velem, hogyha meg kudarccal jövök vissza, akkor hadd el, mert máskor jobb lesz, vagy na gyere, ígyunk egyet, nem ez a legjobb példa, de szerintem nem is egy rossz példa. Majd elmúlik, és holnap is fel kell a nap, és meg leszünk valahogy.
1: Tamás, te mondtál egy olyat, hogy nem kitűzött céljaid vannak föltétlenül, hanem álmaid. Miben különböznek a célok és az álmok? A célok sokkal kézzelfoghatóbbak, mondjuk, mint az álmok?
2: Hát nem föltétlenül. Álmokból lehetnek célok. És célokból álmok.
1: Oké.
2: Nem tudom, én például, amikor azt mondom, hogy álmaim vannak, az álmok azok álmok. Én azokon folyamatosan gondolkodom, viszont nem föltétlenül akarom elérni őket. Pusztán az, hogy magamban vannak, azok motiválnak engem, azok hozzák meg azt a boldogságot, azt a jó életérzést, hogy tovább menjek. És nem is tudva azt, hogy igen, ahogy mondtam, hogyha például elérném, akkor nem tudnám, hogy mit kezdjek vele, mit csináljak vele. Nekem jobban tetszik az, hogy mindig van, amiért hajtsak. Mintsem, hogy nem tudom, hogy mikor elértem, és lehet, hogy csak az egy célom volt, és más célokat nem tűztem ki magam elé, akkor most utána mit évő legyek, most mi lesz?
0: Meg lehet, hogy nálad ezek az álmak tulajdonképpen egyrészt az a haza, a bázisod, amiről beszéltem az előbb?
2: Igen, valószínűleg. Igen, ez van benne. Igen, egy ilyen biztonságot is nyújt, az biztos.
0: Az álomnak van egy előnye, hogy mivel hogy nem igazán kézzelfogható, és rá tudok én is érezni arra, hogy nem is biztos, hogy azt akarom, de álmodni lehet, nem kerül sokba, hát egy időbe kerül, de az sokszor megtéríti, vagy a nyereség az megéri a befektetett időt, és az álmok általában nagyon elasztikusak, nagyon sokat bírnak el, tehát ha esik, ha szakad az álom, vagy megállja a helyét, vagy odébb költözik, vagy megváltozik, vagy... Tehát ebből a szempontból azt hiszem, hogy kiérződik, hogy játszottam én is ilyen téren, van egy kicsi gyakorlatom. A célokkal puskáztam én is, illetve régebbről tudom, ezt az angolul működik egy ilyen rövidítés, a SMART goals. A SMART, az talán az, hogy próbálom fordítani, amilyen jól csak tudom, az, hogy megfejezhető, mérhető, tehát nem egy absztrakt valami, hanem mérhető, az elérhető, az achievable. Az R az, hogy józan, és a T az, hogy időhöz kötve. És emlékszek, hogy egy jó pár évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt volt egy helyzet, amelyikben az álmaimból egy kicsit a földre kellett érjek, és az egyik célt, amelyik akkor tűztem ki magamnak, mert olyan volt a helyzet, az, hogy mivel hogy volt 3 gyerek, kellett kenyér az asztalra. És akkor ahhoz, hogy azt ennyi és ennyi időben, hát nem mindhogyha éheztünk, de komplikált volt a helyzet. Nem volt nagyon komplikált, de meg kellett oldani. És akkor kitűztem magamnak, hogy ahhoz, hogy kenyér legyen az asztalon, azért ennyi és ennyi pénz, kb. Ennyi és ennyi idő alatt be kéne jöjjön, ahhoz kéne ennyi és ennyi munka. Jól jártam, mert nem kellett én a munka után járjak, hanem megkértek jobbról-balról, hogy ezt-azt-amazt csináljam, olyan dolgok, amikhez jól értettem, jól csináltam, jól megfizettek, és akkor meglett, de akkor lett ilyen tudatos, hogy nézd, itt ez a szükség megvan, itt ezért én vagyok felelős, és ahhoz, hogy megtörténjen, az álmodozás most nem elég. Hát mostan kell cselekedni, és hogy kell cselekedni? Hát úgy, hogy kitűzünk magunknak célokat. Ez sem

0: volt egészen véletlen, mert ez a Smart Goals, akkor az egyik dolog, amit csináltam, és jól ment, az tolmácsolás volt egy ilyen business consulting szervezetnél, és akkor ezekkel a fogalmakkal, olyan emberekkel, akik nagyon honosak voltak cégvezetésbe, tervezésbe, és ilyesmibe, többet voltam együtt, és amikor egyszer hallgatod, akkor valamennyi marad, de amikor fordítod többször is ugyanazt az anyagot, nagyon jó volt, mert szerettem, tehát tetszett, jó emberekkel voltam kapcsolatban, tanultam, és még meg is fizettek.
1: Hol van a határ a célok és az álmok között? Vagy mi a határ akkor?
0: Szerintem, hogyha smart szerint megyünk, a betűk szerint, az álom általában nincsen időhöz kötve. Tehát, hogy én egy éven belül, vagy 10 éven belül, nagyapámnak az egyik célja az volt, hogy az egyik legjobb gyümölcsöse legyen, és ez egy, annak idején olyan voltak az almafák, meg a gyümölcsfa fajták, hogy kb. 10 évre előre kellett tervezni legalább. Most már sokkal gyorsabban érnek meg a fák, tehát termelőképesek, de akkor kb. Egy ilyen 10 éves időszakba kellett gondolkozni. A másik meg a mérhető, az álom az általában nem egy mérhető valami. Tehát az, hogy szeretném, hogy sok barátom legyen. A sok az egy kicsit híg. Hogyha azt mondom, hogy szeret, és hogy mikor, hát valamikor. De hogyha én úgy szögöm meg, hogy nekem a célom az, hogy 2 vagy 5 év alatt legyen 2 vagy 5 jó barátom, az már egy cél, ami józan, ami elérhető, mert hogyha 50 barátot akarok, szerintem az nem józan cél, nem is nagyon elérhető, és egy nagyon híg, mert amikor túl sok, akkor az már túl kevés, vagy...
2: Hát igen, szerintem is az álom és a cél között a különbség az, hogy az álmokba oda lehet, ott tele van fantáziával, lehet, hogy egy elérhetetlen dolog, míg a cél, az tudod pontosan, hogy esetleg a célodat hogy érd el. Az álom esetleg egy olyan dolog lehet, amit nem tudod, hogy érj el akarod érni, de még nem tudod pontosan. És akkor azon álmodsz, és a másikon pedig tervezel a célod eléréséhez.
0: És szerintem a szerepük is különbözik, merném mondani, hogy az állam általában azért, vagy akkor szedjük elő, vagy akkor játszunk vele, amikor azt akarjuk, hogy jobban érezzük magunkat. Tehát tulajdonképpen egyfajta párna, vagy játék, amivel próbáljuk magunkat lecsillapítani, vagy egy kicsit jobb lelki helyzetbe hozni. Néha a célok negatív érzelmeket is hozhatnak elő, mert ugye én tűztem magamnak ki, hogy egy év alatt ennyi pénzt összegyűjtök, és már az évnek a fele elmúlt, és annak a pénznek egy negyede sincsen meg. És lehet, hogy a cél nagyon jó, lehet, hogy attól a céltől futnak más dolgok, hogy valamire egy előleget kell letegyek, és hogyha nem teszem le, akkor minden, vagy jó pár más dolog elcsúszik. De hogyha a cél jó, és hogyha van ez a konkrét célom, amihez igazodhatok, akkor egy fél év után, ha bizonyos dolgok nem álltak be, akkor valamiket, ha változtatok, hogyha igazán el akarom érni, akkor azt mondhatom, oké, akkor most az a 7 szabadságot, amit terveztem oda, azt elhagyom, abba a 7-be megyek, és dolgozok, vagy csak spórolok, és az egy másik negyedét az összegnek megtermeli, vagy megspórolja, és akkor marad a következő fél évre a fél adag, és azt meg tudom hozni. Most a példa ez teljesen ki van találva, de szerintem tudja egy kicsit ábrázolni, hogy mire szolgálhat egy cél.
1: Mi a helyzet a mások által kiszabott céloknak? Értem itt a szülő a gyereknek, vagy főnök a beosztottnak. De a főnök a beosztottnak az nem jó példa. A szülő a gyereknek, maradjunk annál.
0: Hát igen, mert a főnöknek tulajdonképpen az a hivatása, dolga, hogy célokat tegyen ki, azért kap az alkalmazott pénzt. Merném általánosítani, tehát nem csak szülő-gyermek, de tényleg az egyik jó példa, vagy tipikus példa, az, hogy azok a célok, amiket elsajátítottam, amik beülről jönnek, és itten kerül szóba a motiváció, ahol a motiváció belső, azok általában egészségesebbek, és gyakorlatban, gyakrabban valósulnak meg, vagy nagyobb az esély, hogy megvalósuljanak, mint amikor a célok kívülről jönnek, és a motiváció ezáltal kívülről jön, és nem sikerül elsajátítani, tehát nem kerül be mélyre, hanem marad valahol, valahol kint. Mert a célokkal, tehát az én tapasztalatom az, hogy még hogyha az én célom is, én szektem ki, jónak találtam, néha megunom, vagy néha el szeretném halasztani, vagy már nem találom annyira vonzónak, vagy fárasztó, belefáradok, tehát én akarom, én, de belefáradok. És ilyenkor, hogyha a motiváció az enyém, egészséges, teherbíró, akkor az esély, hogy tovább haladjak és elérjem a célomat, még utána nem is, nem 100%-os tökéletességről beszélünk, de úgy, hogy legalább nagyjából legyen meg, s akkor, amikor készült vagy terveztük. Ellenben, hogyha a motiváció csak kívülről volt, hogy Anus nénjem akarta, vagy apám már mindig azt akarta, és most én kell az ő álmait megvalósítsam, hát.
2: Ezzel kapcsolatban most eszembe jutott az iskolában, hogy volt ez az ösztöndíj, hogy ezzel akarták motiválni a diákokat, hogy jobban tanuljanak, ami persze a szülőnek is tetszett, hogy a diák jól tanul, vagy a fia, vagy a lánya jól tanul. Emlékszem, hogy engem soha nem tudott motiválni az ösztöndíj. Mindig örültem, hogyha kaptam, de nem motivált soha. Ahogy megkaptam, mindig elköltöttem, de nem motivált annyira, hogy én most azért a kevés pénzért, amennyit éppen adtak, azért jobban tanulják.
0: Vannak mások, akiknél ez meg életmentő volt, tehát voltak kollégáim, ez szerintem licibe is már megtörtént, de akkor nem ismertem eseteket, de az egyetemen voltak kollégáim, akik olyan háttérből jöttek, hogy árvák voltak, tehát az apa meghalt jó pár évvel azelőtt, nem volt pénz a családban, tehát a 80-as évekről beszélünk, és az ösztöndíjon múlt az, hogy tudott járni egyetemre, el tudta végezni az egyetemet, és akkor a motiváció meg volt. Uh-huh.
1: Nekem volt olyan csoporttársam, hogy nem lett volna rá szüksége. Én csak simán én hajtott a, nem tudom, a verseny, vagy a győzni akarás. Vagy.
2: Hát igen, van az egészséges is, és a kevésbé egészséges motiváció.
1: Igen.
2: Igen.
0: Irigykedhetünk, amennyit tudunk, de van, aki bírja és marja, és van, aki meg kínlódna, és próbálná, és szeretné, és nem megy neki.
1: A mások által kitűzött célok lehetnek annyira motiválóak, mint a saját magunk által kitűzött céljaink?
2: Hát most nem is tudom, hogyha például az a cél, amit mások tűznek ki nekünk, az a mi célunk is, féleképpen, hogyha például nem tudom, hogyha a szülő kitűzi, hogy azt akarja, hogy sikeresek legyünk, és persze nekünk is ez a célunk, hogy sikeresek legyünk, akkor igen, viszont hogyha az a célja valakinek velünk, hogy nem tudom, hogy gyakorlatilag ráerőlteti az ő vágyát ránk, és az nekünk csak azért, például a szülő azt akarja, hogy belőlem ez legyen, de én tudom jó, hogy nem akarok az lenne, viszont az a motiváció, hogy lássam a szülőnek a büszke tekintetét, az szerintem nem egy nagyon jó dolog. Az alapból, hogyha eléred azt a célt, lehet, hogy a szülő büszke lesz rád, de te nem fogsz örülni annak, hogy te azt elérted. Annak mi értelme volt. Szerintem nem, semmiféleképpen nem jó az, hogy másoknak a céljait teljesítjük ilyen szempontból. Az a legegészségesebb, hogyha mindenkinek megvan a maga célja, és mindenki tudja magát motiválni. Nem az a legfontosabb, hogy a külvilágból milyen motivációt szerzi.
0: Ez így nagyon igaz, de ugyanakkor szerintem világosan elhangzott legalább kettőnktől itt a három közül, hogy nem mindig könnyű saját magunknak célokat kiszegezni, és merem így megfogalmazni, hogy nagyon különbözőek vagyunk, mint emberek. Tehát mi hárman már különbözünk, de a nagyvilágban óriás különbségek vannak, és vannak olyanok, akiknek könnyű célokat kapni, kitűzni, kiküzdeni, elérni, új célt kiszegezni, annak neki menni, azt is elérni. Ezek lehetnek a híres hegymászok, lehetnek nagyon sikeres kezdeményezők, vagy sebészek, vagy tanárok. Tehát vannak emberek, akiknek ez könnyen esik, akiknek a természetük, és gyakran meg is látszik kívülről, vagy néha kívülről nem értsük meg, de ha egy kicsit jobban megismerjük, vagy olvasunk egy önéletrajzot, vagy egy életrajzot, akkor rájövünk, hogy wow, pak, pak, pak, pak, pak, ez így működött. Nagyon sokan vagyunk, vagy vannak, vagy akárhogy akarjuk, vagy vannak időszakjaink, amikor a célkitűzés nehéz, vagy absztrakt, vagy egyszerűen nem fekszik kézen, vagy nem sikerül, és szerintem akkor működik az, nem mondanám idegen cél, mert épp ott látom a kulcsot benne, hogy elsajátítom akkor működik másnak, tehát egy idegen célt tudok elfogadni. Azt mondanám, amikor egyezik az én álmaimmal, az én értékeimmel, és azokat talán még jobban megfogalmazza, vagy fokozza, tehát tovább viszi. És a keresztény rádió itt nagyon könnyű, vagy kézenfekvő a szociális szervezeteket, a szociális munkákat, tehát ha valakinek van egy konkrét ötlete, és elkezd valamit, és ránézek, és mondom, wow, ez tényleg ez igaz, ez jó, ez szeretetteli, ez szükséges most ebbe a helyzetbe, szükség van rám ottan, tehát látok egy szerepet magamnak, meghívtak, szívesen fogadnak, tehát kialakul egy esetleg egy új szociális tér, vagy egy bázis, vagy egy kapcsolat, és nem muszáj keresztény legyen, tehát nem, csak ez könnyű volt errefelé terelni a beszélgetést, akkor ez így nagyon sikeres lehet. Kevésbé sikeres az, amikor valaki valamiért megtetszett egy cél, nem igazán fekszik, de valamiért csak fekszik, tehát valami nyereséget csak lát benne. Egy munkahelyen is, hogyha a vízió, hogyha a nagy célok rezonálnak valamivel, ami mélyen van bennem, tehát látok egy kicsit többet benne, mint pénzkeresés, akkor jó. De talán akkor is, hogyha a gyerekeknek tudok kenyeret vinni, és esetleg egy kicsi zsebrevalót is, nem kell nagyon kínlódjak, vagy tisztességes a helyzet, akkor úgy is elfogadható.
1: Mi a helyzet azokkal az emberekkel, akik kitűznek egy célt, el is indulnak a cél fele, de viszont abba hagyják félúton?
2: Attól függ, hogy mi az az oka, miért abba hagyták. Uh-huh. Esetleg a motiváció, nem tudom, elmúlt, vagy már nem elég az, ami eddig volt.
0: De ki az az ember, aki nem járta meg ezt legalább egyszer?
2: Igen.
0: És néha az az egészséges, hogy arról a célról lemondjunk, mert a cél az mindig egy prognózisból indul, nem éppen mint az időjárás, de valamennyire hasonló, hogy tudunk bizonyos dolgokat, akarunk bizonyos dolgokat, feltesszük, hogy abban az évben, amikor mi, vagy 10 évben, amikor el akarjuk azt a célt érni, a dolgok egyféleképpen alakulnak, és aztán beugrik a COVID. Mm. Akkor bizonyos célokról egészséges lemondani, mert amikor az emberek nem tudnak mozogni, akkor ez és ez már nem szükséges, érvényes, egészséges.
1: Akkor vegyük úgy, hogy abba hagyjuk, mert mondjuk már nem érdekel. Az azt jelenti, hogy fel is adtuk?
0: Szerintem nehéz itten és veszélyes általánosítani, de igen, azt is jelentheti. És még bedobnék egy tényezőt, és pedig lenne az, hogy sokak közülünk egy rossz önképpel nőttünk fel, egy rossz önképpel élünk, és gyakran előfordul, hogy a saját jólétünket, a saját céljainkat megszabotáljuk. És az már meg lehet a célkitűzésnél, tehát annál a SMART-nál tulajdonképpen a célok gyakran nem józanok, vagy nem elérhetők, és akkor na ugye látod, hogy bebizonyult az, amit anyám, apám, vagy aki akkor jósolt, hogy én nem leszek képes, hogy a gyerekmunka, ilyen munka még egyszer bebizonyult, vagy rájövök később, hogy én szegény, hogy a világ ellenem állt, hogy nekem milyen jó belátásaim és céljaim, és milyen jól elindultam, és mostan a kormány, vagy akárki a szél ellenem áll, és amiatt nem működik, de tulajdonképpen nagyon hatékonyan, és sajnos ismerek felnőtt embereket, és talán saját magamba is találtam saját szorgalomból, vagy terápiába olyan dolgokat, ahol bizonyos dolgokat akartam, és mentem abba az irányba, de ugyanakkor ugyanén csináltam dolgokat, amik attól az iránytól visszatartottak, vagy az ellenirányba mozgattak.
2: Emlékszem, kisebb koromban sok mindennek kezdtem neki, és nem fejeztem be őket, és később meg az lett belőle, hogy nem volt motivációm, ezért nem kezdtem bele dolgokba, mert tudtam, hogy amúgy sem fogom befejezni őket. és utána pedig volt olyan dolog, amit csak azért fejeztem be, hogy azért is azt mondja, ha már elkezdtem, akkor most már meg fogom csinálni, ha bár lehet, hogy már nem volt értelme annak, hogy elkezdtem. És nem tudom, lehet ezért fontos az, hogy milyen célokat tűzünk ki magunknak, ezért jók ezek a SMART célok, ezek a kisebb célok, hogy például tegyük fel, mondjuk azt, hogy holnap, nem tudom, lenyírom a füvet, És az egy eléggé egyszerű dolog, azt megcsináljuk, de ott lesz bennünk az, hogy igen, ezt elterveztük magunknak, ezt megcsináltuk, és ezek az ilyen kisebb célok, amiket könnyű elérni, ezek fognak minket motiválni tovább. És persze fontos az is, hogy nagy célokat tűzünk ki magunknak, hogy van az a mondás is, hogyha el akarsz érni a Holdra, akkor célozd meg a napot. Ez is egy fontos dolog, viszont kell vigyázzunk arra, hogy milyen távol vannak ezek a célok, mennyire elérhetőek, mennyire akarjuk egyáltalán, és mondom, ezért fontosak, hogy ilyen kisebb célokat is tűzünk be magunk elé, hogy állandóan ott legyen bennünk, hogy igenis meg tudjuk csinálni, és akarjunk csinálni.
0: Ez mostan spontán jutott eszembe. Ha túl sokat fontolkodunk egyedül, szerintem megvan az a veszély, meg lehet az a veszély, hogy csak álmokba játszódjunk, vagy próbáljunk magunkat biztatni. A célokkal az egyik veszély az, hogyha másokkal megosszuk, tehát a jó veszély az, hogyha már kimondtam saját szájammal, akkor valahogy kötelezem magamat, hogy elérjem, vagy hogy dolgozzak abba az irányba. Hogyha jó beszédpartnereim vannak, akkor szerintem két dolgot csinálhatnak. Az egyik az, hogy ha jók a célok, akkor bátorítsanak, és talán úgy segítsenek, hogy ellenőriznek, rám kérdeznek, na, az a cél, hogy állsz vele? Gyere, mert jól mész. Hú, ez hiányzott. A másik meg, hogyha nem jó a cél, ugyancsak a jó barátok rávilágíthatnak, hogy nézd, ez nem talál hozzád, vagy ez, állj meg, ez jól hangzik, de ha jobban ránézünk, vagy lehetetlen, vagy nem morális, vagy nem talál hozzád, nem, és ha el is éred, nem lesz jó neked. Ha meg rossz tanácsadókat kerestem, vagy kapok, vagy tartok, akik az önszabotást támogassák, akkor pont fordítva lesz, és ha pedig lenne a jó célokra lebeszélnek, meg a rossz célokra rábuzdítanak, hogy ja, igen, neki a falnak.
1: Az ördög és az angyal a vállon.
2: Igen, pontosan.
0: Igen. Melyik farkast etetem, vagy melyik kutyát vagy? Igen.

Az elmúlt percekben Mádli Andrással, rádiónk önkéntes munkatársával és Kun Tamással, a Bábesbolyai Tudomány Egyetem hallgatójával beszélgettem a célokról és a motivációkról. Ha önöknek is van véleménye a témával kapcsolatban, akkor szívesen várjuk az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A műsor szerkesztőjét, Lukács Orsolyát hallották, a viszonthallásra.

Szempontok. Véleménybuborékainkon innen és túl, ahogyan a világ dolgait látjuk. Tapasztalat, frissesség, félelem vagy bátorság. Fentek és lentek, generációs különbségek. Ezek mind szempontok. Lukács Orsolyával az Agnus Rádióban.

0: Hírek.
1: Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani, most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179 milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzóágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben. Úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Buchoy. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmából a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalábas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások gólyalábas felvonulása a Farkas utcában 17 órától. Később a főtéren, a Mátyás király szoborcsoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti álmulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkeszt.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír!

Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság.

0: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
1: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Mai vendégeink Endrefi Máté, az albertirsai Káldi Zoltán Evangélikus Szeretet Otthon diakónus lelkésze, és Endrefiné Sikter Anna hitoktató, aki jelenleg kislányukkal Bellával van otthon. Kettejük egymástól független, majd összefonódó történetébe pillanthatnak be hallgatóink beszélgetésünk során. Remélem, hogy ma is velünk tartanak. Először szeretném, hogy elmondjátok annak a történetét, hogy hogyan találkoztatok, és hogy volt-e kérdés valamelyik ötökben a másikkal kapcsolatban, volt-e bizonytalanság, hogy jó lesz nektek együtt, és mikor dőlt el ez?
2: Hölgye ki az elsőséget.
3: Akkor kezdem én. De először is szeretnénk megköszönni ezt a felkérést, mert tényleg igazán megtisztelőnek érezzük, hogy most itt lehetünk. 2015 májusának végén volt az a pillanat, mikor úgy döntöttünk, hogy akkor mi így egy pár leszünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez nem közhely, hogy az ember érzi azt, hogy ki a párja, és hát hál' Istennek, hogy úgy éreztem, hogy ez kétoldalú dolog, és nem csak részemről van így, úgyhogy lényegében így kezdődött a mi közös életünk.
2: Örülök, hogy Panka ennyire pozitív volt ezzel kapcsolatban. Én felsőbb éves voltam akkor már a teológián, amikor Panka jött, és hát azért egyetemista fiúk azért nyilván, amikor jöttek az első évesek, akkor hát meg kellett nézni a lányokat, hogy mégiscsak kik jönnek a teológiára. Csinos, szép lány volt Panka, és azért már úgy felfigyeltem rá. És voltak azért bennem kételyek, mert azért azt láttam, hogy két különböző családi háttérből jövünk. Megvoltak az előítéleteim, hogy ő egy ilyen nagyon szende, visszafogott, jó kislány, aki hát nem biztos, hogy feltétlenül engem akarna választani. Aztán hála Istennek megismertük egymást, és akkor rájöttünk, hogy azért mennyi közös van mégiscsak bennünk. Rájöttünk, hogy érzések is vannak, hogy van szeretet és szerelem is van, de emellett mennyi dolog összeköt minket, ami aztán meg egy sokkal komolyabb lépéshez is vezet, ugye

0: házasság az számomra már nem csak egy érzés, hanem az egy komoly döntés is, hogy a másik mellett én hosszú távon elköteleződöm, és amit elmondunk a templomi fogadalomnál, azt komolyan is gondoljuk, és azt én hosszú évtizedeken keresztül meg akarom fogadni, és ki akarok tartani. Na hát az azért már egy komolyabb megalapozott döntés, de ahogy a teológián elkezdtünk beszélgetni, nevettünk, rájöttünk, hogy tényleg a humorérzék, az értékrend, sok minden egyezik. Onnan már azért nem nagyon volt kérdés.
1: Örülök, hogy most Máté foglalt össze valamit hosszabban, mint én.
2: Fordító szokott lenni?
1: Általában igen, de többek között az is egy olyan dolog, ami így közelebb hozott minket egymáshoz.
2: Igen, hogy te beszélsz, ő meg inkább hallgat.
1: Hát általában azért igen, ez szokott lenni.
0: Nem vagyok egy nagy dumás, pláne nem voltam soha az a nagyon nagy csajózós típus, úgyhogy örültem, hogy Panka szeretett beszélni azért. Ez egy könnyebbség volt ahhoz, hogy egymásra találjunk.
2: És mi az a pont, amire azt mondod, hogy ott már komolyan dönthet az ember, hogy házasságról is lehet szó? Mikor meri ezt bevállalni, és hogy vannak ezzel a mai fiatalok szerintetek?
0: Nem akarok ennyire általánosítani, hogy a mai fiatalok hogy gondolják. Nem biztos, hogy azért sokan úgy gondolkodtak, ahogy én gondolkodtam. Összejöttem Pankával, nem mondtam azt, hogy ebből házasság lesz, azt mondtam, hogy ebből meglátjuk, hogy mi lesz. De azért, ahogy eltett, nagyjából egy pár hét, nem több, mint 2-3 hét szerintem, én biztos voltam benne, hogy Panka lesz a feleségem, szóval az ott nekem nem volt kérdés. Ott már nyilván el kellett aztán tervezni, jó, azért még járunk egy ideig, aztán majd eljegyzés, aztán majd házasság, meghagyjuk mindennek a maga idejét persze, de nem tudom, azért a fiatalok, az én kortársaimon mondom inkább úgy, hogy azért több időt szeretnek erre ráhagyni, hogy ki tudja, milyen gondok jönnek, és igazából itt a probléma, hogy azt látom, hogy gondok jönnek, akkor én már látom azt, hogy egymásért meg fogjuk oldani a gondokat. Sokszor meg azt látom, hogy hát meglátjuk, milyen gondok jönnek, mert ha jön a gond, akkor nem biztos, hogy kitartunk egymás mellett, és azért ez szerintem egy nagy különbség, hogy hogyan állunk a másik emberhez, akit szeretünk.
1: Nekem is nagyon korán megvolt az az érzés, hogy igen, tudtam, hogy én más nem szeretnék magam mellé, csak is Mátét. Engem valahogy úgy szólított meg Isten ezzel kapcsolatban, hogy általában az érzéseimen keresztül szólít meg, hogyha lehet ilyet mondani. Szerintem mindenkit azon keresztül, amire fogékony, azon keresztül szólítja meg az Isten, és én nagyon sokszor kapok ilyen megszólítást, ezzel kapcsolatban is ez így történt. Hát, hogy a mai fiatalok, én is inkább így a kortársaimra tudok gondolni. Én már nem vagyok olyan nagyon fiatal, most töltöttem a 30-at, de...
2: De ti fiataloknak számítotok, főleg a házasság szempontjából, mert már inkább erre a korra tevődik, igen. 30-tól hát indul szinte.
1: Csak idén 4-esküvőre vagyunk hivatalosak, akik mind a kortársaink, barátok, barátnők, úgyhogy igen, valóban végül is vehetjük úgy, igen, hogy mai fiatalok vagyunk. Egyébként szerintem, ami még beleszól abba, hogy egy kicsit kitolódik ez a dolog, vagy talán nem olyan nagyon gyorsan döntenek a házasság mellett, hogy nagyon kitolódik az, hogy mikor végeznek az egyetemen. Sokan ahhoz kötik esetleg, hogy találjanak egy biztos munkát, úgyhogy lehet, hogy nem mindenkinek egy ilyen nagyon egyszerű ez a döntés.

0: Összefügg ez a hittel, hogy döntést hozzon az ember, vagy beleálljon abba, hogy egy kapcsolat már házasságig jusson el, akár tényleg az Isten hittel, vagy hát sok mindenbe lehet hinni, mondjuk másban hisz valaki, hiszi, hogy neki szükségesek azok a körülmények, hogy rendben legyenek például, vagy legyen egy lakása, autója, ilyesmi.
1: Szerintem nem olyan egyszerű, mint amennyire, legalábbis nekem nem olyan egyszerű minden helyzetben azt mondani, hogy rábízom az életemet az Úrra. Bármennyire is ez egy nagyon szép gondolat, és bárcsak mindig ilyen könnyen meg tudnám tenni, mint amilyen könnyen kimondom. Szerintem sokakban, még ha nem is fogalmazódik ez így meg, mégiscsak az van benne, hogy hát azért majd én egy kicsit még alakítom az életemet, még úgy nem vagyok biztos magamban, ezt meg azt szeretném én magamnak megteremteni, és ezt a szót használjuk is, ugye, hogy magamnak teremtek meg dolgokat. Nem olyan egyszerű mindig, szóval azért nem szeretnék így erről olyan kifejezetten véleményt mondani, mert ez nekem sem.

0: ha bármilyen problémájuk lesz, gondjuk lesz, már pedig lesz, ebben mindenki biztos, akkor azt az Istennel közösen tudják majd megoldani. Ami szerintem egy óriási kincs, és én látom igazából a gyakorlatban, hogy sokkal hamarabb, könnyebben házasodnak, vállalnak gyereket, alapítanak családot azok, akik az Istennel közösen hozzák meg ezt a döntést. És talán ez a félsz azért benne van az emberekben, hogy mindenféle egyéb külső körülményhez kötjük. Nem a másikhoz és az Istennel való kapcsolatunkhoz, hogy ez a hármas fonál, ez nem szakad el egy könnyen, hanem most nem tudom, ne sértődjön meg senki, aki éppen hallgatja, aki éppen mondta ezt, de hogy voltak, hogy hát igen, mert a fizetésem háromszorosát rá kell költeni a jegygyűrűre, meg ilyen munka kell, ennyi fizetés a házassághoz, meg a gyerekvállaláshoz. Nagyon sok külső körülmény, ami mondjuk, amikor mi beszélgettünk Pankával, meg egyébként akár lelkészbarátaimmal beszélgettünk, szóba se jöttek ilyen külső körülmények, hogy ez feltétel a házassághoz, vagy a gyerekvállaláshoz. Nekünk egészen más feltételek voltak, amik sokkal hamarabb kialakultak, mert szerettük egymást, egymás mellett döntöttünk, tudtuk jól, hogy az Istennel szeretnénk ezt az egészet megélni, a kapcsolatunkat, a gyereknevelést, sokkal könnyebb volt eldönteni. Ha mi is ilyen körülményekhez kötöttük volna, lehet, hogy hát biztos még mindig várnánk rám.
1: Igen, még nem lennénk se házasok,
0: mert nyilván közelben se vagyunk olyan biztos anyagi egzisztenciában, mint mondjuk a környezetünk, ahol mindenki azért mondjuk jól keres, de hát nem is volt ez szempont igazából.

0: az evangélikus lélekhangoló szól benne Endreffy Máté lelkészt és feleségét Endreffyné Sikter Annát kérdezem.
1: Te lelkész vagy, Panka hitoktató, a teológiáról ered a kapcsolatotok. Most ezen a napon hány éves házassok vagytok?
2: Most lesz 5 éve.
1: Most lesz.
2: Akkor 4,5, úgy szinte teljesen pontosan.
1: Hogyan élitek meg együtt a hiteteket? Van erre egy házaspárnak közös szokásrendszerek kialakul? Mert külön-külön is jöttetek egy-egy hitvilággal, szokásokkal, mert ez ilyenekkel is jár, és azután pedig egy világ lettetek.
2: Én szerintem ezt nagyon szépen össze tudtuk hozni. A kis saját családjainkból hozott mintákat ezen a területen is. Mi ezt így tudatosan is szerettük volna, hogyha nekünk lesz saját gyermekünk, akkor mind a kettő családból ezeket a jó mintákat tovább vigyük a mi közös családunkba.
3: Mi szerintem nem vagyunk annyira tudatosak, mint amennyire akár lehetnénk. Majd látjuk egy esetleg más lelkész kollégákon, ilyen lelkész családokban. De azért, amikor nagy öröm van, nagy nehézség van, azért sokszor akár összejövünk és közösen imádkozunk. Van, hogy Panka megkér engem, hogy most imádkozzak, vagy érte, vagy valamilyen egyéb ok miatt, vagy Bellával, a kislányunkkal összejövünk, és akkor együtt imádkozunk, vagy csak beszélgetünk ilyen dolgokról. Ezek adottak egy lelkés családba, és én nagyon szeretem, hogy mi családunkban ez ilyen magától értetődő. Úgy a mindennapjainknak a része.
1: Kislányotokat nem is próbáljátok erre tudatosan nevelni még?
2: Nem tudatosan, de úgy sodródik az árral, amit így mi sodrunk.
3: Bella 1,5 éves múlt, szóval azért még elég pici. De az nagyon fontos, hogy éreztetve legyen vele, nekünk meg tudatosítva legyen az, hogy ő nem a miénk, nem azért kaptuk, hogy azt csináljuk vele, amit akarunk, hanem ő ajándékba kaptuk itt az Istentől, és nekünk feladatunk van vele, és dolgunk van vele, hogy szeretetben neveljük, hogy megmutassuk neki az Istent, megmutassuk neki azt, hogy tud helytállni ebben a világban, és azért ezt hiába még csak 1,5 éves, azért én sokszor szeretem neki azért elmondani, akár egy pelenkázásnál, vagy este meseolvasásnál, hogy mi szeretjük őt, hogy az Isten szereti őt, hogy nincs egyedül, itt vagyunk neki, hogy itt van neki az Isten, és ezeket szerintem nem lehet elég korán elkezdeni, minket nyilván közösen imádkozunk. Ezek fontos dolgok, hogy ez

0: ezeket ő is tudja, és egyébként nekünk is fontos, hogy erre mindig emlékeztessük magunkat, hogy Bellának mi, nem is tudom, jó sáfárai legyünk, ez most egy kicsit fura szó a szülőségre, de jó szülei lehessünk.
1: Bella egyébként, hát nem újszülött korától, de hát tulajdonképpen másfél hónapos korától jár templomba. Nem mindent ért még meg, vagy legalábbis nem mindent reagál le, úgyhogy én abból rájöjjek, hogy érti-e valóban, vagy nem. Fontosnak tartom azt, hogy ott legyen. Aztán, hogyha úgy adódik, akkor kimegyünk, de legyünk ott. És Bella is érzi azt, tudja azt, hogy most templomba megyünk, mutatja a mesekönyvébe, hogyha meglát egy nagy épületet, és mutat bele, hogy apa, és összerakta, hogy az egy templom, ahol valószínűleg apa ott van. Szerintem bármennyire is kicsi, a maga kis szintjén teljesen érti a dolgokat, és szerintem többet tud, mint mi, meg többet ért, mint mi. Biztatok is mindenkit, hogy vigye templomba bármekkora is a gyermeke, mert akkor fog tudni viselkedni, akkor fogja megszokni, hogyha ott van.
2: Ti, főleg most Máté, téged kérdezzek, hogy te is így nőttél föl, hogyan hívott el téged Isten a szolgálatba? Van egy ilyen klasszikus valamiféle lelkészi elhívásod?
0: Én alapvetően nagyon evangélikus családban nőttem fel. Nekem az evangélikus gyökerek azért ott vannak. Nagyapám, dédapám, ükapám mind lelkészek voltak, édesapám fogorvos, úgyhogy pont egy generáció kimaradt, de egyébként a családban anyai ágon is azért van lelkész is, nagybátyám. Ott volt ez az evangélikus vonal. Azt nem mondom, hogy olyan nagyon nagy gyülekezeti kötődésünk volt, de megvoltak a magunk családi alkalmai, a vasárnapi áhítatok, igeolvasások, a karácsony, ugye pont ezzel szoktunk nevetni Pankával, hogy a karácsonyunk ugye mindig Isten tiszteletre mentek szorványokba, mint tudom, ugye apósom lelkész. Hát mondtam, hogy a semmi, hát mi ahhoz képest a családi karácsonyozásunk az legalább egy 3 órás liturgia volt, mire ajándékot bonthattunk, szóval azért gyerekként ezt végig kellett csinálni keményen. Szóval ezek megvoltak egyébként, valamit szerettem, de valamit nem. De az nagyon megmaradt nekem, hogy az édesanyámék, édesapám hogyan tudták rábízni magukat az Istenre. Én fiatalon vesztettem el a szüleimet nekem, édesapám 10 éves koromban halt, meg édesanyám pedig 15 éves koromban. És ezért főleg édesanyámon akkor azért már kicsit nagyobb voltam, láttam, hogy ő hogyan küzdi meg a gyásznak a feldolgozását, hogyan küzdi meg a hitnek ezt a harcát. És nekem ezek óriási megerősítések voltak, hogy ő hogyan találta meg a vígaszát. És hát meg nyilván azért nekünk is emiatt elég fiatalon úgy elkezdett nem ilyen közvetlenül beszélni azért a halálról, meg az elmúlásról, de igenis arról, hogy az Istennél azért, meg a mennyországban azért örökké él az ember. Szóval megvoltak ezek az ilyen kapaszkodók az Istenhez. És amikor már jött az érettségi közeledett, és fogalmam nem volt, hogy mi szeretnék lenni, nagyon ilyen történelem, régészet, ilyesmiük után kacsingattam, de aztán egyszer csak meghallottam, hogy állami iskolába jártam, és meghallottam, hogy lehet járni ott is hittanra, és akkor lehet érettségizni. Lehet hittanra érettségizni, és akkor elmehetek én is lelkésznek. Én azt éreztem, hogy én erre alkalmas vagyok, és tudnám csinálni, és úgy tudnám csinálni, hogy az valóban lelkiismeret, és jó legyen. Hát lehet, hogy kicsit naív voltam 18 évesen, azóta láttam a saját korlátaimat, meg a buktatóimat, de ez nekem az volt ott egy ilyen nagy elhívás. Onnan mostok kezem nem volt megállás, nekem ezt csinálnom kellett. A teológia az más kérdés, ott meg küzdelmes volt azért azt végigcsinálni, mert minél többet lát bele az ember az egyházba, annál többször csalódik, hogy az Istennek a szolgái se hibátlanok és büntelenek, ott ezeket is meg kellett küzdeni. A mai napig egy küzdelmes út, hogyan tudunk visszajutni ahhoz, amit Jézus Krisztus elindított, hogy hogyan lehet ilyen közösséget építeni, amit a hegyi beszédben elmond. Folyamatosan keresem a választ, és amit a családból elindított, ezeket az örökségeket én is próbálom magamba továbbvinni.

0: Nem volt bennetek soha olyan eltávolodás, lázadás, Isten megkérdőjelezés, ami azért jellemző kamaszkorban, vagy neked, Máté, ezt nagyon meghatározta azt, hogy szülők nélkül maradtál addigra?
1: Az Istennel szemben, megvan, hogy nem is emlékszem ilyenre, hogy én az Istenbe kételkedtem volna. Nyilván fogalma nem volt olyan dolgokról, hogy egyáltalán mi az evangélikus egyháznak a tanítása. Abban biztos voltam, hogy az Isten jó, és az Isten szeret engem. És soha nem gondoltam, hogy azért, mert valaki meghal, akkor az Istennek lenne a, nem a gonoszsága, de hogy az ilyen nagyon önzősége, hogy akkor ő magához szólítja ezeket az embereket. Nekem az Istennel kapcsolatban nem voltak ilyen kétségeim, magammal kapcsolatban nyilván sokszor, hogy én mennyire vagyok olyan jó szolgálja az Istennek, hogy az ember mennyire el tud bukni apróságokon, és akkor a lényegről lekerül a szeme, mert ez a földi világ, ez sajnos ilyen szempontból nagyon könnyen meg tudja mérgezni a hitünket és az Istenhez való közelségünket.
2: Én egy ideig nem szerettem azt, hogy az én családom ezt csinálja, hogy mondjuk mi a Lagzikból haza kell, hogy menjünk éjfélkor, mert másnap szolgálatok vannak. De amikor így kifejezetten nem szerettem, hogy apukám lelkész, azt nem is tudom megmondani, hogy miért volt, csak volt egy érzés. Valószínűleg azért, mert rajtam kívül senkinek nem volt lelkész az apukája mondjuk az osztályban. Viszont nagyon hamar változott ez bennem, és elkezdtem ennek meglátni az ajándékait és az előnyeit, hogy mennyivel több emberrel találkozhatok így, mikor mondjuk elmentünk egy balatonszárszói vagy egy bonyhádi családos táborba. Hiába voltam ott 4-5 éves, emlékszem rá, és ezek az első emlékeim között vannak. Vissza tudtuk idézni a teológián, volt olyan társam, hogy hát akkor mi együtt néztük Réf Fülöpről a napfogyatkozást 99-ben, és vissza tudtuk idézni, mert mindketten emlékeztünk rá. Sok feladat járt, úgy éreztem, és most is úgy érzem, viszont szerintem minden kis és nagyobb feladat is megérte, hogy lelkész gyerek lehetek a mai napig.
0: És most lelkész feleségként hogyan találod meg a helyedet Máté mellett?
2: Most Albert Irsán vagyunk augusztus óta, és igazából itt is ugyanúgy lelkész feleség vagyok, csak egészen más feladatokkal. Viszont az ezelőtti helyünkön, Tabon, ott én is egyébként érdekesen ismételtem azt, amit láttam. Én is a gyülekezet kántora voltam, akár csak édesanyám, és én ezt nagy örömmel végeztem, és nagyon szerettem csinálni. Itt Albert Irsán pedig szintén van lehetőségem kántorizálni például. Nem is tudom megfogalmazni egész pontosan, hogy mit jelent lelkész feleségnek lenni. Számomra ez így egy ilyen természetes dolog. Megvannak a feladatok, illetve azért egy felelősségnek is érzem ezt, hogy nyilván az ember még inkább talán igyekszik példát mutatni, nem tudom, hogy ez mennyire sikeres, de azért úgy igyekszem.
1: Meg azért nagyon sok konkrét gyakorlati dolog volt. Igazából Panka volt a segédkezem, aki igazából bármi kellett.
2: Mindenes.
1: Akkor, igen. Hát most olyan, mint egy gyülekezeti munkatárs.
0: Mik lehetnek a buktatói szerintetek egy lelkész családnak, vagy a házas párnak?
1: Rengetegféle kihívás van, és valószínűleg lelkész családja is válogatja olyan szempontból, hogy kinek akár milyen világi munkába dolgozik tényleg, akár a férje, felesége. Földrajzilag, hol a család, hol éljünk. Ezek nagyon komoly kérdések, hogy hát mit tudom én, hogy valakinek olyan házastársa van, hogy csak Budapesten tud dolgozni, már olyan munkaköre van. Ezek nagyon komoly kihívások. A mi szempontunkból is megvoltak ezek, hogy hát itt él a család, ott él a család, tiéd, itt él enyém, itt él, hogy mit szeretnénk, hol legyen Bellának, a kislányunknak jobb, nagyszülők itt legyenek közel, vagy a testvérek. Mert nekünk költözni kell, nekünk mennünk kell, ahol a gyülekezet nekünk, ott kell lennünk, nem az, hogy mi kiválasztjuk, hogy melyik településen szeretnénk élni. Ilyen szempontból én szerencsés vagyok, hogy a társam volt mindig is, ahol megbeszéltük, hogy nekünk jó lesz, oda megyünk. De ez meg a másik, ami szerintem óriási buktató, hogyha valaki beleragad egy olyan dologba, ahol nem érzi jól magát. Ez egy önállítás, hogyha valaki lelkész, akkor neki minden gyülekezetnek tökéletesnek kell lennie. Ez nem így van. Vannak közösségek, szorványos helyen szolgáltam ott, faluról falura más volt az embereknek a gondolkodása, meg mentalitás. Ez nem olyan, hogy mindenhol ugyanolyanok az emberek. És ezért fontos, hogy a lelkész megtalálja a helyét, a közösségét, ahova ő passzol. És ezt viszont látom problémának, hogy sokszor beleragadnak ebbe, akár gyerekek miatt, ami érthető álláspont, hogy ott járnak a gyerekek óvodába vagy iskolába, akkor nem váltunk, akkor sem nekünk már rossz ott lenni. És ilyen szempontból mi, hogy Tabon szolgáltunk, és megvoltak a magunk kihívásai, a mindenféle hivatali, adminisztrációs dolgok miatt, éreztük, hogy nyomás helyez a házasságunkra és a kapcsolatunkra is, mert én stresszeltem, hazavittem, ez ilyen szempontból nem volt jó nekünk. A közösséggel ilyen szempontból nekünk ott pont nem volt semmi bajunk, mert szerettük azokat a gyülekezeteket és az ott élő embereket. De ha azt mondjuk, mondjuk, hogy ebből nem lépünk és nem váltunk, lehet, hogy rámegy akár a családunk is. Nem egy-két éven belül, lehet, hogy 10-15-20 éven belül. És szerintem ez az, ami talán így veszélyes lehet ilyen szempontból, hogy ha a lelkész, mivel ez egy hivatás és nem egy munka, ezért nem mer ezzel szembenézni. Hogy igenis én válthatok, vagy igenis én megérdemlem azt, hogy megtaláljam az én közösségemet és gyülekezetemet. Ez ilyen szempontból szerintem egy óriási buktató, hogyha a hivatás tudatomnak az áldozatául esik a családom, és sajnos nem egy-két ilyen lelkész kollégának a történetét, életét ismerem, akikkel konkrétan ez történt, hogy ráment a családjuk a szolgálat miatt.
0: Panka, te hogyan biztatnál olyan fiktív barátnődet mondjuk házasságra, aki látott, hogy ott áll a kapujában ennek jó a kapcsolata, Isten által megáldott kapcsolata az, és mégsem mer mondjuk belelépni?
2: Mátét idézném, mert hogy az egyik prédikációjában Máté azt mondta, hogy úgy érzi, hogy amikor mi köztünk nem feltétlen olyan nagyon felhőtlen a viszony, akkor általában megszokta azt figyelni, hogy akkor van, mikor az imádságos életünk egy kicsit lelassul, vagy nem annyira intenzív. És azóta elkezdtem figyelni, és teljesen igaznak gondolom ezt én is, hogy amikor úgy annyira nem egyszerű feltétlenül minden, akkor az nekem egy intőjel szokott lenni, hogy bizony lehet, hogy egy kicsit többet kellene Istennel úgymond foglalkoznom, és egy kicsit jobban ráállni az imádságos életre, mint ahogy eddig. Hogy mit üzennék ennek a fiktív barátnőmnek, őszintén szólva, azt mindenképpen, hogy imádkozzon, hiszen lehet, hogy valaki számára nem annyira egyértelmű, de ez úgy van, hogy az ember mindig megkapja a válaszokat, és abban az is benne lesz, hogy ez a döntés igennel vagy nemmel záruljon végül is. Úgyhogy ezt mindenképpen üzenném neki. Valamint, hogy próbálja meg még jobban megismerni azt az embert, aki mellett leszeretné tenni ezt a voksot. Meg még egy dolog, amit kiemelnék, az önismeret, amiről szerintem nagyon sokszor megfeledkezünk, nagyon fontos dolog. Akár házasság előtt áll valaki, akár házasságban van, akár még a közelébe sincs a házasságnak, ez szerintem mindenkinek egy nagyon hasznos dolog, hogy az önismeretet egy kicsit érdemes beindítani, egy kicsit ezzel foglalkozni, hát vagy nem kicsit, az embernek saját magával, mert ha én rendben vagyok, akkor az a másiknak is jó, és akkor még könnyebb egymással is rendben lenni házaspárként, illetve kicsit jobban kitágítva a kört családként, valamint akár még jobban kitágítva a kört mondjuk barátok között.
0: Végezetül, Máté, a saját tapasztalataid alapján hogyan készített fel jegyes oktatás során a párokat a házasságra?
1: Azért általában több alkalmas jegyes oktatásokról van szó, ahol tényleg sok mindent számba veszünk, múltat, örökségeket, családi szokásokat, két különböző ember, két különböző hagyományból, családból hogyan egyezheti össze az életét. Ezek komoly kihívások, amiket érdemes átrágni, átbeszélni. Aztán nyilván jelenről, jövőképről beszélni, hogy képzeled el a családodat, gyerekvállalást, anyagi dolgokat. Szóval nagyon sok összetevős azért egy jól átrágott egyes oktatás. Amit én mindig szeretek megfogalmazni és ismételni saját magam számára is, az az, hogy ne essünk abba a hibába, hogy azt hisszük, hogy egy érzés minket összefog kötni egy életen át. Hanem igenis ez legyen egy döntés, hogy én megismertem a másikat, megismerem a múltját, amit hoz magával a mi családi életünkbe, megismerem az ő vágyait, elképzeléseit a jövővel kapcsolatban, hogy milyen ember ő, és én emellett döntök, hogy én szeretni fogom őt. Akkor is, amikor itt nagyon nem tetszik, amit csinál, vagy nagyon nem tetszik, ahogy ő gondolkodik. Mert hogyha ezt én eldöntöm, és nem egy érzésre alapozom az én hosszú évtizedeken keresztül való kapcsolatomat és házasságomat, akkor ebben a döntésben engem támogatni fog az Isten is, és engem is segíteni fog megoldást találni, és nem az lesz az első gondolatom, hogy nagyon rossz, akkor hagyjuk. Most nem is csak az elvállásról beszélek, hanem azt, hogy akkor inkább nem foglalkozom vele, elmegyek, keresek más programot, alig megyek haza a családomhoz, mert nem is akarok már hazajárni, mert nem érzem ott jól magam, hanem igenis a megoldás párti leszek, mert folyamatosan emlékeztetem magam erre, hogy én mellette döntöttem. És ez egy fontos különbség, hogy nem csak szerelem, hanem egy szeretett döntés kérdése a házasság. Másik mellett döntök, és amellett is döntök, hogy ezt az Istennel akarom megélni ezt a kapcsolatot.

A lélekhangoló evangélikus műsor vendége ma egy fiatal házas pár volt. A házasságuknak alapot adó hitről, elkötelezettségről, emellett családi gyökerekről, elhívásról és szolgálatról is szó esett. Endrefi Mátéval, a Káldi Zoltán evangélikus szeretet otthon diakónus lelkészével és feleségével, Endrefiné Sikter Annával beszélgettünk. Az interjú meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a rádió menü alatt, webcímünk misszió.lutheran.hu. Műsorainkat megosztjuk podcastként is a Spotify-on Lélekhangoló címen, illetve az Evangélikus Missziói Központ YouTube csatornáján is. A lélekhangolóval kapcsolatban üzenhetnek nekünk e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. További jó rádiózást kívánva szeretettel búcsúzunk.

Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt.

Híreink először címszavakban. Kolozsváron többet termel az informatika, mint 37 megyében együttvéve. Tömegesen hagyják ott Spanyolországot a romániai vendégmunkások. Ha elhúzódik a válság, a villanyszámlán is megérezzük majd az államtitkár szerint. Ünnepel a Kincsesváros. Gólyalábasok hozzák a jókedvet augusztus 19-én. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A magyar lakta megyék közül csak Kolozsvár, Temesvár és Brassó számít az informatika terén, a többi súlytalan. Tavaly 45.955 romániai cég gyártott szoftvereket és nyújtott szolgáltatásokat az informatika területén, derül ki az adóhatóság adataiból. Az ágazati árbevétel 90,3 milliárd lej volt, 8,2%-kal több, mint egy évvel korábban, írja az IRUL Financiár. A legnagyobb vidéki informatikai fellegvár hosszú ideje Kolozsvár. A Kincsesvárosban 2025-ben 13,661 milliárd lej volt az informatikai árbevétel, az országos összérték 15,1%-a. Kolozs megyében az árbevétel és a dolgozók száma is nőtt, előbbi 8,5, utóbbi 4,6%-kal. A legnagyobb Kolozsváron tevékenykedő informatikai cég a brit Endava, amely tavaly 4000-nél több dolgozót foglalkoztatott, az árbevétele pedig 1,179

0: milliárd lej volt, s mintegy 117 millió lej profitot termelt. 2026 második negyedévében több mint 5300 román állampolgár költözött el Spanyolországból, derül ki a Madridi Statisztikai Intézet adataiból. Ez egy hosszabb folyamat újabb mozzanata, ugyanis az ibériai ország romániai vendégmunkásainak száma már évek óta csökken. A románok exodusza meglepő, mivel a spanyol gazdaság jól teljesít, az uniós átlagot jóval meghaladó 2,7%-os növekedést produkál, a foglalkoztatás pedig történelmi csúcson van, írja az economedia.ro. A problémát nem a munkahelyek hiánya, hanem az életminőség romlása jelenti. Munka van, de nincs hol laknod, állítja több a dél-európai országból távozó romániai család. A 2000-es évek elején az építőipar volt a gazdaság húzó ágazata, ahol sok volt a jól fizető állás, főleg a szakmunkások számára. Időközben a súlypont áttolódott a szállodaipar és a szolgáltatások felé, ahol kisebbek a fizetések, ráadásul időközben megdrágultak az albérletek is. A Spanyolországból távozó román állampolgárok jelentős része nem költözik haza, hanem olyan államokban próbál szerencsét, ahol jobb a fizetések és az albérletek aránya, főleg Németországban, Hollandiában és a skandináv félszigeten. Az energiaválság elhúzódását a zsebünkön is meg fogjuk érezni, figyelmeztetett Christian Buchoy energiaügyi államtitkár. Buchoy tegnap este az Antenna 3 hírcsatornának nyilatkozva kifejtette, Románia a csernavodai atomerőmű aznapi leállása miatt jelenleg magas áron importált villamos energiára támaszkodik, és ha a regionális piaci helyzet továbbra is fennáll, a fogyasztók számlája a szerződések újratárgyalásakor 10-15%-kal emelkedhet. Ha ez a leállás fennmarad, 10 napig, 2 hétig lesz érvényben, úgy gondolom, hogy a fogyasztói árakra gyakorolt hatása a szerződések újratárgyalásakor marginális, elhanyagolható lesz, vélekedett az államtitkár. Ha csak 1-2 hétről beszélünk, akkor nagyon csekély lesz, mondta. Ezzel szemben egy elhúzódó válság jelentősebb emelkedésekhez vezethet a szerződések újratárgyalásakor. Felmerülhetnek más helyzetek is ősszel, vagyis amikor a szerződéseket újratárgyalják. Lehet, hogy nagyobb lesz az emelés, mondjuk 10-15%, figyelmeztetett Buchoy. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy az érték a válság időtartamától és a regionális piacok árainak alakulásától függ. A kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 19-én ünnepli meg Kolozsvár a városi rangra emelésének 710. évfordulóját. A jeles nap alkalmával a Kincses Kolozsvár Egyesület szervezésében a Langaléta garabonciások két látványos programmal, gólyalávas felvonulással és egy főtéri vásári komédiával garantálják az ünnepi jókedvet. A kolozsvári Magyar Napok hagyományosan nem csak az államalapítás ünnepéhez, hanem Kolozsvár városi rangra emelésének évfordulójához is kapcsolódik. Idén augusztus 19-én ünnepeljük annak 710. évfordulóját, hogy Kolozsvár visszanyerte városi kiváltságait, írja a kolozsvári Magyar Napokat szervező Kincses Kolozsvár Egyesület sajtószolgálata közleményében. Az évforduló alkalmából különleges szórakoztató program várja a látogatókat délután. A Langaléta garabonciások gólyalávas felvonulása a Farkas utcában 17 órától, később a főtéren a Mátyás király szoborcsoport előtt önálló vásári komédiát mutatnak be a Langaléta garabonciások. Az országot világot megjárt társulat óriásbábokkal, mimes játékkal, hangos muzsikálással és ravasz szófacsarásokkal ejti ámulatba a tisztelt kurtalábú publikumot és emeli magasba a jókedvet, ígéri a szervező Kincses Kolozsvár Egyesület. A Román Nemzeti Bank már érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzései értelmében Kolozsváron ma felhős időre kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 28 fok körül alakul. Az éjszaka folyamán 14 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az AgilePress hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Reklám.
1: Az internet nem helyettesíti az orvost. Csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Neveld gyermekedet szeretettel, erőszak nélkül. A verés nem módszer.
0: Reklám. Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszöntik születésnapja, névnapja, vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus posta címre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
4: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, augusztus 15-én az Ágnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami első Szent István királytól, az első keresztény magyar királytól származik, és így hangzik. Küldd el, Uram, a bölcsességet a Te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Legyen így, amen. És születésnapom alkalmából szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, hogy ma velem tartanak, és Isten áldását kívánom mindannyiuk életére. Ez a szép gondolat kísérjen minket a mai napon Szent István tollából, most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő 3 órában. Az első órában áhítatot hallhatnak, majd a határtalan válogatást hallhatják, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. 1 órakor friss híreket mondok, ezután jó hír rendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt pedig Fülbe jó könnyűzenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. 2 órakor ismét híreket mondok és jó hír csendül, ezután versrovatunk következik, majd harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket a következő 3 órában. Ha tehetik, tartsanak velem!

Hallgathatnak minket a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy online az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek minket a 0264441968-as telefonszámon, írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy megtalálnak minket a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A következő percekben a nap áhítatát hallgathatják meg, amelyet ma Janicskó Mihály Noémi tolmácsol a kedves hallgatóknak.

A napáhítatának címe Legelső tervünk. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől. Jakab levele első részének 5. verse. Ma Jerry Corley, Florida államban élő amerikai testvérünk áhítatát tolmácsolom. A nap épp akkor kelt fel. Felálltam a kanapéról, és kihúztam a függönyt, hogy némi fényt engedjek a kórházi szobába. Új nap volt. Odaültem a székre feleségem mellé, és néztem, ahogy alszik. Az előző napon esett át egy súlyos mellrák műtéten. Miközben néztem, ahogy alszik, azt kérdeztem magamtól. Mit teszel, ha nem tudod, mit kellene tenned? Kezembe vettem a Bibliámat, és elkezdtem lapozgatni azt a néhány újságkivágást, amit a címlap mögött tartok, hogy nehéz időkben elgondolkodjak rajta. Találtam egy cikket, amely a Jakab levél első részének 5. és 6. versére hivatkozott. Jakab azt hangsúlyozta, hogy a keresztények a nehézségek és tragédiák során is növekedhetnek az Istenbe vetett bizalmukban. Mit tegyünk, amikor tanástalanok vagyunk? Keressük Isten bölcsességét. Most már értem Jakabnak ezt az egyszerű, mégis bátor üzenetét. Amikor gondolatainkat kétség, félelem, harag keríti hatalmába vagy nyomás alá kerülünk, Jakab szavai akciótervé válhatnak számunkra. Keressük Isten bölcsességét, gondolkodjunk Isten igéjén, töltsünk időt imádságban, és hagyjuk, hogy Isten parancsai vezessék az életünket.

Imádkozzunk! Drága Istenünk, amikor tanástalanok vagyunk, adj erőt, hogy megtegyük a következő lépést feléd. Ámen. Isten bölcsességét keresni mindig a legjobb következő lépés. Üzeni Jerry Corley, Floridában élő amerikai testvérünk, akinek ma a gondolatait hallhattuk. Ma imádkozzunk azokért, akiket mellrákkal kezelnek.

0: Az elmúlt percekben a nap áhítatát hallgathattuk meg, amit Majanicskó Mihály Noémi tolmácsolt a kedves hallgatóknak. A következőkben a Határtalan válogatást hallgathatják meg, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, fok, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
1: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
3: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
1: A villámtöltésre készülve.
4: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
1: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül itt augusztusban derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hoztál mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek, és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó istentiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatársal és 35 gondozottal kezdtem a 2016-ban, Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgáltatást akkor időseknek és betegeknek.
3: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
2: Hogy már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
3: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
2: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozott listája, aztán neki indul
2: a mindenkinek is. Van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez általában ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezettnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
3: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet.
2: Igen.
3: a gondozása, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
2: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, hogy is mondjam, nagyon nagy leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és az azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
1: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
2: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
3: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
2: Igen, 10 évnek a lezárása is hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudunk majd folytatni a szolgáltatásunkat, a szolgálatunkat.
1: Beszéljünk erről a jövőképről. Azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult kül helyzet sem segíti ennek a problémakörnek a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
2: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel, adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több

0: hatásokat nyújtja, hanem minden hozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
1: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
0: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadta a felkérésünket, elfogadhat a felkérésünket, és beszélgethetünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én úgy gondolom, hogy nagyon nagy hálával tartozunk az elmúlt 10 évért mind a támogatóinknak, mind a kuratóriumi tagjainknak, mind pedig a munkatársainknak, akik kiálltak mellettünk, és a nehéz körülmények között is becsülettel és hűséggel, odaadással, szeretettel végzik ezt a nagyon fontos szolgálatot. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és áldott szép napot kívánok mindenkinek, az Úr áldja önöket.
2: Az elmúlt percekben Huszár Andreával, a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány projektmenedzserével beszélgettünk.

0: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliciális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 90

0: 5 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2 vagy 3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
0: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy itt megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
0: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat?
0: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat, nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában, egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
0: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, azt hát egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
1: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
0: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az Egészségügyi Világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni 2 részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik. Van a tudás alapú szakmai gyógyítás, és van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. Kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolába kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain, egészségükben vagy betegségükben felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dübörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint, és nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk kis keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágy arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város. Ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit. Meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább, és a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zsebpénz, ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapáson nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszer vásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszász Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolat felvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé, most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt. Nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket. Igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen blogoló stílusban. Úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetni valónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprűvonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kívánok ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varada épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Az elmúlt percekben a határtalan válogatást hallhatták, ami a Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsora. A következőkben a Bagosi Brothers Company énekel.

Az elmúlt percekben a Bakosi Brothers Company énekelt nekünk. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat szombaton, augusztus 15-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm önöket, ami első Szent István királytól, az első keresztény magyar királytól származik, és így hangzik. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Legyen így, amen. Ez a szép gondolat kísérjen minket a mai ünnepnapon. Most pedig lássuk, mivel várom önöket a következő két órában. Hamarosan híreket mondok, ezután jó hírcsendül, majd mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk, ezt pedig Fülbejó könnyű zenei műsorunk követi majd Bíró Hunor szerkesztésében. Két órakor ismét híreket mondok, majd jó hírcsendül, ezután versrovatunkkal várom önöket, majd harangszó rovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem. Végül zenedoboz rovatunkkal zárjuk műsorunkat, ezzel várom önöket a következő két órában, ha tehetik, tartsanak velem. A pontos idő 1 óra, most híreink következnek.

0: Az államfő a haditengerészet napján. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált. Mihály Fifor szerint az Alkotmánybíróság tisztázza a testület elnöke és az ügyvivő kormányfő találkozójának körülményeit. Rádó Miróca szerint 96 óra alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román légtér közelében. Új helyszínen nyitja meg kapuit az Oázis a kolozsvári Magyar Napokon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált, egyúttal olyan régióvá, ahol Románia stratégiai érdekeit érvényesíti és jövőjét alakítja, jelentette ki Nikus Ordán államfő a haditengerészet napja alkalmából közzétett mai üzenetében. Az elnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a térség biztonságpolitikai jelentősége mellett a kereskedelem, az energiaellátás és az összeköttetések szempontjából is meghatározó. A konstancai kikötő, a Duna, a hajóipar és az energiaforrások együtt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb stratégiai lehetőségét kínálják Romániának. Jövőképre és következetességre van szükség ahhoz, hogy a Fekete-tenger térségét az ország fejlődésének egyik legfontosabb hajtóerejévé tegyük, fogalmazott az államfő. Nikus Ordán köszönetet mondott a katonai és polgári hajózás képviselőinek, kiemelve szakmájuk figyelmet, hozzáértést és bátorságot követelő jellegét. A felkészültség, a szolidaritás, valamint a bajtársak és a küldetés iránti tisztelet nemzedékek óta meghatározza a román haditengerészetet és az egész társadalom számára irányt mutat, hangsúlyozta. Az államfő egyúttal köszöntötte mindazokat, akik nagy boldogasszony ünnepén tartják a névnapjukat. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár az Alkotmánybíróságtól arra, milyen körülmények között került sor Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő és Szimin Athanaszescu alkotmánybírósági elnök találkozójára Mircea Avrudian szenátusi elnök irodájában. A politikus tegnap esti Facebook bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre hivatkozott, amelyek szerint Bolozsánnak és Athanaszescunak volt egy nyilvánosan be nem jelentett megbeszélése Mircea Avrudian irodájában, 3 nappal azelőtt, hogy az Alkotmánybíróság folytatná az új fedhetetlenségi törvény elleni beadványok tárgyalását. Fifor szerint hivatalosan tisztázni kell, ki kezdeményezte a találkozót, miért ebben az időpontban és helyszínen tartották, valamint hogy szóba került-e ezen a fedhetetlenségi törvény ügye. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a jogszabályt a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetség 27 szenátora, valamint Nikus Ordán államfő is megtámadta az Alkotmánybíróságon. Fifor szerint aggályokat vett fel, hogy a penele elnöke találkozott az Alkotmánybíróság elnökével a párt egyik vezetőjének irodájában. Az elmúlt időszakban példátlan intenzitásúak voltak az ukrán front Romániával határos térségében végrehajtott támadások. Az elmúlt 96 órában a Védelmi Minisztérium radarjai több mint 100 drónt észleltek a román légtér közelében, közölte tegnap este Rádó Miróca védelmi miniszter. A tárcavezető Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Duna és a Fekete-tenger hullámai több drón roncsai csodorták partra. A miniszter szerint ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy nőtt volna a romániai lakosság veszélyeztetettsége. A NATO harci repülőgépei elővigyázatosságból 7 alkalommal szálltak fel, a légvédelmi készültséget pedig 9-szer emelték. Ugyanebben a 96 órás időszakban 3-szor helikoptert is bevetettek megelőzési, illetve felderítési céllal. Új helyszínen, a Magyar utcában várják a látogatókat az Oázis szervezői az idei kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20 és 23 között. A Magyar utcai 1568 bisztró árnyékos udvara alakul át az RMDS rendezvény helyszínévé, egy közösségi térré, ahol a szervezők ígérete szerint hűvös terasszal, hideg italokkal és tartalmas beszélgetésekkel várnak. Testi és mentális jólétről, biztonságos ismerkedésről, telefonos és banki csalásokról és a biztonságról, generációk közötti párbeszédről, oktatásról, magyar-román együttélésről, pályakezdésről, vállalkozásról és a romániai politikai helyzetről beszélgetnek a 4 nap során. Emellett gyermekprogramok, kávékóstoló, társasjáték, valamint élőzenés kvíz is lesz a Guinness Rekorder kvízmesterrel. A tavalyi Egyetem utcai helyett új helyszínen, a Magyar utcában az 1568-as bisztró udvarán szervezzük idén az Oázis rendezvényeit. Igyekeztünk olyan előadásokkal, beszélgetésekkel készülni, amelyek során az élet sokféle kérdéseit járják körül. A csütörtöki kezdőnapon fiatal női vállalkozók beszélnek arról, hogy mennyire nehéz volt elindulni, vállalkozni, milyen nehézségekkel küzdöttek az elején, és a kiégés is terítéken lesz az egyik beszélgetésen, mondta el előjáróban Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnöke az augusztus 20-án startoló rendezvényeikről. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
3: Reklám.
4: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
5: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
6: Ugye ön is szereti, amikor szeretei vagy barátai klasszikus dallal köszönték születésnapja, névnapja vagy éppen házassági évfordulója alkalmából. Mi megadjuk önnek a lehetőséget, hogy másoknak is megszerezze ezt az örömet. Hívjon bennünket hétköznap reggel 6 és 8, valamint déli 12 és 3 óra között a 0264 44 19 68-as telefonszámon, írjon az agnusradio@gmail.com elektronikus postacímre, lépjen velünk kapcsolatba a Yahoo Messengeren, felhasználunk az Agnus Rádió. Árulja el nekünk, hogy kit szeretne meglepni, és mi a rákövetkező szombaton teljesítjük kérését. És ez nem minden, mert nálunk Bach, Mozart és Beethoven művei mellett sok-sok más, kellemes dallam található. Kérjen tehát nyugodtan tőlünk, és mi teljesítjük kívánságát. Szerezzen ön is örömet ismerőseinek, szeretteinek, klasszikus zeneszerzők remek műveivel. Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora. 0264 44 19 68.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezem. A következő percekben a kedves gyerekeket is várjuk rádió közelbe, ugyanis Halász Judit énekel nekünk, utána pedig mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytatjuk. Várunk titeket, kedves gyerekek, ezen a hűs nyári napon.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: Legérdekesebb szó. A kenguru mama minden este bónak eresztette a fejét. De hát miért puslakodott? Azért, mert ilyenkor fektette le kisfiát, Cekkert, s a kicsit ringatni kellett, ringatni véget nem érően. A kis kenguru már megszokta, hogy esténként ringatják. Másképp nem is aludt el, és ha a mamája csak egy pillanatra is magára hagyta, olyan bőgést, kiabálást csapott, hogy azt csak füldugóval lehetett elviselni. A kenguru mama elhívta az orvost, Krisztofort, a tarajos sünt. Meghallgatta a doktor, mi a panasz, azután megcsóválta a fejét. Hát, ezen bizony nem segít semmilyen injekció. Ennek a betegségnek egyetlen orvossága van. Kanalas orvosság? Kérdezte kenguru mama. Nem. Tabletta? Nem. Borogatás? Ugyan, dehogy. A betegen nem segít sem a kanalas orvosság, sem a tabletta és a borogatás sem. De azért nem kell elkeseredni, anyuka. Már többször találkoztam ilyen esettel. Mindannyian meggyógyultak. Doktor úr, akkor gyorsan írja meg azt a csodálatos receptet, hadd szaladjak már is a gyógyszertárba. Nem kell ezért a gyógyszertárba menni. Ennek a kis kengurunak a bajára egyetlen orvosság van, és ez a legérdekesebb szó.
2: Milyen szó?
1: Kérdezte az izgatott kenguru mama. Az orvos semmit sem válaszolt. Megírta a receptet.
3: Itt minden le van írva, mondta búcsúzóul.
1: Amint az orvos eltávozott, kenguru mama föltette az olvasó szemüvegét, és megnézte a receptet. Egyetlen szó állt rajta, egyszer. Este szokás szerint a kenguru mama lefektette Cekkert, a kis kengurut, de ezúttal nem ringatta. És amint a kis Cekker elkezdett sírni, mamája kimondta a legérdekesebb szót. Egyszer a kis kenguru rögtön abba hagyta a sírást, és megkérdezte.
4: Mi történt egyszer? Mama, meséld el, kérlek!
1: És a mamája mesélni kezdett. Egyszer egy béka fagylaltot akart enni. Mire a mese véget ért, a kis kenguru már aludt. Egy kis zöld békáról álmodott, aki megevett 10 fagylaltot, és már majdnem olyan volt, mint egy jégcsap. Másnap este Cekker már segítség nélkül levetkőzött, bebújt az ágyba, és várta, hogy mikor mondja ki mamája a legérdekesebb szót, azt a szót, amelyel mindegyik mese kezdődik.
5: Az én cicám, jó kis cica, egerészett az éjszaka, szomjas lett a pecsenyére, belebújt a kis

Az elmúlt percekben mesekosár rovatunkban a Süni meséjét folytattuk, és Halász Judit énekelt nekünk. Remélem tetszett nektek, kedves gyerekek. A következő percekben fülbe jó könnyűzenei műsorunk következik Bíró Hunor szerkesztésében.

0: A Fülbejó mai adásában Matt Corby dalaiból hallhatnak egy válogatást, emellett pedig az ausztrál származású dalszerző multi-instrumentalista pályafutásának történetét is megismerhetik. Tartsanak velünk! A szerkesztő Bíró Hunor.
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
2: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. És ilyet is. Fülbejó, az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
3: Könnyű zenei fél óra szombatonként az Agnus Rádión.
2: Ez itt a Fülbejó, az Agnus Rádió könnyűzenés műsora Bíró Hunorral, köszöntöm Önöket! Mai adásunk főszereplője Matt Corby. Az ausztrál énekes dalszerző is multi-instrumentalista, az indie rock, a folk, az alternatív zene, a soul és a gospel elemeit ötvözi sajátos hangzásvilágában. Matt Corby 1990. november 7-én született Sydneyben. Pályafutása már nagyon fiatalon elkezdődött, és bár eleinte egy televíziós tehetségkutató műsor révén vált ismerté, később tudatosan eltávolodott a műsor által képviselt popzenei világtól. Önálló előadóként fokozatosan alakította ki azt a karakteres stílust, amelynek középpontjában erőteljes, érzelmes énekhangja és személyes dalszövegei állnak.

Matt Corby érdeklődése a zene iránt már 5 éves korában megmutatkozott. Egy alkalommal egy gitárüzlet előtt elhaladva lenyűgözték a kirakatban látható hangszerek. Édesapja ezután vásárolt neki egy 3/4-es méretű akusztikus gitárt, amelyen zeneórákat kezdett venni. Elsőként a Greensleeves című dalt tanulta meg. Fiatal éveire jelentős hatással volt a vallásos, illetve a gospel zene. Az iskolában és a templomi közösségben is sokat énekelt, miközben fokozatosan megismerkedett más zenei irányzatokkal is. Különösen fontos hatást gyakoroltak rá az olyan előadók és együttesek, mint a Crosby, a Stills vagy a Nash & Young. 10 éves korára klasszikus énekképzésben is részesült egy opera énekestől, és musicalekben, színpadi produkciókban is szerepelt. 13 évesen csatlakozott az Iron and Clay nevű templomi zenekarhoz, amelyben több éven keresztül zenélt. Corby pályafutásának első nagy nyilvános állomása az Australian Idol 5. évada volt 2007-ben. 16 évesen jelentkezett a műsorba, ahol egészen a döntőig jutott, és végül 2. helyezett lett. A tehetségkutató révén széles közönség ismerte meg Ausztráliában, azonban a műsor sikere később inkább tehernek bizonyult számára. Corby utólag kritikusan tekintett erre az időszakra. Úgy érezte, hogy a műsor után nehéz feladat lett saját zenei identitásának kialakítása, mivel a közönség egy része elsősorban televíziós tehetségkutató szereplőjeként tekintett rá. Éppen ezért karrierje következő szakaszában tudatosan törekedett arra, hogy önálló dalszerzőként és zenészként határozza meg magát. Ez a döntés fontos szerepet játszott abban, hogy később a mainstream pop helyett egy sokkal személyesebb és kísérletezőbb zenei irányt választott.

2009-ben jelent meg Matt Corby első önálló kislemeze, a Song 4. Ezt követően Londonba költözött, ahol kapcsolatba került a Communion Music nevű független kiadóval. A kiadó környezetében Corby egyre inkább a dalszerzésre és saját zenei hangjának megtalálására koncentrált. 2010-ben két további EP-t adott ki, a My Force és a Transition to Color című kiadványokat. A londoni időszak azonban anyagilag nehéz volt számára, ezért végül visszatért Ausztráliába. Ezekben az években ugyanakkor fontos szakmai kapcsolatokra tett szert. Más előadók, például Julia Stone és a Passenger felvételein is közreműködött, és dalai tévéműsorokban is megjelentek. Ezek a munkák hozzájárultak ahhoz, hogy fokozatosan megtalálja és kialakítsa saját közönségét. A valódi áttörést a 2011-ben megjelent Into the Flame című kislemez hozta meg. A kiadványon már jól felismerhető volt az a zenei irány, amely később Corby védjegyévé vált. A folkos, akusztikus alapokat soul és blues hatásokkal, valamint rendkívül erőteljes énekkel ötvözte. A kislemez egyik legismertebb dala a Brother, amely Matt Corby egyik legfontosabb szerzeményévé vált. Az Into the Flame az Ausztrál Aria listán egészen a harmadik helyig jutott, és 2012-re 6-szoros platina lemez minősítést szerzett. A siker bizonyította, hogy Corby a televíziós tehetségkutatóktól függetlenül is képes jelentős közönséget elérni. A Brother később Aria díjat nyert az Év dala kategóriában.

2013-ban Matt Corby újabb jelentős sikert ért el a Resolution című dallal, amivel azon év decemberében ismét Ária díjat kapott, és az év dala kategóriában győztes lett. A Resolution korszak fontos állomása volt Corby művészi fejlődésének. Hangjának különleges ereje, a gospelből és a szólós zenéből származó hatások, valamint az atmoszférikus hangszerelés egyre markánsabbá váltak. Hosszabb előkészítő munka után 2016-ban jelent meg Corby első stúdióalbuma, a Telluric. A lemez fontos mérföldkő volt, mert egyértelműen megmutatta, hogy az előadó már nem csupán sikeres dalok és kislemezek előadója, hanem önálló albumokban gondolkodó dalszerző és producer is. A Telluric az ausztrál albumlistán az első helyen debütált, zeneileg sokkal összetettebb volt korábbi EP-inél. Az akusztikus hangszerek mellett elektronikus és soul hatások, összetett vokális rétegek és gazdag hangszerelések jelentek meg rajta. Corby hangja továbbra is a középpontban maradt, de az album megmutatta kísérletező oldalát is. A lemez nemzetközi figyelmet hozott számára, és megerősítette helyét az ausztrál alternatív zenei szintéren.

Matt Corby negyedik stúdióalbuma, a Tragic Magic 2026. április 17-én jelent meg az Island Records gondozásában. A lemez újabb fejezetet jelent pályafutásában, és a korábbi albumokhoz hasonlóan személyes témákat dolgoz fel. A Tragic Magic egyik központi témája a család és az apaság. Corby szerint a családja és a gyermekei életének központi részévé váltak, és az jelentősen megváltoztatta azt, ahogyan a saját életére, illetve a világra tekint. A lemez tehát nem egyszerűen zenei folytatása a korábbi munkáinak, hanem egy új életszakasz művészi lenyomata is. Matt Corby munkásságának egyik legfontosabb jellemzője a műfajok közötti átjárás. Zenéjében megtalálható a folk egyszerűsége, a soul érzelmessége, a gospel vokális gazdagsága, valamint az indie és az alternatív rock kísérletező szemlélete. Hangja különösen meghatározó, erőteljes, rekettes és széles hangterjedelmű éneklését gyakran több szólamú vokálokkal egészíti ki. Karrierje azért is érdekes, mert egy televíziós tehetségkutató második helyezettjéből fokozatosan önálló, nemzetközileg is elismert dalszerzővé vált. A kezdeti ismertséget nem kész pop karrier kiépítésére használta fel, hanem saját zenei identitásának kialakítására. Ennek eredménye egy olyan életmű, amelyben a személyes tapasztalatok, a család, az önkeresés és a lelki kérdések egyaránt megjelennek.

0: Ennyi fért könnyű zenei műsorunk mai adásába. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, én Bíró Hunor vagyok, és hogyha tehetik, akkor a folytatásban is maradjanak Agnus Rádió közelben. A viszonthallásra!
1: Zenei világok találkozása, legendák és feltörekvő zenekarok, a tegnap, a ma és a holnap slágerei egy helyen.
0: Én Bíró Hunor vagyok, és az Agnus Rádió könnyű zenei műsorában hallhatnak ilyet. Mi vár rá? És ilyet is. Fülbe jó. Az Agnus Rádió szombatonként jelentkező könnyű zenei műsora.
1: Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
2: Az elmúlt percekben fülbe jó könnyű zenei műsorunkat hallgathatták meg Bíró Hunor szerkesztésében. Békesség Istentől jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm a most becsatlakozott kedves rádióhallgatókat szombaton, augusztus 15-én az Agnus Rádió déli magazin műsorában. A mikrofonnál Palkó Hannát hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, ami első Szent István királytól, az első keresztény magyar királytól származik és így hangzik. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagyvoltodnak székétől, hogy velem legyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi legyen kedves nálad minden időben. Legyen így, amen. Születésnapom alkalmából szeretném megköszönni a kedves hallgatóknak, hogy mindig velem tartanak, és áldást kívánok mindannyiuk életére. Ez a szép gondolat kísérjen minket a mai napon. A király tollából, most pedig lássuk, mivel várom Önöket a következő órában. Hamarosan híreket hallhatnak, ezután jó hírcsendül, majd versrovatunk következik, ezután pedig harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem, végül zenedobozrovatunkkal zárjuk műsorunkat. Ezzel várom Önöket műsorunk utolsó órájában, ha tehetik, tartsanak velem. Most híreink következnek. Az államfő a haditengerészet napján. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált. Mihály Fifor szerint az Alkotmánybíróság tisztázza a testület elnöke és az ügyvivő kormányfő találkozójának körülményeit. Rádó Miróca szerint 96 óra alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román légtér közelében. Új helyszínen nyitja meg kapuit az Oázis a kolozsvári Magyar Napokon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált, egyúttal olyan régióvá, ahol Románia stratégiai érdekeit érvényesíti és jövőjét alakítja, jelentette ki Nikus Ordán államfő a haditengerészet napja alkalmából közzétett mai üzenetében. Az elnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a térség biztonságpolitikai jelentősége mellett a kereskedelem, az energiaellátás és az összeköttetések szempontjából is meghatározó. A konstancai kikötő, a Duna, a hajóipar és az energiaforrások együtt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb stratégiai lehetőségét kínálják Romániának. Jövőképre és következetességre van szükség ahhoz, hogy a Fekete-tenger térségét az ország fejlődésének egyik legfontosabb hajtóerejévé tegyük, fogalmazott az államfő. Nikus Ordán köszönetet mondott a katonai és polgári hajózás képviselőinek, kiemelve szakmájuk figyelmet, hozzáértést és bátorságot követelő jellegét. A felkészültség, a szolidaritás, valamint a bajtársak és a küldetés iránti tisztelet nemzedékek óta meghatározza a román haditengerészetet, és az egész társadalom számára irányt mutat, hangsúlyozta. Az államfő egyúttal köszöntötte mindazokat, akik nagy boldogasszony ünnepén tartják a névnapjukat. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár az Alkotmánybíróságtól arra, milyen körülmények között került sor Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő és Szimin Atanaszescu alkotmánybírósági elnök találkozójára Mircea Avrudian szenátusi elnök irodájában. A politikus tegnap esti Facebook bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre hivatkozott, amelyek szerint Bolozsánnak és Tanaszescunak volt egy nyilvánosan be nem jelentett megbeszélése Mircea Avrudian irodájában, 3 nappal azelőtt, hogy az Alkotmánybíróság folytatná az új fedhetetlenségi törvény elleni beadványok tárgyalását. Fifor szerint hivatalosan tisztázni kell, ki kezdeményezte a találkozót, miért ebben az időpontban és helyszínen tartották, valamint hogy szóba került-e ezen a fedhetetlenségi törvény ügye. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a jogszabályt a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetség 27 szenátora, valamint Nikus Ordán államfő is megtámadta az Alkotmánybíróságon. Fifor szerint aggályokat vett fel, hogy a Penele elnöke találkozott az Alkotmánybíróság elnökével a párt egyik vezetőjének irodájában. Az elmúlt időszakban példátlan intenzitásúak voltak az ukrán front Romániával határos térségében végrehajtott támadások. Az elmúlt 96 órában a Védelmi Minisztérium radarjai több mint 100 drónt észleltek a román légtér közelében, közölte tegnap este Rádu Miruca védelmi miniszter. A tárca vezető Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Duna és a Fekete-tenger hullámai több drón roncsai csodorták partra. A miniszter szerint ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy nőtt volna a romániai lakosság veszélyeztetettsége. A NATO harci repülőgépei elővigyázatosságból 7 alkalommal szálltak fel, a légvédelmi készültséget pedig 9-szer emelték. Ugyanebben a 96 órás időszakban 3-szor helikoptert is bevetettek megelőzési, illetve felderítési céllal. Új helyszínen, a Magyar utcában várják a látogatókat az Oázis szervezői az idei kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20 és 23 között. A Magyar utcai 1568 bisztró árnyékos udvara alakul át az RMDS rendezvény helyszínévé, egy közösségi térré, ahol a szervezők ígérete szerint hűvös terasszal, hideg italokkal és tartalmas beszélgetésekkel várnak. Testi és mentális jólétről, biztonságos ismerkedésről, telefonos és banki csalásokról és a biztonságról, generációk közötti párbeszédről, oktatásról, magyar-román együttélésről, pályakezdésről, vállalkozásról és a romániai politikai helyzetről beszélgetnek a 4 nap során. Emellett gyermekprogramok, kávékóstoló, társasjáték, valamint élőzenés kvíz is lesz a Guinness Rekorder kvízmesterrel. A tavalyi Egyetem utcai helyett új helyszínen a Magyar utcában az 1568-as bisztró udvarán szervezzük idén az Oázis rendezvényeit. Igyekeztünk olyan előadásokkal, beszélgetésekkel készülni, amelyek során az élet sokféle kérdéseit járják körül. A csütörtöki kezdőnapon fiatal női vállalkozók beszélnek arról, hogy mennyire nehéz volt elindulni, vállalkozni, milyen nehézségekkel küzdöttek az elején, és a kiégés is terítéken lesz az egyik beszélgetésen, mondta el előjáróban Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnöke az augusztus 20-án startoló rendezvényeikről. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
4: Jó hír.
5: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
5: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom Önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Reményik Sándor, jó akarat. Én jót akartam, s minden rosszra vált. Van-e szörnyűbb szó, szörnyűbb tördöfés, melyel a szív magának áthalált, s önnön hajába markó szaggatónak kétségbeesés? Én jót akartam, zefírt vetettem, és vihart arattam. Szóltam a földnek, gyorsabban forogj, s az megindult alattam, mint a horkanó paripa vadul. Egy tégla nem tetszett a templom falban. Megmozgattam, s a templom összedőlt. Én jót akartam. Mikor eljö az ítéletnek napja, a végső nap, s a maga jussát minden szív kikapja, mikor a bíró rátekint merőn, egyensúlyozni bűnök tonnasúlyát, egy hópehely a másik serpenyőn, lángtengerek közt keskeny tejfolyó, kárhozat földjén üdvösség barázda, jó akarat. Elég lesz ez a szó.

Versrovatunkban Reményik Sándor Jó akarat című versét hallgathatták meg a kedves hallgatók, ezután pedig Johannes Brahms Magyar Táncok című zongoradarab gyűjteményének első részéből hallgathattak meg egy részletet. A következő percekben harangszórovatunkban a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertetem.

0: Hit, remény, szeretet.
1: Elsőként a Református Egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A Farkas utcai templomban délelőtt 10 órától Fazekas Zsolt, délután 6 órától pedig Füstös Tóth Paul szolgál. A Györgyfalvi úti templomban délelőtt 10 órától Füstös Tóth Paul hirdeti az igét. A Kétágú templomban délelőtt 10 órától Székely József, délután 6 órától pedig Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Napkelet utcai imaházban délelőtt 10 órától Batiz Andrea tart istentiszteletet. A Hidelvei templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Szőlősi János hirdeti az igét. A Felsővárosi Kakasos templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Kerékgyártó Zsolt szolgál. Az Újalsóvárosi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Sebestyén Ákos prédikál. Az Irisztelepi templomban délelőtt 10 órától Farkas László hirdeti az igét. A Kerekdombi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fazekas Csaba tart istentiszteletet. A Szamosfalvi Református templomban délelőtt 11 órától és délután 6 órától Péntek Márton szolgál. A Kölesföldi Református templomban délelőtt 9 óra 30 perctől Péntek Márton hirdeti az igét. A Bulgária telepi Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Barta István szolgál. A Tóvidéki Református templomban délelőtt 10 órától Bántó Tamás Szilveszter hirdeti az igét. A Törökvágási Református templomban délelőtt 10 órától Bibza Gábor, délután 6 órától Oroszhegyi Attila prédikál. A Kolozsmonostori Református templomban délelőtt 10 órától és délután 6 órától Fehér Attila hirdeti az igét. A Százfenesi Református templomban délelőtt 10 órától Máté István prédikál. Kisbácsban délelőtt 10 órától Olá József hirdeti az igét, Apahidán pedig délelőtt 11 órától Sikó Csaba tart istentiszteletet.

A következőkben a római katolikus egyház miséinek rendjét ismertetem. A Szent Mihály templomban délelőtt 11 órától Szent misét celebrálnak a főtéri plébánia papjai, délután 18 órától pedig Szent mise lesz Márton Áron püspök boldoggá avatásáért, amelyet László Attila celebrál. A Szent Háromság piarista templomban 8 órától Ferenc Egon József celebrál Szent misét, 9 óra 30 perctől román nyelvű Szent mise lesz, amelyet Popeszk Mihajica Krisztián celebrál, 19 órától pedig egyetemisták miséje lesz, amelyet Molnár Lehel tart. A Ferencrendi templomban délelőtt 9 órától és déli 12 órától a ferences szerzetes papok celebrálnak Szent misét, követhető a Kolozsvári Ferencesek YouTube csatornáján is. A Szent Péter és Pál templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál Szent misét, a kolozsmonostori Nagyboldogasszony apátsági kálvária templomban délelőtt 11 órától Székely Dénes szolgál. A Szűz Mária Szent Szíve Jobbágy utcai templomban délelőtt 10 óra 30 perctől Vizi Zakariás tart Szent misét. A Jézus Szent Szíve Kerekdombi templomban 9 óra 30 perctől Keresztes Olivért celebrál Szent misét. A Szent István templomban a Dónát úton 9 óra 30 perctől Böjte Csongor tart Szent misét. Az Árpádházi Szent Erzsébet templomban Szamosfalván reggel 8 óra 30 perctől Ferenc Antal celebrál Szent misét. Szombaton a Szent Péter és Pál templomban délután 6 órától, vasárnap előesti Szent mise lesz, amelyet Ferenc Antal celebrál.

0: A következőkben az unitárius egyház istentiszteleteinek rendjét ismertetem. A belvárosi templomban 11 órától Rácz Norbert Zsolt tart istentiszteletet, az irisztelepi templomban délelőtt 11 órától Mezei Csaba szolgál, a monostoron délután 3 órától Rüszfogarasi Tibor tart istentiszteletet. A következőkben az evangélikus egyház istentiszteletének rendjét ismertetem, délelőtt 10 órától Kerékgyártó Imola tart istentiszteletet. Így néz ki a vasárnapi istentiszteletek rendje Kolozsváron és környékén.
1: Harangszó. Hit, remény, szeretet.
0: Harangszó rovatunkban az elmúlt percekben a vasárnapi istentiszteletek rendjét ismertettem. A következőkben zenedoboz kívánság műsorunkat hallgathatják.
2: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
0: Szeretettel köszöntök mindenkit a Zenedoboz kívánság műsorunk legújabb adásában. A mai nap augusztus 15-én Mária névnapot ünneplünk. Sok szeretettel köszöntjük névnaposainkat, Isten éltesse őket nagyon sokáig és áldja meg őket gazdagon. A következő percekben Ludwig van Beethoven német zeneszerző első szimfóniájának első részletével köszöntjük névnaposainkat.

Következő percekben születésnapjukat ünneplő kedves hallgatóinkat köszöntjük. Isten éltesse őket még nagyon-nagyon sokáig, és áldja meg őket gazdagon. A következőkben Ludwig van Beethoven német zeneszerző első szimfóniájának második részével köszöntjük őket.

0: Zenedoboz. Az Agnus Rádió ingyenes komoly zenei kívánság műsora.
1: Zenedoboz kívánság műsorunkban ma a névnapjukat és születésnapjukat ünneplő kedves hallgatókat köszöntöttük. Isten éltesse őket nagyon sokáig még egyszer. Ezzel lassan déli magazin műsorunk végére érkezünk. Adással legközelebb 3 órakor jelentkezünk, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, ekkor szintén én számítok a figyelmükre. A mai nap gondolatával búcsúzom a kedves hallgatóinktól, ami első Szent István királytól, az első keresztény magyar királytól származik, és így hangzik. Küldd el, Uram, a bölcsességet a te nagy voltodnak székétől, hogy velem légyen és velem munkálkodjék, hogy tudjam, mi légyen kedves nálad minden időben. Így legyen, ámen, ez a szép gondolat kísérjen minket a mai nap folyamán. Én ezzel munkatársaim és magam nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket és azt, hogy velem tartottak. Az elmúlt 3 órában Palkó Hannát hallották. Békesség Istentől viszont hallásra, szép napot kívánok!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásaink 2 órától 15 óráig sugározzuk.

imádkozom most azért az országért, és azért, hogy nagyobb dolgokat tegyél és tehessél velünk, mint amit mi elképzeltünk. Istenem, hozzuk eléd most ezt a helyzetet, ezt a bizonytalanságot. Tudjuk, Uram, azt, hogy Te veled a mi lábunk sokkal tovább mehet, mint amit el tudunk képzelni, mint amit valaha is álmodtunk. Kérlek, hogy így állj meg bennünket, és így legyél velünk, és adj reménységet a nehéz helyzetekben, adj gyógyulást a betegségekből, és legyél velünk.

másik oldalon mindig fúj a szél. Sötét nyírkos kötszitál, ingújba rejtett altatókon él. Egy megtébolyodott

csukom az ajtót, kattan a zár. Tétova homá, jól lépek át, a kakukkusóra egy pillanatra megáll.

Csikorgatja egy kódus a fogsorát. A hulladékgyűjtő fölé hajolva, a fejéből épp egy arasznyit, ha kilát.

hiszen öt lej egy liter orára. Húzd rá cigány, ez

Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Egy kicsit megbolondítottuk a következő dalt, bár ez csak a dal felénél fog kiderülni.

drága barátom, a legkönnyebben énekelhető refrén, na-na-na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

semester végén.

Az államfő a haditengerészet napján. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált. Mihály Fifor szerint az Alkotmánybíróság tisztázza a testület elnöke és az ügyvivő kormányfő találkozójának körülményeit. Rádó Miróca szerint 96 óra alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román légtér közelében. Új helyszínen nem nyitja meg kapuit az Oázis a kolozsvári Magyar Napokon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált, egyúttal olyan régióvá, ahol Románia stratégiai érdekeit érvényesíti és jövőjét alakítja, jelentette ki Nikus Ordán államfő a haditengerészet napja alkalmából közzétett mai üzenetében. Az elnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a térség biztonságpolitikai jelentősége mellett a kereskedelem, az energiaellátás és a

0: összekötetések szempontjából is meghatározó. A konstancai kikötő, a Duna, a hajóipar és az energiaforrások együtt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb stratégiai lehetőségét kínálják Romániának. Jövőképre és következetességre van szükség ahhoz, hogy a Fekete-tenger térségét az ország fejlődésének egyik legfontosabb hajtóerejévé tegyük, fogalmazott az államfő. Nikus Ordán köszönetet mondott a katonai és polgári hajózás képviselőinek, kiemelve szakmájuk figyelmet, hozzáértést és bátorságot követelő jellegét. A felkészültség, a szolidaritás, valamint a bajtársak és a küldetés iránti tisztelet nemzedékek óta meghatározza a román haditengerészetet és az egész társadalom számára irányt mutat, hangsúlyozta. Az államfő egyúttal köszöntötte mindazokat, akik nagy boldogasszony ünnepén tartják a névnapjukat. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár az Alkotmánybíróságtól arra, milyen körülmények között került sor Ilija Bolozsán ügyvivő kormányfő és Szimina Tanaszescu alkotmánybírósági elnök találkozójára Mircea Avrudian szenátusi elnök irodájában. A politikus tegnap esti Facebook bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre hivatkozott, amelyek szerint Bolozsánnak és Tanaszescunak volt egy nyilvánosan be nem jelentett megbeszélése Mircea Avrudian irodájában, 3 nappal azelőtt, hogy az Alkotmánybíróság folytatná az új fedhetetlenségi törvény elleni beadványok tárgyalását. Fifor szerint hivatalosan tisztázni kell, ki kezdeményezte a találkozót, miért ebben az időpontban és helyszínen tartották, valamint hogy szóba került-e ezen a fedhetetlenségi törvény ügye. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a jogszabályt a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetség 27 szenátora, valamint Nikus Ordán államfő is megtámadta az Alkotmánybíróságon. Fifor szerint aggályokat vett fel, hogy a Penele elnöke találkozott az Alkotmánybíróság elnökével a párt egyik vezetőjének irodájában. Az elmúlt időszakban példátlan intenzitásúak voltak az ukrán front Romániával határos térségében végrehajtott támadások. Az elmúlt 96 órában a Védelmi Minisztérium radarjai több mint 100 drónt észleltek a román légtér közelében, közölte tegnap este Rádu Miruca védelmi miniszter. A tárca vezető Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Duna és a Fekete-tenger hullámai több drón roncsai csodorták partra. A miniszter szerint ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy nőtt volna a romániai lakosság veszélyeztetettsége. A NATO harci repülőgépei elővigyázatosságból 7 alkalommal szálltak fel, a légvédelmi készültséget pedig 9-szer emelték. Ugyanebben a 96 órás időszakban 3-szor helikoptert is bevetettek megelőzési, illetve felderítési céllal. Új helyszínen, a Magyar utcában várják a látogatókat az Oázis szervezői az idei kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20 és 23 között. A Magyar utcai 1568 bisztró árnyékos udvara alakul át az RMDS rendezvény helyszínévé, egy közösségi térré, ahol a szervezők ígérete szerint hűvös terasszal, hideg italokkal és tartalmas beszélgetésekkel várnak. Testi és mentális jólétről, biztonságos ismerkedésről, telefonos és banki csalásokról és a biztonságról, generációk közötti párbeszédről, oktatásról, magyar-román együttélésről, pályakezdésről, vállalkozásról és a romániai politikai helyzetről beszélgetnek a 4 nap során. Emellett gyermekprogramok, kávékóstoló, társasjáték, valamint élőzenés kvíz is lesz a Guinness Rekorder kvízmesterrel. A tavalyi Egyetem utcai helyett új helyszínen a Magyar utcában az 1568-as bisztró udvarán szervezzük idén az Oázis rendezvényeit. Igyekeztünk olyan előadásokkal, beszélgetésekkel készülni, amelyek során az élet sokféle kérdéseit járják körül. A csütörtöki kezdőnapon fiatal női vállalkozók beszélnek arról, hogy mennyire nehéz volt elindulni, vállalkozni, milyen nehézségekkel küzdöttek az elején, és a kiégés is terítéken lesz az egyik beszélgetésen, mondta el előjáróban Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnöke az augusztus 20-án startoló rendezvényeikről. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Azure Press hírügynökség, amaszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. 10 éves a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány.
1: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, fok, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezettjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek.
0: Asszisztens képző a Kolozsvári Református Kollégiumban.
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett, intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak.
0: A villámtöltésre készülve.
3: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet. És ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van, ugye a finanszírozása is.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: Kárpátalja. 10 éves fennállását ünnepli a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai Alapítvány. A jubileum alkalmából konferenciával készülnek, amelyen az elmúlt évtized szolgálatait, tapasztalatait és jövőbeli terveit is bemutatják. A kezdeményezésről Huszár Andrea, az alapítvány projektmenedzsere beszél.
1: Ebben az esztendőben 10 éves jubileumát ünnepli a közösségeteket a szolgálatotok, és ami fontos, hogy gyakorlatilag egy jubileumi konferencia zajlik majd néhány napon belül, augusztus derekán, és kimondottan az elmúlt 10 évnek a munkájáról szeretnénk beszélgetni. És ha már itt vagyunk, akkor érdekes sajátossága van, hogy azért a 10 év nagyon-nagyon lépcsőzetesen hozta a mai eredményét, azt a munkát, amit ma azért nagyon sokan Kárpátalján idősek élvezhetnek és segítésként tapasztaltak nap mint nap.
2: Az alapítványunk 2016. augusztusában alakult meg. Ez a 10 év úgy gondoltuk, hogy egy olyan lépcső, amelynél mindenképp meg kell, hogy álljunk, és vissza kell tekintsünk, és hálát kell adjunk ezért az elmúlt 10 évért, a szolgálatért, és azért, hogy az Úr minden nehézség ellenére lehetővé tette számunkra, hogy ezt a szolgálatot folyamatosan fenntartsuk, bővítsük, és folytassuk azért, hogy a kedvezményezetjeink, az időseink, betegeink minél jobb életminőségben, minél jobb körülmények között élhessenek. A konferenciánk az augusztus 14-én kerül majd megrendezésre, ahol egy hálaadó istentiszteletet követően készültünk egy olyan kis filmecskével, ami az elmúlt 10 évet 2016-tól 2026-ig öleli majd fel fotókkal és kis videóanyagokkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon jó lesz majd nekünk is, illetve a kollégáknak, munkatársaknak is végignézni majd ezt a 10 évet. A 10 év alatt igazából nagyon sok minden történt. 5 munkatárssal és 35 gondozottal kezdtem meg 2016-ban Beregszászban egy munkaponton az alapítvány a működését. Az Úrnak hála, folyamatosan jöttek az új munkapontok 2017-ben Mezőváriban, 18-ban Csongoron és Ungváron, majd 2019-ben Beregrákoson és Szőlősgyulán csatlakoztak hozzánk, és 2021-ben a Csonkapapi munkapont is megnyílott, és így már 7 munkaponton, jelenleg 21 munkatársal és több mint 350 gondozottal dolgozunk, és szerintem ez a szám nagyon beszédes, hiszen 35-ről több mint 350 gondozottal foglalkozunk most már az alapítvány az elmúlt 10 év alatt, és egy munkaponttal helyett már 7 településen tudunk biztosítani szolgálatot a időseknek és betegeknek.
3: Sikeresen sikerült meg sokszorozni az erőtöket.
2: Majd már a statisztikáknál maradjunk, de nem akarom túlságosan a számadatba belevinni a kedves hallgatókat, de összesen a munkapontokon már több mint 860 kedvezményezetnek segítettünk az elmúlt 10 év alatt, és több mint 300 főnek segítettünk eszközkölcsönzési szolgáltatással. Tehát az elmúlt 10 év alatt elmondhatjuk, hogy több mint 1000 embertársunkat, testvérünket érintette a szolgálatunk, úgy, hogy tudtuk jobb életminőséget biztosítani számukra.
3: Az otthoni beteggondozás, hogyha ezt a fogalmat hallja valaki, mi az, ami az alapítvány számáról, a munkatársak által, mint szolgáltatás, mint segítségnyújtás a mindennapokban megvalósításra kerül?
2: 74 féle szolgáltatása van az alapítványnak, és itt benne van a mindennapi élettevékenységnek a segítésétől kezdve, tehát az alapvető tisztálkodástól kezdve az étkezés segítésén keresztül a bevásárlás, azon keresztül minden szolgáltatás. Ezen kívül nagyon fontos az egészségügyi szolgáltatási része, hiszen az alapítványnál szakképzett egészségügyi ápolók is dolgoznak, akik a sebkezeléssel is, vagy akár injekcióadással is tudnak segíteni. Tehát mind ápolói szolgáltatásokat, mind pedig a mindennap élettevékenységet segítő szociális gondozói szolgáltatásokat tud nyújtani az alapítvány a kedvezményezettek részére.
1: Ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Mindenkinek van egy útvonal, egy térképe, illetve egy gondozati listája, aztán neki indul
2: reggel. Mindenkinek van egy gondozotti köre. Ezt igyekeztünk Beregszászon belül jobban le van fedve, meg van beszélve, hogy melyik körzet kihez tartozik, mert itt nagyobb területet kell lefedni, és Ungváron ugyanez a helyzet. Kisebb településeken persze egyszerűbb egy picit a történet a gondozók számára, és megvan egy beosztása, az szerint, hogy melyik napokon mely gondozottakat látogatja meg. Természetesen nem tud minden nap 21 embert meglátogatni, ez érthető, de egy átlagos 6-6 gondozotthoz tud eljutni minden nap a gondozó, és megvan neki, hogy melyik napokon melyik gondozottat látogatja meg, milyen rendszerességgel, attól függően, hogy a gondozottnak, a kedvezményezetnek mi az igénye. Ez mindig egy megelőző szociális egészségügyi felmérés során dönti el az alapítvány, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket annak az adott gondozottnak nyújtani fogunk, és ennek készül el a gondozónak az a terve, hogy mikor is látogatja őt meg.
3: Az idős gondozás kérdése 2026-ban nem egy egyszerű dolog, hiszen látva a demográfiai adatokat egyre inkább szükség lehet.
2: Igen.
3: a gondozása, illetve egyre többen lehetnek azok, akik igénybe veszik. Jelenleg hogy álltok kapacitással, mennyire tudtok még embert befogadni, mennyire tudjátok kielégíteni a már meglévő igényeket?
2: A jelenlegi munkatársi kapacitással és jelenlegi munkapontok számával nem tudunk több kedvezményezetnek az igényét kielégíteni. Beregszázban jelenleg várólistát vezetünk. Azt jelenti, hogy csak amikor van hely egy-egy gondozónknál, akkor tudunk új gondozottat felvenni. Amikor nagyon sürgős eset van, és tényleg nagyon nagy szükség van a segítségre, és gyorsan időben van szükség a segítségre, akkor természetesen azt figyelembe vesszük, és igyekszünk úgy is segíteni, hogyha pont nincs rá kapacitása a gondozónk, így is nagyon nagy, leterheltséggel dolgoznak, 21 gondozottat látnak el, és ez azért elég jelentős szám. És ez pont a megnövekedett igények miatt van, és ezen felül, amikor olyan településről fordulnak hozzánk, hogy szolgáltatásunkra, segítségünkre lenne szükség, ahol nem rendelkezünk munkaponttal, abban az esetben pedig sajnos nem tudunk segíteni, esetleg eszközkölcsönzési szolgáltatással csak, de házi beteggondozással sajnos nem.
1: Milyen szintű gondozottok vannak az alapítványnál? Mert feltetőleg azért az életkörülmények, illetve az egészségügyi alapszintje is eltérő minden egyes gondozottnak.
2: Többnyire krónikus betegek, idősebb korosztály, de vannak sajnos olyanok is, akik fiatalabb korosztály, de betegségükből kifolyólag folyamatos ápolásra, gondozásra van szükségük. Szoktak olyan gondozottjaink lenni, akik kórházi ellátást követően egy időszakra veszik igénybe a szolgáltatásainkat, például egy felépülési időszakra. Kedvezményezetteink többsége azonban időskorú, akik általában egyre nehezebb egészségügyi állapotba kerülnek, tehát egyre több figyelmet igényelnek.
3: A konferencia, ami megrendezésre kerül, az 10 évnek a lezárása, de gondolom egy újabb nyitánynak a kezdete.
2: Igen, 10 évnek a lezárása és hálaadás a 10 évért, és egy következő lendületvétel a következő időszakra, és bízunk benne, hogy az Úr kegyelme majd elő segít minket abban, hogy további bővüléssel is tudjuk majd folytatni a szolgálatunkat.
1: Beszéljünk erről a jövőképről. Azt már látjuk, hogy az igények hatalmasak, és a hálózattiasodásnak a fontos célja ott lebeg, mert egyre több településen van gond, pláne a kialakult külhelyzet sem segíti ennek a problémának a megoldását. Mi lenne az igazi cél, a hosszú távú terv?
2: Nagyon hosszú távon, és az eredeti terve és az alapítványnak az volt, hogy a lehető legtöbb településen, Kárpátalján tudjunk otthoni beteggondozói szolgálatást nyújtani a kedvezményezetteknek, időseknek, betegeknek a számára. Én bízom benne, hogy erre lesz lehetőségünk, lesznek olyan támogatóink, akik ugyanúgy, mint ahogy eddig is, jó szívvel, adakozóan mellénk állnak és segítik a szolgálatunkat, hogy több településen is minél több idősnek, betegnek tudjunk segíteni. Mert a szükség az nagyon nagy, és ahogy telik az idő, annál nagyobb.
3: Kik azok, akik által megvalósulhat ez a projekt, kik azok, akik lehetővé tették, hogy 10 éven keresztül Kárpátalján idősek, krónikus betegeknek az ellátása megvalósuljon?
2: A legnagyobb támogatóink svájci és németországi támogatók. Ezen kívül, amikor a háború elkezdődött, akkor az Erdély Református Egyházkerület is mellékállt, és felnőtt pelenkákkal, inkontinencia betétekkel segíti a szolgálatunkat, mert azt tudni kell, hogy az alapítvány nem csak az otthoni beteggondozói szolgáltatásokat nyújtja, hanem mindenhozzá szükséges eszközt is biztosít a kedvezményezetteknek a számára. Segítettek minket, ezen kívül magyarországi támogatóink is vannak, és igyekszünk nagyon jó partneri kapcsolatokat is kialakítani. Bízunk benne, hogy jövőn pedig még több támogatót tudunk majd magunk mellé állítani.
1: Segítési szándék van, illetve az igény is nagy, de nagyon fontos, hogy a támogatói oldal is meglegyen. Kik milyen formában támogathatják az alapítvány munkáját?
2: Gyakorlatilag az alapítvány munkáját bárki támogathatja, akár magánszemélyek is. Az elmúlt időszakban készítettünk egy kis videóanyagot, ami a Facebook oldalunkon megtekinthető, ami bemutatta azt, hogy hogyan is indultak a munkapontok, munkapontokról, munkapontra, időrendi sorrendben egy-egy kis videóanyag is felkerült a Facebook oldalunkra, és az is célja ennek, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét a szolgálatunkra, annak a fontosságára és annak a hiánypótló szerepére. Ezért igazából a bankszámlaszámunkon keresztül, aki szeretne minket támogatni, ezt bárki megteheti.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad felkérésünket, és beszélgetettünk a dologról, és sok erőt és áldást a következő 10 évhez, és próbáljuk nyomon követni mindenképpen az alapítványnak.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettünk, és én

0: Erdély. Az egészségügyben mindig szükség van jól képzett, elhivatott szakemberekre, akik nem csak a betegek testi, hanem lelki szükségleteire is odafigyelnek. A kolozsvári református kollégiumban működő asszisztens képző 3 éves, nappali tagozatos képzés keretében készíti fel a hallgatókat az egészségügyi pályára. A 2026-27-es tanévre is meghirdette felvételijét, egy 30 férőhelyes államilag támogatott, tandíjmentes és akkreditált osztályba várják a jelentkezőket augusztus 29-ig. A képzés kezdetéről, jelenéről és a beiratkozásról dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
1: Az asszisztens képzés már ugye több évtizede működik a kolozsvári református kollégiumban. Annak idején hogyan indult el, kinek volt igazából az ötlete, és milyen célt szerettek volna ezzel szolgálni?
2: Akkor egy nagyon rövid bevezetőt ehhez. Tulajdonképpen 1928-ig megyünk vissza, amikor Erdélyben, Marosvásárhelyen már létezett intézményesített asszisztens képző a diakoniszák számára. Ezek a diakoniszák utána az egyház szeretett szolgálatot képező gerincét jelentő intézményekben dolgoztak. Református kórház, gyerekotthon, intézményesített anyaházak, tehát ott dolgoztak. Jött a 1947, amikor az akkori hatalom ezt teljesen egyik pillanatról a másikra megszüntette. A megszüntetés abban állt, hogy egy részét beolvasztotta az állami hálózatba, másik részét viszont megszüntette egy az egybe. És akkor jöttek utána azok az évtizedek, amelyek eltartottak 1990-ig. 1990 után, nagyon az elején, tehát 90 után úgy, hogy már rögtön az évváltás után, megkezdődött a szellemi újratervezés. A szellemi újratervezés egyik lépcsőfoka volt a Református Kollégium újraindítása. És 1992-ben újraindították a posztliceális osztályokként az asszisztens képzőt. Tehát 1992 volt az indulás, 95 volt az első évfolyam, amely végzett, és azóta minden évben van végzős évfolyam, és minden évben van kezdő évfolyamunk. Megemlíteném már itt, hogy ne legyen konfúzió abban, hogy ugye egyházban működik, és vajon milyen diplomát kapnak. Az oktatás az akkreditált forma, tehát államilag elismert, mondjuk diplomával honosított oktatási forma, és az anyag, ami szerint tanítunk, az EU-komfort. Tehát volt már 2 vagy 3-szor, amikor cserélni kellett, tehát ez EU-komfort anyag. Ez azt jelenti, hogyha valaki külföldre megy dolgozni, és ott olyan munkakört töltene be, ahol nagyon számít,

0: itt nem csak a diploma, hanem az, hogy mi van mögötte, akkor az elvégzett tananyagot, ha lekérik, akkor ez EU-komfort anyag.
1: Idén 30 helyet hirdettek meg az általános orvosi asszisztens képzésre. Milyen jelentkezőket várnak, és mi alapján választják ki a hallgatókat?
0: Mondjuk a beiskolázási szám az körülbelül minden évben ugyanaz, mert magyar oktatásban egy osztály ennyit bírhat meg. Az, hogy mi alapján választunk, az egy kicsit nehéz feladat, mert az, hogy motivációs beszélgetést tartunk, az tényleg azt jelenti, hogy lássam azt a motivációt, ami miatt egy ilyen különleges szakmát, hivatást választ valaki. És úgy megoszlanak, hogy kik jönnek. Jönnek olyanok, akiknek az élete során, akár gyerekkorában, vagy később, valami olyan élménye volt, ami az egészségügyhöz kötött. Vagy neki volt élménye, vagy a családtagjainak. Ez az élmény lehetett rossz, vagy jó. Ha jó élmény volt, lehet, hogy folytatni akarja. Tehát egy nagy lelkesedés van benne, hogy igen, én is fehér köpenyes. Ezt most lassan idézőjelbe tesszük, mert a fehér köpeny egyre inkább kimegy divatból, és színes köpenyek vannak, de ez a tiszteleti megnevezése ennek a szakmának. Vagy akinek nagyon negatív élménye volt, azok azért jönnek, hogy hát, ha lehet valamit változtatni az emberi komponensen az egészségügyben. Jönnek olyanok is, akik valamilyen fordulóponthoz érkeztek az életükben. És nem feltétlenül 10 évesek vagy 20 évesek, mert nálunk is voltak olyan diákok, 30-40 évesek, akik tényleg 180 fokot fordult velük az életük. Lehet, hogy pont akkor jöttek rá, hogy segítőszakmában szeretnének dolgozni, elvégezték nálunk az asszisztensképzőt, és megbecsült szakemberek Kolozsváron vagy bárhol.
1: A képzés ugye 3 éves, és nappali tagozatos oktatás. Hogyan épül fel a 3 év? Igazából milyen arányban van jelen az elméleti és a gyakorlati tanítás?
0: Ha jól belegondolunk, hogy a medicinán az orvosképzés 6 év. Ez 3 év. Tehát nem azt jelenti, hogy felét kell megtanulni annak, amit a medikusok tanulnak, hanem olyan módon kell elsajátítani a gyakorlatot és az elméletet, hogy a rájuk eső feladatban a beteg mellett ne tévedjenek. Na most ez úgy néz ki ebből a 3 évből, hogy 6 fél év, de ez nem olyan fél év, mint az egyetemeken, hogy kreditet kapunk, visszük magunkkal. Ezek modulrendszerek. Első éven több az elméleti oktatás, több az elméleti óra. Tehát az első év az egy ilyen előkészítő év, ezt szaknyelven úgy hívjuk, hogy preklinikum, tehát minden olyat megtanulnak a diákok, ami ahhoz szükséges, hogy a beteg állapotát felmérjék, megértsék a kezelést, tanácsot tudjanak a betegeknek adni. Másodév és harmadév már klinika. Tehát ott nagyon sok klinikai tantárgyat. Mondhatnám azt, hogy mindenből kapnak egy kis ízelítőt. De azért megjegyzem, hogy ez általános asszisztens képzés, tehát nem kardiológus rendelőbe szóló asszisztenseket képezünk, hanem általános ismereteket kapnak, amivel helyileg, hogyha bekerülnek egy ellátóintézetbe, ami lehet ágyas intézet, tehát kórház, vagy lehet klinika, vagy lehet alapellátás, tehát a házi orvosi rendelők, vagy lehetnek szakrendelők, ott fel tudják venni azt a tudást, ami a speciális ellátáshoz ott szükséges. A másik nagyon fontos a beosztás szempontjából, hogy kétnyelvű az oktatás. Tehát románul és magyarul is tanulunk. Most már előrevetítem azt, hogy értelme ennek az is, hogy minden szaknyelvi területen, tehát ha román környezetben dolgoznak, azt a nyelvet megértsék és beszéljék, illetve a magyar környezetben azt a szaknyelvet megértsék és beszéljék. És ez úgy működik, hogy az elméleti oktatás az magyar nyelven történik. A gyakorlati oktatás, ami végigmegy 3 éven keresztül, tehát ez a bizonyos nursing, ami az ápolás tudományt jelenti, ez román nyelven történik. Tehát mikor ők végeznek, 3. év végén, tökéletesen tudják a román szaknyelvet és a magyar szaknyelvet is.
1: A gyakorlati órákat hol szokták tartani? Például van, amikor kórházakba is elmennek, és úgymond orvosok mellett kipróbálják magukat?
0: Ez jó, hogy így említette meg, hogy kipróbálják magukat. Nem engedjük orvos mellé és beteg közelbe addig, amíg nem vagyunk biztosak abban, hogy az alapismereteket elsajátították. Erre van egy gyakorlótermünk, ez fent van a Betlenkatában. Egy gyakorlóterem, ahol van egy manöken, amin megtanulják ezeket a fogásokat. Tehát az injekció adástól elkezdve nem élő emberen tanulják ezt meg. Első éven több az elméleti oktatás, és vannak blokkok, amiben gyakorlatra mennek. A gyakorlat az felügyelet alatt történik, tehát ott vannak kirendelt nursing tanárok, vannak kirendelt asszisztensek, akik mellett ők dolgoznak, és minden manőver, amit ők megcsinálnak, felügyelet alatt történik. Tehát soha egy beteg mellé sem engedjük őket úgy, hogy na most ezen megpróbálom. Tehát orvos mellé ott is kerülhet, és ez mindig nagyon nagy mértékben a diáktól is függ. Mert azt mindig elmondom, hogyha a diák nem érdeklődik, az orvosnak a szó jó értelmében nincs ideje arra, hogy megkérdezze, hogy kedves, te most mit szeretnél, hanem ezt a mesterséget és hivatást is, de főleg a mesterség részét minden pillanatban el kell lesni, és nagyon sok mindent el kell lopni jó értelembe. Tehát így működik ez. Az iskolának a gyakorló kórháza, ahol vagyunk, az a katonakórház. Na most a katonakórházban különleges rend van, különleges szabályok működnek, és különleges felügyelet alatt vannak. Tehát évek óta már oda tartozunk, vagy ott gyakorlatozunk, és az idő alatt, amíg ők ott gyakorlatoznak, vagy annak az időszaknak a végén, történik egy felmérés és egy véleményezés, hogy ki milyen irányban kell akár az elméleti tudását, vagy a gyakorlati tudását elmélyítse.
1: Volt olyan diák esetleg, aki valamelyik osztályt jobban megszerette, és diploma után mindenképpen, tegyük fel, már ha a kardiológiáról volt szó, hogy ő ott képzelte el, hogy ott asszisztenskedjen?
0: Igen, voltak ilyen diákok, akik akár a nyelv ismeretük miatt is, a beteg szempontjából is rendkívül fontos az, hogy magyarul és románul beszél. Mert a beteg, hogyha anyanyelvén tud szólni ahhoz, aki ápolja, azt hát egy kicsi túlzással félgyógyulás, hogy el tudja mondani anyanyelvén a problémáját. Az jut eszembe, hogy örülni és szenvedni igazán anyanyelvén tud az ember. Tehát ez rendkívül fontos. Most vannak olyan diákok, akiket vagy megszeretnek a klinikai gyakorlat idején az ott dolgozó orvos, vagy akár az asszisztens, és akár önkéntesként még nyári szünetben ott dolgozik, és utána oda megy vissza. Vannak ilyenek, igen.
1: A képzés egyik sajátossága, hogy a szakmai tudás mellett a betegek lelki gondozására is nagy hangsúlyt fektetnek az oktatás terén. Mit jelent ez a gyakorlatban, és miben lehet más egy református kollégiumban végzett asszisztens szemlélete?
0: Akkor kezdjünk azzal, hogy nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mit jelent az egészség. Az egészségügyi világszervezetnek, a WHO-nak van egy megközelítőleg elfogadott, nem meghatározás, hanem szemlélet, hogy az egészség az nem a betegség hiánya, hanem az egyén teljes testi, lelki és szellemi jóléte. Na most ebben a jóllétben ez az egység, hogyha megbomlik, akkor azt mondjuk, hogy beteg lett az illető. Lehet ez bármelyik részen. Vissza kell adni neki az egészséget. Az egészséget visszaadni két részben képzeljük mi el, és oktatjuk, mióta az iskola így működik, van a tudás alapú szakmai gyógyítás. És van az ápolás. Az ápolásban van az a hozzáállás, ami az empátiát jelenti, a kezelések alatt, illetve a gyógyulás folyamatában. Tehát kísérni a beteget abban, hogy meggyógyuljon, visszanyerje az önbizalmát, visszanyerje a bizalmát, kinek mi a fontos abban a pillanatban. Ehhez viszont szükséget láttunk arra, hogy többet tudjanak az emberi lélekről, többet tudjanak a lelki gondozásról bármilyen helyzetben, illetve többet tudjanak arról a, mondjam így, hogy felsőbb hatalomról, amit már a nyugati medicina is elismer időnként, hogy nem tudjuk megmagyarázni, és mégis bekövetkezik. Tehát van egy hatalom. Na erre törekedtünk, hogy a diákokat ilyen szellemben neveljük. Erre van a vallási tantárgyakkal alátámasztott oktatás, illetve a lelki gondozásra való oktatás.
1: Térjünk át a beiratkozáshoz. Pontosan milyen papírokra van szükség?
0: Tehát a beiratkozáshoz szükséges egy típuskérvény, ezt le lehet tölteni a honlapról, vagy bemenve az iskolába, ott ki tudja tölteni. kell az érettségi diploma. Na most erről azért vannak vélemények, mert van, akinek nem sikerül most az érettségie, de azért jöhet felvételizni, és a meghagyás az, hogy 3 év alatt, amíg nálunk elvégzi az iskolát, az érettségit leteszi. Na most, hogyha tényleg valakinek nem sikerült az érettségie, akkor hoznia kell egy olyan igazoló papír az iskolából, ami igazolja azt, hogy ő elvégezte a 12 osztályt, illetve hoznia kell a 9-12. Osztályból az úgynevezett románul, mert ezt így kell az iskolában kikérni, falja matricola, tehát egy anyakönyvi kivonat az iskolából, amiben ez benne van. Kell egy olyan, hogy általános orvosi igazolás a házi orvostól, hogy nem szenved olyan betegségben, ami akár ezt a szakmát, vagy akár olyan szakmát, ami emberközelséget jelent, nem szenved ebben. Tehát ezt hoznia kell. Kell egy lelkészi ajánlólevél. Ez nem feltétlenül református lelkésztől, bármelyik felekezetnek helye van nálunk, csak az illető felekezet mondjuk ajánlja erre az iskolára, vagy ebbe az iskolába, erre a hivatásra, tehát ez a lelkészi oklevél, ez szükséges. Kell a születési bizonyítvány és személyazonossági igazolvány, erről majd az iskolába készítenek egy másolatot.
1: Meddig lehet pontosan beiratkozni?
0: Pontosan, ami ki van írva a honlapra, augusztus 29, azt hiszem ez egy szombati nap. De ha valaki, mert még volt ilyen, éppen nem számított arra, hogy esetleg felvételizni fog, és el van utazva, akkor egy telefonhívással ezt el lehet intézni, nyilvántartásba vesszük, és másnap, harmadnap behozhatja a papírokat.
1: Ha valaki most gondolkodik azon, hogy jelentkezzen az asszisztens képzésre, mit ajánlana neki, hogy miért válassza?
0: Tehát azt mondanám, hogyha elég erőt érez magában arra, hogy segítsen az embertársain egészségükben vagy betegségükben, felkarolja az embertársait, akkor jöjjön, helye van egy ilyen nemes hivatásban. Csak az első lépést nehéz megtenni, de hogyha megtette, akkor olyan kalandban lesz része, és olyan munkahelyben lesz része, ami mindenféle várakozását felülmúl, és olyan megelégedést ad időnként, hogy más szakmában ezt nem kaphatja meg. Nem akarok más szakmát megbántani, de az egyik legszebb szakma és hivatás ez a miénk.
2: Az elmúlt percekben dr. Bakos Katalinnal, szakmai igazgatóval beszélgettünk.

0: Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés ifjúsági találkozót szervez a Beregszászi Református Gyülekezet. A kezdeményezés célja, hogy a fiatalok számára közösségi alkalmat, lelki feltöltődést és megerősödést biztosítson. A rendezvényről és az odáig vezető útról Margitics János, ifjúsági lelkipásztorral beszélgetünk.
1: Dibörög a nyár, és egy újabb program előtt vagyunk, amely több részből is mozgatja meg a fiatalokat. Az augusztus 26-ai villámtöltés az, amely nagyon-nagyon sok embert érint reménység. És nagyon sokan készülnek rá, hogy ez a villámtöltés valóban itt a nyár kellős közepén villám nélkül, de töltse a lelkeket, a fiataloknak az életét, a nyarát.
2: Igen, ez a mi ifjúsági találkozónk, ami hajaz a mostani telefonoknak a töltési sebességére. Már ilyen analógiákkal operálunk, hogy átmenjen az üzenet, és ez egy abszolút közösségi program, és minden szempontjából a közösség előtt van. Ugye a finanszírozása is, és a holnapi nap egy jótékonysági alkalom lesz itt a Beregszászi főtéren, a templom előtt jótékonysági arcfestést és sütivását fogunk tartani, amire nagyon nagy szeretettel hívogatunk mindenkit. Az ott befolyó összeg, az teljes egészében a villámtöltés ifjúsági találkozónak a megtartására és minden költségének a kiegyenlítésére fog menni. Számtalanszor bebizonyosodott már, hogy ami Istentől jön, mint egy ötlet, egy gondolat, már olyan szinten el van készítve, hogy az ember csak úgy néha rácsodálkozik és ráeszmél, hogy ez mind-mind összeállt, és nem gondoltuk volna, hogy az a dolog és amaz a dolog is a helyére kerülhet, és az éven ezzel az új dologgal próbálkozunk a magunk is keretein belül, ezt teljes mértékig az ifisek szervezték, rakták össze, mi felnőtt a szolgálattevőként csak ott vagyunk mellettük, biztosítjuk őket és támogatjuk őket abban, hogy el tudják végezni a szolgálatukat. Ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, már idestova harmadik alkalommal kerül megrendezésre. A Beregszászi egykori Varroda területén lesz ez az alkalom, ami abból a szempontból egy különösen izgalmas helyszín, hogy egyrésztről a régi ipari motivumok kölcsönöznek egy ilyen nagyon érdekes hangulatot, a másik, hogy teljes mértékig időjárás álló a rendezvényünk, és így készülünk arra, hogy ifjúsági közösségekhez tartozó embereket, vagy csak olyanokat, akik nagyon szívesen vannak olyan helyen, ahol Isten dicsőítik, magasztalják, keresztény fiatalok gyűlnek egybe, látogatnak ilyen alkalmakat, tehát akikben ott a nyitottság, és ott van a vágya arra, hogy a nyár ne menjen el egy utolsó nagy élmény nélkül, ezt főleg a szülői közösségnek is szívesen ajánlom, egy védett, biztonságos helyen a fiatalok egy utolsó nagy élményt tudnak szerezni, és nem utolsó sorba találkozni az élő Istennel.
3: Miben tudnak töltődni, mi az, amiben ti energiát szeretnétek átadni az ifjaknak?
2: Mindig nagy kérdés, hogy mi az, ami érdekli a fiatalokat. Hát mi egyaránt készülünk igei lelki tartalommal, nagyon rájuk szabva, nagyon az ő szívük és nagyon az ő gondolataikhoz közel, és készülünk dicsőítéssel, és van egy ilyen különös programunk, ami nevében is már egy picit ilyen figyelem felkeltő, aminek az a neve, hogy Ifi Város, ez az alkalmon belül egy olyan 3 óra, ahol rengeteg helyszínen, rengeteg sátornál, asztalnál lehet kipróbálni nagyon érdekes dolgokat, amik egyrészről a lélek és az abban lévő dolgokra hoznak valami érdekeset, és abban kapcsolatban mutatnak meg valamit. Meg nem utolsó sorban vannak ügyességi feladatok, amik egy kicsit aktivizálják az embert, mert amikor egy egész napunk van, akkor jó egy picit belebonyolódni érdekes kihívásokba, amik úgy feltöltik az embert, úgy viszik magával tovább. És a méltán híres chill zónunk, ami egy kávézóval van egybekötve, ahol az egész nap kellős közepén a fáradalmainkat úgy lehet enyhíteni, hogy választunk magunknak egy általunk kedvelt italtípust, aki már szülői engedéllyel rendelkezik, vagy betöltötte a megfelelő korhatárt, kávézhat, aki pedig még csak hidratálhatja magát, annak pedig többféle limonádéval és stb. Dologgal készülünk. Az egész napnak egy fontos velejárója, hogy az ebéd az egy biztosított dolog, ugyanúgy a regisztrációhoz tartozik, a regisztráció után erre jogosult valaki, teljesen ingyenes a napunk, de mivel tudjuk, hogy a fiatalok zsebét néha égeti a zseppénz, Ez egy létező dolog, minden táborban tapasztaljuk, hogy a legnagyobb csapásra nem lehet vásárolni. Ez miatt egy kis élelmiszervásárlási lehetőséget is biztosítunk, ahol majd lehet enyhíteni a megfelelő dolgok iránt való vágyakat, mint chips, csokoládé és egyéb nagyon magas glikémiás indexe nem rendelkező ételeknek a beszerzését.
3: Kiket vártok elsősorban, kinek a részvétére számítotok, illetve hogy áll most a regisztráció? Gondolom, hogy már előzetes mérések vannak arra, hogy hányan is fognak összejönni majd 26-án.
2: Olyan számok vannak előttünk, amik az elmúlt időszakokból jöttek. Ezek alapján jóval többen lehetünk, mint a Beregszászi Ifi jelenlegi közössége. Nyilván nagyon rástartolunk a személyes kapcsolatfelvételre, vannak megkereséseink lelkipásztorok felé. Most nem is olyan régen, ahogy éppen ide leültem, az egyházkerület is felkarolta ennek az alkalomnak a népszerűsítését, ezért is nagyon hálásak vagyunk, és várjuk azokat az ifi vezetőket, vagy egyedül érkező fiatalokat, akik szívesen részt vennének az alkalomra. Bízunk benne, hogy olyan csapatot sikerül majd összegyűjteni, akik nyitottak lesznek, akik kíváncsiak arra, hogy mi mindennel készülünk nekik. Szám, amiről nagyon könnyű beszélni, a mi beregszászi szolgáló csapatunk, az közel 30-40 főt fog kitenni magából, ők az ifisek és a presbitériumunkkal, meg sok más emberrel, aki a szolgálat hátterét fogja biztosítani, ez egy jóval nagyobb szám lesz, úgyhogy nagyon készülünk. Nem tudom, hogy szabad-e spoilerezni, de remélem a konyhás szolgálatot végzők nem lesznek rám mérgesek, de hát ha kertcsinálásként ott lehet előttünk, hogy hamburger lesz az ebéd sült krumplival, hogy majdnem mindenki szereti, úgyhogy erre igyekszünk mindenkit hívni és várni. Most még nem tudjuk ennyi idővel előre, hogy mennyire lesz meleg. Nyilván a nyár az így jó, ahogy most van. A hóeséssel kicsit nehezebb lenne megbarátkozni, de jó hűvös helyünk van, és minimális keretek között tudunk valamennyit a hőmérsékleten változtatni, és szellőztethető helyünk van, úgyhogy naptól védve egy nagyon szuper napot tölthetünk együtt.
1: A dicsőítés fontos része az ilyen alkalmaknak. Mit kell tudni erről a részről?
2: Hát lesznek olyan előadóink, akik méltán híresek már, mint az Ifi Band, vagy a Fridge Band, és lesz egy olyan dicsőítőnk is, akiről még most a különböző promóciós terveink miatt nem beszélhetek még, de mindenféleképpen figyeljék az Áldott Szív Instagram oldalt azok, akik érdeklődnek az alkalom iránt, és nem sokára megnyitjuk a Discord közösséget is, hogy ott is tudják majd követni az aktuális eseményeket, igyekszünk majd beszámolni a munkánkról egy kis ilyen vlogoló stílusban, úgyhogy nagyon sok izgalommal készülünk, és még nagyon sok hirdetnivalónk van, amit az elmúlt évek tapasztalatából így elosztunk szépen napokra, hogy legyen idő kitárgyalni a nyáron a lócán ott a ház előtt, hogy mi minden fog történni nálunk, és bízunk benne, hogy a különböző jótékonysági alkalmainkra is nagyon szép számba el tudnak majd látogatni az emberek. Azért ezt a módját választottuk a finanszírozásra, mert hiszünk benne, hogy Isten nem csak bennünk munkálkodik, hanem munkálkodik azokban is, akik azt mondják, hogy na, én ehhez nagyon szívesen csatlakoznék és kapcsolódnék, és minden ilyen alkalmunkon igyekszünk kitenni a következő munkának is, az elvégzendő munkának az ütemét. Most például pénteken lesz az első nagy takarítás, az ilyenkor jó sok porral jár, meg jó sok aprósággal, de hiszünk benne, hogy minden egyes seprű vonás éppen annyira hozzá tesz ehhez a naphoz, mint az aznap elmondott igehirdetések, bizonyságtételek és megvalósított élményszerű evangelizációs programjaink.
1: Mindenképpen próbáljuk nyomon követni az eseményeket, sok erőt és áldást kivezet ezekre a munkátokra, és ehhez a rendezvényhez pedig nagyon sok szolgálattevőt, adakozót és persze önkéntes, és persze látogatót. Augusztus 26 villámtöltés a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében, itt a Varoda épületében.
2: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Margitics Jánossal, a Beregszászi Református Gyülekezet ifjúsági lelkipásztorával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Jöjjetek testvérek, imádságban, bűnvallásban, hitvallásban emeljük fel szívünket az Úr elé. A Zsoltáros szavaival imádkozzunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta a szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát az ő igéjéből, amikor is így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Tovább énekeljünk a gyertyalángvezetésével.

Nagyon szépen köszönjük a gyertyalánc szolgálatát. Most pedig hallgassuk meg az élő Istennek igéjét, ugyamint felolvasom azt a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 15. részének a 20. verséből. Lukács Evangélium a 15. részének 20. versében így szól Istennek igéje. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Még távol volt, amikor apja meglátta őt. Megszánta, elébe futott, nyakába borult, és megcsókolta őt. Amen. Kedves gyülekezet, tisztelt szolgatársaim, kedves fiatalok, Krisztusban szeretett testvérek! Egy örvendező, egy boldog édesapa mozdulatai elevenedtek meg előttünk az olvasott ige hallatán. Így örül a mennyei atya az ő visszatérő fiainak és leányainak. Ilyen nagy szeretettel fogad bennünket az Isten. Jó volt hallani az énekeket, jó volt énekelni az énekeket. Meghívtál, szólt az egyik énekünk. Azért vagyunk ma is itt, mert meghívott bennünket az Isten. Nem saját akaratunkból, elsősorban nem a saját döntésünkből vagyunk itt, hanem azért, mert hívott bennünket az Isten. És azért, mert vár ránk az Isten. Ez a történet a tékozló fiú példázatának a története, úgy hiszem, hogy valamennyünk előtt ismerős. De ez nem csak egy egyszeri történet, nem csak egy régi példázat, amit megtanultunk vallásórás korunkban, vagy amiről sokszor hallottunk már igehirdetést. Ez a történet rólunk szól. Rólad és rólam, mindannyiunkról, és legfőképpen az Istenről. Ez a történet arról szól, hogy ki vagy te és ki vagyok én. És ez a történet arról szól, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. A tékozló fiú példázata bemutatja azt, hogy mi van az életünkben, mi jellemzi az életünket. A példázatbeli kisebbik fiú kikéri az apjától az örökséget, és elindul egy messzi földre, egy messzi világba, hogy a saját kedve szerint éljen. Lehet, időnként te is úgy érzed, hogy el kell távolodnod mindentől és mindenkitől, hogy megtaláld önmagadat. A világ csábító élmények, lehetőségek, szabadság, mind-mind olyan dolgok, amik nagyon izgalmasnak tűnnek. De tényleg ezek a dolgok tesznek bennünket boldoggá? A fiú hamar rájön, hogy elfogy a pénz. A barátok eltűnnek, és ő ott marad egyedül. Éhesen, egy disznóban. Talán te is voltál már ilyen helyzetben, amikor minden összeomlott benned. Amikor a szabadság, ami után annyira vágytál, nem azt hozta meg számodra, amiben reménykedtél. Amikor magány, fájdalom és céltalanság lett az osztályrészed. Ez az a pillanat, amikor fel kell tennünk magunkban a kérdést, hol van az én helyem igazán. A tékozló fiú otthontalanná, nincstelenné, kiszolgáltatottá vált, és ekkor hozza meg a döntést. Élete legjobb döntését. Hazamegy. Nem tudja még, hogy mire számít. Visszafogadja egyáltalán az édesapa. De elhatározza, hogy hazamegy.
És amikor közeledik az otthonához, akkor történik meg az a csoda, az a kegyelmi pillanat, amit az igeversben hallottunk, az édesapa, amikor meglátja távolról őt, megszánja, elébe fut, nyakába borul és megcsókolja őt. Ilyen az Isten. Hadd tegyem fel a kérdést mindannyiótoknak, hogy ilyennek ismeritek-e ti is az Istent? Ilyen-e az Isten képetek? Évekkel ezelőtt egy bibliórás fiatal bejelentette, hogy elhagyja az ifjúsági órás közösséget, mert elege van ebből. Szeretné megismerni az igazi életet, mondotta. Kérdeztem, hogy ami eddig volt, az nem az igazi volt? Azt mondotta, hogy nem szeret rabságban élni. Nem szereti a szigorúságot, nem szereti a fegyelmet, nem szereti a szolgaságot, és megkérdeztem tőle, hát szerinted milyen az Isten? A válasz így hangzott, olyan, mint egy rendőr. Félek, hogy nagyon sokaknak, akiknek egyáltalán van Isten képük, van valamiféle elgondolásuk, felfogásuk az Istenről, így gondolkodnak az Istenről. Mint aki csak azért volna, hogy figyelje, hogy hol hibázol, hol vétesz a törvény, a szabály ellen, és azonnal lecsap, rácsap és megbüntet. Jó hírem van, kedves testvérek! Az Isten nem ilyen. A mi Istenünk nem ilyen Isten. A Biblia Istene nem ilyen Isten. Hanem hall csak meg néhány gondolatban, szeretném elmondani azt, hogy mit tanít a Biblia az Istenről, amelyet kiolvashatunk éppen ebből a példázatból is, de az egész Szentírásból. Milyen az Isten? Először is azt látjuk ebből a példázatból, hogy az Isten senkire nem kényszerít rá semmit. Szabadságot ad. Szabad akaratot adott az Isten neked és nekem. Az Istennek hátat lehet fordítani. Az Istennel szembe lehet szállni. Az Istentől, mint atyától ki lehet kérni a vagyonból a ránk eső részt. Az Istentől el lehet fordulni. Hátat lehet neki fordítani. Megengedi ezt az Isten. Gondoltál-e arra? A kisebbik fiú szabadságot akar. Kikéri a vagyonból a ráeső részt és elmegy. És lásd, hall meg, az Isten elengedi. Nagyon sokszor, amikor erről a példázatról beszélgetünk, akár felnőttek biblióráján, akár ifi órán, föltesszük a kérdést, hogy vajon jó-e az, helyes-e az Isten részéről, hogy ezt megengedi a kisebbik fiának, megengedi nekünk. Nem is az a kérdés, hogy jó-e vagy helyes-e, hanem az Isten ilyen. Az Isten szabadságot ad. Nem muszáj otthon maradni, hátat lehet neki fordítani, fel lehet ellene lázadni. De nem érdemes. Nem vezet semmi jóra mindez. Aztán a második jellemvonása az Istennek, hogy ő nem feledkezik meg az övéiről. Nem feledkezik meg a gyermekeiről. Elengedi őket ugyan, de nem törli az ismerőseinek a listájáról. Továbbra is szeretettel gondol rá, ránk, bárhol is legyünk. És folyamatosan figyeli a horizontot. Folyamatosan fürkésző tekintetekkel nézi, nem érkezik-e haza a kisebbik fiú. Mert várja őt. Az Isten elenged, de nem mond le rólad. Folyamatosan vár, visszavár. Vár rád! Ezért ez a címe a mostani alkalmunknak is. Elenged az Isten, de nem mond le rólunk. Bármit tettünk is, bármi történt is velünk, bármilyen szégyent hoztunk is az ő nevére. Mert az Isten hűséges Isten. Ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Aztán azt olvassuk, hogy érkezik haza a kisebbik fiú, és már távolról meglátja őt. Az Isten mindent lát, mindent tud,
és mégis szeret. Értitek ezt? Fel tudjátok ezt fogni? Mert én ezt érzem, talán te magad is érzed, és tapasztalod. És tudod, hogy így van. De az emberi értelmemmel ezt nem tudom felfogni. Hogy van az, hogy mindazok ellenére, amit tett ez a kisebbik fiú, mégis szereti őt az Isten? Hogy van az, hogy az Isten nem tudja megvonni a szeretetét tőlünk? Az Isten nem tud nem szeretni bennünket. Az Isten nem kell, hogy megerőltesse magát, hogy kényszerítse magát, hogy rávegye magát, hogy buzdítsa magát, hogy szeressen. Hanem az Isten szeret, mert az Isten atyai szíve ilyen. Folyamatosan, mindig, mindenkor szeret bennünket az Isten. Mert a szeretet az nem jutalom, amit ki kell érdemelnünk, hanem a szeretet az gyógyszer, amely minden betegnek jár. Mindannyian részesülhetünk ebben. Ilyen az Isten, meglát az Isten, most is lát bennünket az Isten. Nem csak fizikailag lát bennünket, és tudjátok, olyan jó látni benneteket. Jó látni ezt a tele templomot. Olyan jól tettétek, hogy eljöttetek. De az Isten többet lát. Nem csak azt látja, hogy itt vagytok, hanem azt is látja, hogy hogy vagytok itt. Hogy miért vagytok itt. Miért jöttetek ide. És az Isten azt is tudja, amit némelyikünk ugyan tud, van, aki talán nem, hogy azért vagy itt, azért vagyok itt, mert az ő szeretete vonzott bennünket, az ő szeretete gyűjtött bennünket össze, mert meghívott bennünket az Isten, és nem tudtál ennek a hívásnak ellenállni. Lehet, hogy megpróbáltál, lehet, hogy a Tiszi bácsi rá kellett vegyen, lehet, hogy valami jutalmat is kellett ígérjen neked. Nem kényszerített, csak hívogatott szép szóval, aztán eljöttél, aztán itt vagyok. Az Isten nagyon jól tudja, hogy hogyan jöttél ide, miért vagy itt, mit szeretnél kapni, szeretnél-e egyáltalán valamit kapni, vagy csak túl szeretnél lenni ezen a rendezvényen. Én ezt nem látom, én ezt nem tudom megállapítani. Ez nem az én dolgom, de az Isten látja. És milyen csodálatos az, hogy az Isten szeret. Messziről meglátja az ő kisebbik fiát, téged is messziről lát, és felfoghatatlan az, ami történik. Elébe szalad. Nem várja meg, hogy odaérkezzen a kapuba, hanem elébe szalad. Olyan jó volt ez az ének, így a prédikáció előtt énekeltük, hogy vigyél tovább, mint a lábam tudna menni. Úgy elgondolkoztam azon, már nagyon régóta, de most újból a szolgálatra készülve, hogy vajon, ha az édesapa nem megy elébe az ő fiának, nem fut elébe, vajon hazaérkezik ez a fiú? Vajon meg tudja-e tenni az utolsó lépéseket? Vagy meggondolja magát? Mert nem tudja, hogy mire számíthat. Nem tudja, hogy visszafogadásban lesz a része, vagy elutasításban. Lehet, hogy büntiben. Lehet, hogy dorgálásban, szemrehányásban lesz része. Nem tudja. És lehet, hogy az utolsó métereket olyan nehezen tette volna meg. Elnehezettek volna a léptei. És lehet, hogy meggondolta volna magát, és visszatér. Oda, ahonnan elindult, hazaindult. Az apa, az Isten ezt nagyon jól tudja, és elébe megy az övéinek, elébe megy a bűnös embernek. Elébe fut, nem hogy elébe megy, elébe fut. Mintha ez az Istennek sietősebb lenne. A találkozás, mintha az Istennek sietősebb lenne. És tudjátok, az az igazság, hogy így van. Mi olyan ráérősek vagyunk, ráérünk arra még fiatalok vagyunk. Majd 70-80 éves korunkban oda megyünk az Istenhez, leborulunk előtte, megvalljuk a bűneinket, rendezzük a dolgainkat, de most még fiatalok vagyunk, előttünk az élet. És az Istennek nagyon sietős, nagyon sürgős. Minél hamarabb meg akar bennünket találni, minél hamarabb ki akarja árasztani ránk a szeretetét, és minél hamarabb meg akarja mutatni számunkra az élet igazi értelmét, az élet igazi célját. Elébe megy. A történet ez a legszebb része, a történetnek ez a legszebb része, amikor visszafogadja az ő fiát, mert az Istennek az ajtaja mindig nyitva áll, és mindenki előtt nyitva áll. Hadd mondjam el, hogy az Isten tisztelet előtt, a szolgatásaimmal a templom bejárat előtt várakoztunk, és végig tekintettünk a Farkas utcán, és láttunk még fiatalokat, akik ebbe az irányba jönnek. Fiatalokat és kevésbé fiatalokat, és abban reménykedtünk, hogy mindenki ide tart a templomba. Sokan ide tartottak, voltak, akik tovább mentek is. És néhány korombeli, vagy nálamnál idősebb testvér, ugye, be is jött volna a templomba, meg nem is, és akkor megszólítottuk őket kedvesen, hogy békesség Istentől, tessenek bejönni. És mondták, hogy hát ők igazából nem is tudják, hogy nem is ide tartoznak, vagy nem is ezért jöttek.
De kedvesen ránk mosolyogtak, és bejöttek a templomba. Remélem, hogy itt vannak. Isten hozta önöket. Tudjátok, hogy van ez, testvérek? Hogy csak úgy kószálunk az életben. Vagy lehet, hogy céltudatosan érkezünk. És egyszer csak valaki kedvesen megszólít, ránk mosolyog, és azt mondja, hogy Isten hozott. Tessék bejönni. Ez a templom a tiéd is. Ez a hely a tiéd is. Kedves fiatalok, az Istennek szüksége van rátok. Az Isten szeret benneteket. Az Isten vár rád. Az Istennek célja van veled. Olyan jó volna ezt felfogni. Minél hamarabb értelmes életet élni az Istennel. Visszafogadja az Isten az ő tékozló fiát, és ez a történetnek a legszebb része. Azt olvassuk a folytatásban, hogy ünnepséget szerez neki. Új ruhába öltözteti, gyűrűt húzat az ujjára, visszafogadja, mint gyermekét, mint fiát, nem szolgaként fogadja vissza, mint kérte volna eredetileg. Ott a disznók vájánál, amikor magába szállt az ifjú, kérte volna, hogy az ő atya fogadja vissza szolgaként. Meglepetés éri. Tudjátok, hogy fogad vissza az Isten? Hogy fogadja vissza az Isten az ő tékozló fiát? Példázat szerint és valóságosan is. Mint díszvendéget. Pompába öltözteti. Nagy lakomácsak. Megünnepli az Isten azt, hogy hazatért az ő kisebbik fia. Öröm lakomácsak. Ebbe belegondolni, hogy ilyen öröm van az Isten szívében, ami mennyi atyánknak a szívében akkor, amikor vele találkozunk. Akár először, vagy sokadjára, vagy mindig, amikor ott vagyunk. Akkor ez öröm ünnep. Az Isten tisztelet az egy ilyen öröm ünnep. Hogy az Istennel vagyunk közösségben. Az Isten fogad bennünket. Milyen csodálatos ez. És azt olvassuk, hogy elébe megy az édesapa, megöleli, karjaiba zárja, és megcsókolja. Nem tudom, hogy számított egy csókra ez a tékozló fiú.

Egy 16-17 éves ifjú, akit én nem ismertem addig, korábban nem találkoztunk, nem a saját gyülekezetemből származik ez az ifjú. Tehát a szeretett vendégség rendjén odajött hozzám, és a következőket mondta. Tiszteletes úr, megölelhetem? Ránéztem, és mondtam, hogy persze. És megöleltük egymást. És eltört a mécses. Sírva fakadt ez a fiatalember. És én csak néztem, figyeltem és hallgattam. És a következőket mondtam. Tudja, tiszteletes úr, nekem van édesapám és édesanyám. De engem eddig soha senki meg nem ölelt. És erre az ölelésre nekem most olyan nagy szükségem volt. Én pedig azzal bátorítottam, nekem is. Nekem is olyan nagy szükségem volt erre az ölelésre. Hát nem erre vágyunk mindannyian. Elég volt a fejmosásból, elég volt a kioktatásból, elég volt a dorgálásból, elég volt a szigorból. Valaki hallgasson meg. Valaki érintsen meg. Valaki öleljen meg. Valaki, értsétek jól, ezt csak jól lehet érteni, csókoljon meg. Értitek? Erre vágyunk. Erre vágyunk mindannyian. És ugye kérhetem, nem tudom, a szervezőkkel, a rendezőkkel ezt nem beszéltük meg, lesz szeretett vendégség, azt tudom. De hogy fogjunk egymással kezet majd szeretett vendégségnek a kapcsán. Ismerkedjünk egymással. És öleljük meg egymást. Hát erre vágyunk. Az Isten megölel. Az Isten nem irtózik tőled, tőlem. Az Isten ennyire közel jött hozzánk. Luther Márton azt mondja, hogy az Isten közelebb van az emberhez, mint a saját bőre. Értitek? Az Isten közelebb van hozzánk, mint a saját bőrünk. Amikor az édesapa megölelte az ő tékozló fiát, akkor valószínű, hogy ezt érezte, ezt tapasztalta meg a tékozló fiú. Mennyire közel van hozzá az atya? Még a saját bőrénél is közelebb. Hogy érkezett haza ez a fiú? Mocskosan, csapzottan, fáradtan, zakadozott ruhában. Nem volt túl illatos. A disznók bájujától érkezett. És mindezek ellenére, vagy lehet, hogy éppen ezért. Siet, szalad elébe az atya, öleli meg, és helyezi vissza őt a korábbi örökségébe. Egyház kerületünkben ez az esztendő az ifjúság éve. Azért vagyunk ma is együtt. És az ifjúság évének egyházkerületünkben a vezér igéje a Zsoltárok könyve 103. részének 5. verse. Ez az igevers így hangzik. Betölti javaival életedet, és megújul ifjúságod, mint a sasé. Ez az ige, a Zsoltárok könyvéből származó ige, és a mai ige talán érzékelitek, mennyire összetartozik. Betölti javaival életedet, mit csinál? Meglát az Isten, megszáll az Isten, elénkbe fut az Isten, nyakunkba borul az Isten, megcsókol az Isten, új ruhába öltöztet az Isten, gyűrűt húz az Isten az ujjunkra, örömünnepet szerez nekünk az Isten. Hát ezek azok a javak, amelyekkel betölti az Isten az életünket. Ettől tudunk megújulni. Ez az igazi megújulás, hogy az Isten az ő javait, az ő áldásait bele tölti, bele önti a mi életünkbe. És megújul az életünk, mint a sasé. Ezt szeretné az Isten. Ezért hívott az Isten. Ezért vár rád az Isten. És meg akarja adni az Isten azt, amire tulajdonképpen minden ember vágyik. Paradicsom kertben történt bűneset óta 3 dolgot veszített el az emberiség. Így szoktuk ezt mondani, hogy 3 B betűvel kezdődő szót, vagy valóságot. A békességet, a biztonságot és a boldogságot. Ezt a 3 dolgot veszítettük el. És azóta minden ember ezt keresi. Az Istennel való találkozásban a tékozó fiú pontosan ezeket az ajándékokat kapja vissza. A békességet, a biztonságot és a boldogságot. Ilyen az Isten. Ennyire szeret az Isten. A tegnap egy marosvásárhelyi iskolában egy vallástanárnőt helyettesítettem. 6.

osztályosukkal találkoztam. A tanárnő elmondta, hogy a múlt órán, egy héttel korábban a tananyag a nagypénteki történet volt, és én majd a húsvét történetét adjam le a gyerekeknek. És a visszakapcsolásnak a rendjén természetesen megkérdeztem a gyerekeket, hogy mi volt a múlt órai tananyag, megtanulták a leckét, és akkor jelentkeztek ügyesen, hatodikusok mondták, hogy Jézus Krisztus kereszthalála, és akkor azt kérdeztem, hogy miért kellett ennek megtörténnie? Tudnéli Krisztus, Urunk kereszthalála, miért kellett, hogy megtörténjen, bekövetkezzen? És egy aranyos kislány, egy hatodikos gyerekekről van szó, egy hatodikos kislány jelentkezik, és azt mondja, hogy tanárbácsi, el szeretném mondani, azért kellett a nagypénteknek megtörténnie, hogy az Isten megmutassa nekünk azt, hogy mennyire szeret. Az Isten meg akarta mutatni, hogy mennyire szeret. Egy hatodikos gyerek ezt érti. Sőt, szerintem egy három éves gyerek is érti. Sőt, szerintem mi is értjük. Az Isten megmutatta, hogy mennyire szeret. A Golgota keresztjén mutatta meg, hogy mennyire szeret az Isten. Hogy mennyire törődik veled, mennyire fontos vagy neki, mennyire legyen neked is fontos ő, mennyire vár rád, és mennyire meg akarja áldani az életedet. Ennyire szeret az Isten. Ide várt az Isten, hazavár az Isten, és tudnod kell azt, hogy oda, fönt is vár az Isten. Mennyei hazát, örökké való hajlékot készített számodra, számunkra az Isten. Mert az Isten ennyire szeret bennünket. Boldog mindaz, aki hallja az Isten hívását, enged az Isten hívásának, és megérkezik az Isten ölelésébe. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztusban, köszönjük neked ezt az alkalmat. Köszönjük a templomnak a csendjét, a templomnak a szentségét. Köszönjük, hogy ezen a gyönyörű helyen megszólítottál bennünket ismét. És köszönjük, hogy tudatosítottad bennünk, hogy vársz bennünket. Te hívtál ide. Te gyűjtöttél bennünket össze. A te szereteted az, ami vonzott bennünket. És itt vagyunk. Előtted állunk. Köszönjük a te szavadat, amelyből megértettük, hogy nem csak egykor siettél a te tékozló fiad elébe, hanem ma is ezt teszed. Felénk sietsz. Ölelésre nyújtod ki a te karjaidat. Átölelsz bennünket. A lelkünkre beszélsz. Megcsókolsz. Megbocsájtasz nekünk. Új ruhába öltöztetsz. És úgy fogadsz bennünket, mint díszvendégeket. Tudjuk. Tudjuk, Atyánk, hogy nem ezt érdemeljük. Nem erre számítottunk, nem is mertünk erre gondolni, mint ahogy a tékozló fiú sem. De köszönjük, hogy a te kegyelmed mindenek fölött való. Köszönjük, hogy a te kegyelmed nem jutalom, hanem ajándék. Mindenkinek adod, ajándékba adod. Kérünk téged, Atyánk, hogy ha tudjunk megmaradni a te jelenlétedben, ha tudjuk igazán megismerni, felfogni a te szeretetedet, életünket megújítani tudó kegyelmedet, és ha tudjunk a te jelenlétedben maradni, otthon maradni, a boldogságban, a biztonságos környezetben, abban a békességben, amelyet egyedül te tudsz adni valamennyünknek. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy velünk maradsz. Megígérted ezt fiadban, a Jézus Krisztusban. Veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Köszönjük, hogy számíthatunk rád életünk minden tevékenységében, tanulásunkban, munkáink végzése során. Kérünk, hogy te áld meg a családjainkat, szeretteinket, te áld meg a gyülekezeteinket, közösségeinket, ahonnan jöttünk. Te áld meg az egyházunkat, te áld meg a népünket. Köszönjük, hogy mindannyiunknak helye van itt, a te jelenlétedben. Te áld meg az ifjúságnak az életét. Hadd tudjon, Urunk, a mi ifjúságunk a te színed előtt járni, megújulni a te kegyelmed által,
és biztos léptekkel tőled kapott vezetés által haladni a jövő felé. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy meghallgatsz bennünket, és a te szeretetedben maradunk akkor is, a te jelenlétedben maradunk akkor is, amikor innen eltávozunk. Dicsőítsd meg a te nevedet életünkben, közösségünkben. A te nagy neved dicsőségéért, lelkünk öröméért, üdvösségéért kérünk, hogy hallgass meg bennünket, most és mindenkor. Amen. Közösen mondjuk el a Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindenre.

0: a hirdetések rendjén, most pedig szeretettel szeretném felkérni főtiszteletű Kolombár Vilmos József püspök urat, hogy köszöntsem a jelenlévőket.
1: Békesség Istentől, mindenkit a legnagyobb tisztelettel és szeretettel köszöntök a mai alkalmon az Erdélyi Református Egyházkerület nevében. Itt, ebben a régi történelemmel tele templomban. Egy olyan templomban vagytok, kedves fiatalok, ami Erdély egyik legrégebbi temploma, és az egyik legjelentősebb is abban az értelemben, hogy hát egyidős a protestantizmusunkkal, a református egyházunkkal, és most még a köszöntés elejét szeretném megkérdezni, hogy emelje föl az a kezét, aki még nem volt ebben a templomban. Van olyan? Hál' Istennek nagyon kevés van. Ez azt jelenti, hogy mindenki járt már itt, ebben a belvárosi, kolozsvári belvárosi templomban. Azért is kezdtem ezzel a történelmi előzménnyel, mert hogy úgy üljetek-e padokban, mint aki érzi, hogy mellettetek ülnek a több száz éve élő diákok, akik itt az templom melletti iskolában jártak, a kolozsvári református kollégiumban. Úgy nézetek-e padokra itt elől, mint ahol ült Apáczai Csere János, akinek az idén ünnepeljük a 400, születésének 400. évfordulóját, aki megszervezte a kolozsvári református kollégiumot, kollégiummá tettem. De üljetek úgy is a padokban, hogy a melegetek, a test melegetek így állt az padokat, és hogy több évszázad múlva is az utódaitok, gyermekeitek, unokáitok, újkonokáitok magyarul és református hitünk szerint dicsőítsék, szolgálják és kérjék az Istent. Ahogy elhangzott, 2025. év az ifjúság éve. És elhangzott az is az ige hirdetés rendjén, hogy ennek az ifjúság évének a vezérigéje a 103. Zsoltár 5. verse, amely így hangzik, betölti javaiddal életedet és ifjúságot megújul, mint a sasém. Ezzel az igével köszöntöttem a Marosvásárhelyi és a Sepsiszentgyörgyi ifjakat, amikor összegyűltek egy héttel ezelőtt Sepsiszentgyörgyön, illetve másfél hónappal ezelőtt, vagy majdnem két hónappal ezelőtt Marosvásárhelyen. És ez az íge egy olyan íge, amely nem csak az idősebbeknek, hanem elsősorban a fiataloknak szól. Azért szól a fiataloknak, mert ti vagytok most abban a korszban, amikor keresitek az utat, keresitek a lehetőséget, és keresitek tulajdonképpen az életetek további részét. Ebben a korszakban nagyon könnyű eltévejedni, hiszen ez a korszak az, amikor mindennek kíváncsi az ember, mindent lehetne meg, mindent szeretne megpróbálni, végigpróbálni. Éppen ez az eltévejedések nagy időszaka is. És ezért szól a figyelmeztetés, és ezért szól ez a 103. Zsoltár, hogy betölti javaiddal életedet. Itt elsősorban nem anyagi javakról kell gondolkodni, és nem anyagi javakra kell gondolni, hanem olyan lelki igazságokra, figyelmeztetésekre, illetve arra az isteni örök igazságra, amelyre szüksége van minden egyes embernek. Az útra, a helyes döntésre, helyes választásra. Mert az, aki megtalálja Istent, az, akit megtalál Isten, annak élete és lelke békességben lesz. Lehet, hogy nem lesz sok pénzetek az életben, adja Isten, hogy legyen. De higgyétek el, hogyha a lelketekben békesség van, hogyha harmóniában vagytok önmagatokkal, hogyha meg tudtok elégedni azzal a kevéssel vagy sokkal, amivel az Úristen ellát titeket, akkor szépen és békességben tudjátok leélni életeteket. És jöhet bármilyen nehézség, jöhet bármilyen veszedelem, vész, megpróbáltatás, választás lehetősége. Maga az a tény, hogy nem vagytok egyedül, hanem mindig van egy olyan hatalom, ami maga Isten, aki támogat ezen az úton, támogat benneteket az életetek útján, ez egy olyan lelki békességet ad, amely olyan magasra tud szárnyalni, mint a sasé. A sas arról híres, hogy több száz méter magasan repül az égen, de a legapróbb részletet is látja. Azt kívánom nektek, hogy életeteket úgy éljétek, mint a sas. Emelködjetek felül a mindennapi nehézségek, a nyomorúságokon, lássátok egyben az egész életet, lássátok egyben azt is, ami nektek szükséges az élethez, de azt is, amit el kell kerülnötök. Ezekkel a szavakkal köszöntelek benneteket, itt Kolozsváron az ifjúság évében Isten hozott békesség Istentől. Szervusztok! Köszönöm a figyelmet, Istené legyen a dicsőség!

Kedves testvérek, a szervezők kérésének eleget téve áldás előtt össze szeretném foglalni az elhangzottakat, miért is vagyunk itt. Vár rád! Az Isten az, aki vár rád. Sőt, nem csak, hogy vár rád, vár ránk. Megértettük az igéből azt, amit az 59. Zsoltárban így olvasunk, hogy szeretetével jön felém Istenem. Isten nem csak vár ránk, hanem szeretetével jön felénk. Nem ítélettel, nem büntetéssel, nem haraggal, hanem visszafogadással, kegyelemmel, bocsánattal, áldásaival. Szeret az Isten. Ezzel a bizonyossággal menjünk tovább életútunkon. És hogyha van valaki a környezetünkben, bizonyára vannak ilyenek, akiknek szükségük volna arra, hogy valaki elmondja nekik is azt, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten rájuk is vár, akkor mondjátok el, tegyétek meg. Isten áldása legyen az életeteken, és most fogadjuk együtt az áldást. Az Úr Jézus Krisztusnak a kegyelme, az Atyának szeretete és Szentléleknek közössége legyen mindannyiunknak.

Csorba piroska, mesélj rólam. Mesélj, anya, milyen voltam, amikor még kicsi voltam. Az öledbe hogyan bújtam, és te hozzád hogyan szóltam, amikor nem volt beszédem. Honnan tudtad, mit kívánok? Megmutattam a kezemmel? Mesélj rólam, hogy szerettél? Engem is karodba vettél? Meleg tejeddel etettél akárcsak a testvéremet? Gyönyörködtél akkor bennem, úgy neveztél kicsi lelkem? És amikor még nem voltam, a hasadban rugdalóztam, tudtad-e, hogy milyen leszek, milyen szépen énekelek? Sejtetted, hogy kislány leszek? Mesélj, anya, mesélj rólam! Milyen lettem, amikor már megszülettem? Sokat sírtam? Vagy nevettem? Tényleg nem volt egy fogalmam.

Az államfő a haditengerészet napján. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált. Mihály Fifor szerint az Alkotmánybíróság tisztázza a testület elnöke és az ügyvivő kormányfő találkozójának körülményeit. Rádó Miróca szerint 96 óra alatt több mint 100 drónt észleltek a radarok a román légtér közelében. Új helyszínen nyitja meg kapuit az Oázis a kolozsvári Magyar Napokon. Kolozsváron ma napos időre lehet számítani. Most pedig következzenek a részletek. A Fekete-tenger az elmúlt években Európa biztonsága szempontjából kulcsfontosságú térségé vált, egyúttal olyan régióvá, ahol Románia stratégiai érdekeit érvényesíti és jövőjét alakítja, jelentette ki Nikus Ordán államfő a haditengerészet napja alkalmából közzétett mai üzenetében. Az elnök Facebook bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a térség biztonságpolitikai jelentősége mellett a kereskedelem, az energiaellátás és az összeköttetések szempontjából is meghatározó. A konstancai kikötő, a Duna, a hajóipar és az energiaforrások együtt az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb stratégiai lehetőségét kínálják Romániának. Jövőképre és következetességre van szükség ahhoz, hogy a Fekete-tenger térségét az ország fejlődésének egyik legfontosabb hajtóerejévé tegyük, fogalmazott az államfő. Nikus Ordán köszönetet mondott a katonai és polgári hajózás képviselőinek, kiemelve szakmájuk figyelmet, hozzáértést és bátorságot követelő jellegét. A felkészültség, a szolidaritás, valamint a bajtársak és a küldetés iránti tisztelet nemzedékek óta meghatározza a román haditengerészetet, és az egész társadalom számára irányt mutat, hangsúlyozta. Az államfő egyúttal köszöntötte mindazokat, akik nagy boldogasszony ünnepén tartják a névnapjukat. Mihály Fifor szociáldemokrata párti képviselő magyarázatot vár az Alkotmánybíró.

0: bíróságtól arra, milyen körülmények között került sor Ilja Bolozsán ügyvivőkormányfő és Szimin Atanaszescu alkotmánybírósági elnök találkozójára Mircea Avrudjan szenátusi elnök irodájában. A politikus tegnap esti Facebook bejegyzésében azokra a sajtóértesülésekre hivatkozott, amelyek szerint Bolozsánnak és Tanaszescunak volt egy nyilvánosan be nem jelentett megbeszélése Mircea Avrudjan irodájában, 3 nappal azelőtt, hogy az alkotmánybíróság folytatná az új fedhetetlenségi törvény elleni beadványok tárgyalását. Fifor szerint hivatalosan tisztázni kell, ki kezdeményezte a találkozót, miért ebben az időpontban és helyszínen tartották, valamint hogy szóba került-e ezen a fedhetetlenségi törvény ügye. Bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy a jogszabályt a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Románia Szövetség 27 szenátora, valamint Nikus Ordán államfő is megtámadta az Alkotmánybíróságon. Fifor szerint aggályokat vett fel, hogy a Penele elnöke találkozott az Alkotmánybíróság elnökével a párt egyik vezetőjének irodájában. Az elmúlt időszakban példátlan intenzitásúak voltak az ukrán front Romániával határos térségében végrehajtott támadások. Az elmúlt 96 órában a Védelmi Minisztérium radarjai több mint 100 drónt észleltek a román légtér közelében, közölte tegnap este Rádu Miruca védelmi miniszter. A tárca vezető Facebook bejegyzésében emlékeztetett, hogy a Duna és a Fekete-tenger hullámai több drón roncsai csodorták partra. A miniszter szerint ugyanakkor nincs arra utaló jel, hogy nőtt volna a romániai lakosság veszélyeztetettsége. A NATO harci repülőgépei elővigyázatosságból 7 alkalommal szálltak fel, a légvédelmi készültséget pedig 9-szer emelték. Ugyanebben a 96 órás időszakban 3-szor helikoptert is bevetettek megelőzési, illetve felderítési céllal. Új helyszínen, a Magyar utcában várják a látogatókat az Oázis szervezői az idei kolozsvári Magyar Napok keretében augusztus 20 és 23 között. A Magyar utcai 1568 bisztró árnyékos udvara alakul át az RMDS rendezvény helyszínévé, egy közösségi térré, ahol a szervezők ígérete szerint hűvös terasszal, hideg italokkal és tartalmas beszélgetésekkel várnak. Testi és mentális jólétről, biztonságos ismerkedésről, telefonos és banki csalásokról és a biztonságról, generációk közötti párbeszédről, oktatásról, magyar-román együttélésről, pályakezdésről, vállalkozásról és a romániai politikai helyzetről beszélgetnek a 4 nap során. Emellett gyermekprogramok, kávékóstoló, társasjáték, valamint élőzenés kvíz is lesz a Guinness Rekorder kvízmesterrel. A tavalyi Egyetem utcai helyett új helyszínen a Magyar utcában az 1568-as bisztró udvarán szervezzük idén az Oázis rendezvényeit. Igyekeztünk olyan előadásokkal, beszélgetésekkel készülni, amelyek során az élet sokféle kérdéseit járják körül. A csütörtöki kezdőnapon fiatal női vállalkozók beszélnek arról, hogy mennyire nehéz volt elindulni, vállalkozni, milyen nehézségekkel küzdöttek az elején, és a kiégés is terítéken lesz az egyik beszélgetésen, mondta el előjáróban Csoma Botond, az RMDS Kolozs megyei szervezetének elnöke az augusztus 20-án startoló rendezvényeikről. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 24 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 44 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma napos időre kell számítani. A napcsúcs hőmérséklete 29 fok körül alakul, az éjszaka folyamán 13 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a maszol.ro és kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét péntek Márton, a Szamosfalvi Református Egyházközség lelki pásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Zsoltárok könyve 95. részének 6. verse.

0: Arcra borult Jézus lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Lukács írása szerinti Szent Evangélium 17. részének 16. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunkban először Isten igéjét hallgatjuk meg, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztora Kocsis Áron tolmácsolásában. Ezt követően elkezdett sorozatunk végéhez értünk ma a Hála percek keretén belül Adorjáni László református lelkipásztor osztja meg velünk személyes gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás. És most hallgassuk meg Isten hozzánk intézett üzenetét az ő igéjén keresztül.
3: Áldás békesség! A Krónikák első könyvéből olvasom a mai napi igét, a 15. fejezetnek 25. versétől kezdődően, a 29. versig bezárólag eképpen. Dávid, Izrael vénei és az ezred parancsnokok elmentek, hogy elhozzák örvendezve az Úr szövetség ládáját Obéd-Edom házából. Mivel Isten megsegítette a lévitákat, akik az Úr szövetség ládáját vitték, 7 bikát és 7 kost áldoztak. Dávid lemvászon palástba volt burkolózva, a ládát vivő összes léviták az énekesek, meg Kenája az éneklés vezetője pedig énekeltek. Dávidon gyolcs efód volt, így vitte egész Izrael az Úr szövetség ládáját újjongva, kürtszó, harsonák, cintányérok, lantok és citerák hangja mellett. Amikor az Úr szövetség ládája Dávid városába ért, Mikál, Saul leánya, kitekintett az ablakon, és látta, hogy Dávid király ugrándozva járja a szent táncot, ezért szívből megvetette őt. Szeretett testvéreim, amikor egy gyermek azt kérdezi, hogy ugye büszke vagy rám, akkor ott valamiféle olyan megerősítést vágyik, amely az elégedettséget, az ő eredményeinek elismerését kifejező. Amikor

lelkesíteni tudjuk őt is, hogy mindaz, amit elért, az egy csodálatos teljesítmény. De amikor valaki túl büszkévé válik, akkor túlságosan önérzetes lesz, öntelt, döjfös, olyan beképzelt és nagyképű ember, aki mindenki fölött valónak érzi magát. Nagy különbség, hogyha büszkek vagyunk a gyermekünkre, vagy ha mi magunk akarunk büszkék lenni. Nagy különbség az, hogy valamiért vagy valakire vagyunk büszkék, és elismerjük, a boldogság és öröm forrásaként jegyezzük őt, vagy éppen büszkélkedünk, dicsekszünk, rankorságba szenvedünk, túlzott öntudatosságunkba negatívan ítélünk meg másokat. A mai történet drámája és tragédiája ennek a büszkeségnek a rossz megélése. Hiszen ott téved, Mikál, hogy ő lehetne büszke, hogy Isten hogyan viselte gondját az ő népének, hogyan vezette győzelemre Dávidot, az ő férjét, hogyan jutott el a királyi teljes dicsőségbe. De ehelyett nem büszkén tekint férjére, a királyra, a diadalmas bevonulásra, hogy a szövetség ládája megérkezik Jeruzsálembe, hanem sokkal inkább megvetéssel, sokkal inkább szívében valami olyan gyűlöletnek formálódásával nézi mindezt, ami történik, mert úgy gondolja, hogy ez mind méltóságon aluli, hogy Isten előtti öröme és tánca Dávidnak nem méltó a királyi tisztségéhez. Mikál eltartott kisújjas, sznob módon az örömnek, az emberé lett királynak, a boldogságnak elítélésében oly módon kezdi el a gyűlöletnek plántálását és táplálását szívébe, amely később az ő kapcsolatuknak megromlásához is vezet. Nem érti, hogy a hittől, az örömtől megittasodott, elragadtatott király hogyan lehet ilyen méltóságon aluli cselekedetnek munkálója. Mikál ítéletes, és valljuk be őszintén, hogy mi magunk is sokszor. Hányszor hangzik el tőlünk, hát hogy lehet így viselkedni? Hányszor kérjük számon, lehet, hogy nem a másikon, hanem csak a háta mögött magunkba, vagy éppen őt kibeszélve, hogy mit meg nem enged magának, hogyan képzeli mindezt, hát ennyi telik tőle csak, hogy lehet ilyen méltatlanná. Oly sokszor vagyunk ítéletesek, mert nem nézzük sokra a másikat, mert nem tudunk igazán osztozni az örömében, mert nem tudjuk igazán átélni, és nem is akarjuk sokszor azt a fajta érzelmi tódulatot, amiben része van neki. És inkább elvárjuk, hogy valami viselkedési általunk is megszabott keretnek feleljen meg, és abból ki ne ugorjon, el ne térjen. Megvetjük, lenézzük ilyenkor a másikat, és elkezdjük eltávolítani magunktól, nem tekintjük már egyenrangúnak és magunkhoz méltónak. Mindez a szívben kezdődik először. Valahogy azzal a fajta érzéssel, amikor a másikat betesszük egy bizonyos katujába. Aztán egyre inkább körbe bástyázzuk, és saját előítéletünket újra és újra megerősítjük, újra és újra keressük azokat a bizonyságokat, ami alapján mi már az első pillanatban helyesen ítéltük előt. Aztán már nem csak gondoljuk, de viselkedésünkben is sugárzik. Azokban a nonverbális jelekben, mozdulatokban, szemrándulásokban, vagy éppen testtartásban, hanghordozásban, hogy mi mennyire elítéljük a másikat. Mennyire távol tartjuk magunkat, tükröződik előbb-utóbb. Mindez majd szavainkban és tetteinkben is. Önmagunkat kezdjük el elválasztani a másiktól. Azzal, hogy megítéltük, azzal, hogy megvetettük őt, fokozatosan terméketlenné és meddővé tesszük a kapcsolatunkat, ami fele barátunkkal. Tragikus a történet, mert Mikál Saul lánya, az első királynak leánya, aki Dávidnak felesége lesz, ott dédelgeti magába a dinasztikus, generációkon átívelő királyi család meglétének és megszilárdulásának tervét.
de azzal, hogy Dávidot elítéli, meghidegül az ő kapcsolatuk, meddővé válik az ő szeretett közösségük, és ténylegesen terméketlen lesz az ő házasságuk. Sámuel könyvébe olvassuk, hogy nem is születik gyermekük. A gőg, a túlzott büszkeség előbb-utóbb elválaszt a másiktól, és magányossá tesz. Kiüresíti a kapcsolatainkat, teljesen elvág egymástól bennünket. Ha mindig csak az én, a saját gondolatom, az ego lesz az erősebb, az első, és nem pedig a másik, nem pedig a te, vagy éppen már egy közös gondolkodás eredményeképpen a mi, ha nem lesz szándék, nem lesz nyitottság, hogy megértsük a másikat, ha nem éljük bele magunkat a másik helyzetébe, akkor üres, jéghideg emberi kapcsolataink lesznek. Jézus sem hiába mondja, ne ítélj, hogy ne ítéltess. Ne ítéld meg a másikat, hogy te magad se ess ítélet alá, ne kezd el kialakítani magadban a felső rendőrségi tudatot, ne kezd el nézni a másikat, talán az ablakból, talán a karzatról, talán a megszokott padodból, talán a magad által épített emberi piedesztrálodról. Ne a másikat megítéld, hanem próbáld meg megérteni. Próbáld meg érteni az örömét. Amikor zenében, amikor imádságban, amikor még akár táncban is együtt lehet magasztalni az Urat. Együtt lehet neki köszönetet mondani, köszönteni, hogy megérkezik a városunkba. Mikál nem annak örül, nem arra büszke, hogy az Isten már jelen van a népnek, a király életének teljességében, hanem ő a részletekbe veszik el. Ő az emberi ítéletet fogalmazza meg. Így válik meddővé, így válik kiüresedetté az ő emberi kapcsolata is. Ne így legyen velünk, ebben adjon nekünk Isten lelke, bölcsességet és szeretetet. Amen. Könyörgésünkben, Urunk, te hozzád szólunk. Kérünk téged, hogy a mi ítélkezéseinket töröld el, írtsd ki a mi életgyakorlatunkból. Engedd, Urunk, hogy ne a különbözőségeket lássuk meg, hanem azt, ami összeköt bennünket. A hozzád való hűség, a téged kereső lelkület, az előtted való örvendezés. Urunk, nem kimaradni szeretnénk, nem lemaradni szeretnénk, hanem sokkal inkább a gyülekezet közösségében megélni az együtt való dicsőítésnek örömét. Urunk, te tudod, hány alkalmat készítesz el erre nekünk, csendes gyülekezeti alkalmainkban, ifjúsági találkozóinkban, táborainkban, közös Isten magasztalásunkban.

0: Isten üzenete Kocsis Áron, a magyarországi hajdunánási református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a Krónikák első könyve 15. fejezetének 25-től 29-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában Adoriáni László református lelkipásztor osztja meg velünk ma gondolatait arról, hogy ő mi mindenért hálás. Miért vagy hálás ma?
1: Hálás vagyok azért, mert egy hosszabb utazás után hazaérkezett a feleségem. Minden jól sikerült az ő útján, és ez egy nagy öröm, amikor ember egészségben rendben visszakapja szeretteit. A másik pedig, hogy ma is, de az elmúlt napokban is egy csomó elhalasztott feladatomat, munkámat el tudtam végezni, és az nagyon-nagyon jól esik. Azt meg kell tudnom, köszönjem, hogy milyen jó, hogy most az előbb esett az eső. És közben hallgatom a telefonomon a különféle bibliamagyarázatokat, és ma is nagyon sok szép dolgot értettem meg, ami eddig az életem folyamán nem volt időm, hogy belemélyüljek.
0: És hát akkor folytassuk tovább az emberiségnek, az embereknek. Nekünk miért kéne mi hálásak legyünk Istennek?
1: Hát mindent tulajdonképpen, amivel rendelkezünk, kaptuk. Ajándékból kaptuk. Teljesen természetesnek vesszük, hogy a miénk, de amikor valamiért valamit elveszítünk, vagy éppen nem működik, akkor jövünk rá, hogy tényleg milyen nagy ajándék volt. És minden nap kellene egy hálalistát írni, egészen addig, hogy mozog a kezünk, lábunk, működnek még szerveink, vagy gondolkozni tudunk, tehát hihetetlen hosszú hálalista. Nyilvánvalóan a listán meg még lehetne sok minden más is, ami akár ilyen lelki ajándék, ugye a legnagyobb, hogy amit mond Pál apostol Krisztusban, Isten mindennel megajándékozott minket. Tehát benne viszont miénk valami nagyon sok. Úgyhogy igaziból az utóbbi időben úgy vagyok, hogy szégyellem magam, hogy Istentől kérek, többet kéne. Tulajdonképpen csak köszönjek neki.
0: Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez értünk. Adorjáni László református lelkipásztor személyes gondolatai és a mindennapi apró csodákért, a hazatérő feleségért, az elvégzett munkáért, az eső frissességéért, vagy a megértett igékért bemutatott hálája minket is arra indíthat, hogy összeállítsuk a saját hálalistánkat, ahogy hallottuk. Mennyi mindent kaptunk ajándékba, és milyen igaz, sokszor többet kellene csak egyszerűen megköszönnünk. Itt a lehetőség, kedves hallgatók, bárki készíthet saját maga számára is egy hálalistát. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak, a viszont hallásra, békesség Istentől.

0: Amen. This is what it's all about right here.
1: Masha Kushar. Masha Kushar.
2: A legérdekesebb szó. A kenguru mama minden este bónak eresztette a fejét. De hát miért puslakodott? Azért, mert ilyenkor fektette le kisfiát, Cekkert, s a kicsit ringatni kellett, ringatni véget nem érően. A kis kenguru már megszokta, hogy esténként ringatják. Másképp nem is aludt el, és ha a mamája csak egy pillanatra is magára hagyta, olyan bőgést, kiabálást csapott, hogy azt csak füldugóval lehetett elviselni. A kenguru mama elhívta az orvost, Krisztofort, a tarajos sünt. Meghallgatta a doktor, mi a panasz, azután megcsóválta a fejét. Hát, ezen bizony nem segít semmilyen injekció. Ennek a betegségnek egyetlen orvossága van. Kanalas orvosság? Kérdezte kenguru mama. Nem. Tabletta? Nem. Borogatás? Ugyan, dehogy. A betegen nem segít sem a kanalas orvosság, sem a tabletta és a borogatás sem. De azért nem kell elkeseredni, anyuka. Már többször találkoztam ilyen esettel. Mindannyian meggyógyultak.
3: Doktor úr, akkor gyorsan írja meg azt a csodálatos receptet, hadd szaladjak már is a gyógyszertárba.
2: Nem kell ezért a gyógyszertárba menni. Ennek a kis kengurunak a bajára egyetlen orvosság van, és ez a legérdekesebb szó.
3: Milyen szó? Kérdezte az izgatott kenguru mama. Az orvos semmit sem válaszolt. Megírta a receptet.
2: Itt minden le van írva, mondta búcsúzóul.
3: Amint az orvos eltávozott, kenguru mama föltette az olvasó szemüvegét, és megnézte a receptet. Egyetlen szó állt rajta, egyszer. Este szokás szerint a kenguru mama lefektette Cekkert, a kis kengurut, de ezúttal nem ringatta. És amint a kis Cekker elkezdett sírni, mamája kimondta a legérdekesebb szót. Egyszer a kis kenguru rögtön abba hagyta a sírást, és megkérdezte.
4: Mi történt egyszer? Mama, meséld el, kérlek!
3: És a mamája mesélni kezdett.

0: Egyszer egy béka fagylaltot akart enni. Mire a mese véget ért, a kis kenguru már aludt. Egy kis zöld békáról álmodott, aki megevett 10 fagylaltot, és már majdnem olyan volt, mint egy jégcsap. Másnap este Cekker már segítség nélkül levetkőzött, bebújt az ágyba, és várta, hogy mikor mondja ki mamája a legérdekesebb szót, azt a szót, amelyel mindegyik mese kezdődik.
1: Bolhamadár. Egy szoknyában lakott egy bolha. Nem is ment rosszul a dolga, nem ivott mást, csak vért, és nem fizetett lakbért, élvezte a bolha létet, nem fenyegette csalétek, nem háborgatták praktikák, övé volt a világ a bokától egész a derékig. S csöndben telt volna tán élete végig, tán sírja lett volna a szoknya korca, ha nem határoz másképpen a sorsa. Ám úgy esett egy alkalommal, a szoknyát sok más tarkalommal kiteregették, kiporolták, s leverték róla a bolhát. A szegény lehuppant a földre, fejét csóválta megütődve, s mérgelődött, hogy a szoknyák táján romlik a közbiztonság. Aztán ugrott, ahogy csak bírt a lába, hogy visszatérjen nyájas otthonába. Ugrott egy akkorát, amekkorát, senki más nem ugorna, csak egy bolha. S a szoknyába már bújt is volna vissza, ha nem sóhajt alatta egy giliszta.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Meghallotta ezt a bolha. Vére a fejébe tódult, nekilódult. Ugrált jobbra, ugrált balra, le az útra, fel a falra, homorítva, mellső lábát leszorítva, a gilisztát szomorítva, mely irigyen, többször sóhajtott imígyen.
2: De szépen száll a bolha madár.
1: Addig ugrált, míg elfáradt. Kiválasztott egy fűszálat, odafent megpihent, panaszolta. Milyen terhes madár volta. Körbeállják, megcsodálják, idehívják, odahívják, szegény bolha vérét szívják. Ma holnap már repülni sem engedik, pedig, ha nem volna annyi dolga, felszállna a bolha holdba. Ám de ott röppent el épp a gonosz veréb, csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég, ha a bolha madár volna, szárnya volna néki, tolla. Ugrott a bolha a házba, be a szobába, az ágyba, ahol 120 bolha lakott. Ajtajukon bekopogott. Megvárta mind, amíg fölkel, s így szólt, toll kell! S a bolhák, mint a héja, lecsaptak a párna héjra. Egy toll kibökődő tokját valahányan közrefogták, neki ment a nagy bolha regiment, addig tépték, addig nyúzták, a tollat végül kihúzták ki az udvar közepére. 60 húzta, 60 tolta. Elől az érdekelt bolha, így kiáltotta verébre.
3: Ide nézd, te csibész! Kétség hozzám, nem hatolhat, itt hozzák a bolhatollat!
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, madár tojásokat tojna. Ugrott a bolha az olba. Ott ült kakasné, kotolva takargatta 20 tojását, ne is lássák. De a bolha hozzá lépett udvarolva. Kedves tyúk, bocsánat, jérce, ha velem helyet cserélne, elmehetne szórakozni. Nem fogok én kárt okozni, hogyha elmegy egy kicsit a tojáskák. Ó, mi szépek, ó, mi drágák, észre sem veszik.
4: Bolha szóval addig győzte, hogy a tyúk egy kakas szóra elszaladt a szemétdombra. Tojások közt legfelsőre felugrott a bolha, onnan kiáltotta.
3: Kat, ide nézd, te csibész, elhiszed-e, hogy madár vagyok?
1: A veréb csak megrázta a fejét. Mindez, mondta, nem elég. Ha a bolha madár volna, gyönyörű szépen dalolna. És a bolha, ahogy csak lábai bírták, fölkereste a pacsirtát. Elmesélte, hogy dalolna, de a hangját elvesztette, nincs idő, hogy megkeresse, mert többfelől sürgetik, bolha nóta kell nekik. A pacsirtát arra kéri, hogy a hangját csak egy napra adja kölcsön, jó kamatra, visszahozza, megígéri. Nevettében a pacsirta, még a könnyét is kisírta. Ó, te bolha, ó, te banga, belül van a madár hangja, senkinek sem adhatok kölcsön abból, jó napot! De a bolha tovább kérte. A hangversenyt megígérte, kárba veszel annyi költség, a pacsirtát meg ne sértse, háta mögött bújjon el, s azt hiszi majd a közönség, hogy a bolha énekel. Nevettében a pacsirta még a könnyét is kisírta, fel

0: kiáltott. Te kis bolha, te kis senki, ha én hátad mögé állok, téged ki fog észrevenni? Szegény bolha mód felett elszomorodva utazott 3 nap, 3 éjszaka egy nadrágszáron, míg elért egy boltba, felugrott a polcra, bolha nyelven elmakogta. Kapható-e bolhakotta? Bolhakotta, elfogyott, volt szerencsénk, jó napot! Így a bolha, látván, hogy betölt a sorsa, örökre elbújdosott. Otthon pedig a madárkák várták vissza, egyre várták. 2 hét múlva Harkály Olga kidobolta. Mindenkinek illik tudni, ha egy barna ugribugrit lát, bármilyen nagyot ugrik, s bárha volna, páva tolla, struc tojásokon kotolna. Nem madár az, csak is bolha. Tréfás mackók. Hol volt?
1: Hol nem?
0: Messze,
1: messze.
0: Volt egy bogyos, lompos, loncsos, egy bozontos öreg medve, annak pedig fia 2. 2 kis bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos, tréfás kis semmire kellő. Hát egyszer az öreg medve megy, megyen a rengetegbe, megyen egy kis málnát szedni. Megy a bogyos, lompos, loncsos, a bozontos öreg medve éhségében málnát enni. Megyen a medve, morrog a mája. Megy vele a rengetegbe 2 kis bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos fiacskája. Elunják a hosszú sétát, s a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó sorra veszen minden tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Úton megyen nem poroz, vizen megyen nem csobog, nádon megyen nem suhog, sáson megyen nem susog, esőéri nem ázik, hafagyéri nem fázik, mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Éj, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a napsugár.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi elő a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos. Erdőn által végvásznak a teregetnek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hőj, te kölök! Hát mi lenne? Az bizony az országút.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Kifele megy, befele áll, befele megy, kifele áll, lefele megy, felfele áll, felfele megy, lefele áll. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a macska farka.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a nagyobb bogyos, lompos, kis bozontos. Zöld istállóban fekete lovak piros szénát esznek. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a körök dinnye.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát. Szól a kisebb bogyos, lompos, kis bozontos. Madarak szállnak szárnyak nélkül, fára ülnek lábak nélkül, jön egy király napkeletről, mind megeszi szája nélkül. Mi az? Felel rá az öreg medve.
1: Hé, te kölök, hát mi lenne? Az bizony a hó és a nap.
0: Tovább folytatják a sétát. S a 2 bogyos, lompos, loncsos, 2 bozontos kölyökmackó szedi sorra a sok tréfát, de az apjuk csöndet int. A 2 mackóra tekinte, 2 kis bozontos fiára, s ő kérdez utoljára.
1: Úton megyen médula, keze lába, korcsolya, szőr maga, szőr nadrágja, szilágyi bársonya szakál, mi az?
0: Hallgat ám a 2 okos, bogyos, lompos és bozontos tréfálkozó kicsi bocs. Tekergetik nyakukat, úgy szégyellik magukat. Mondogatják magukba.
1: Úton megyen, médula, keze lába,
2: korcsolya, szőrmaga, szőrnadrágja, Szilágyi bársony a szaká, mi az? Mi az?
0: Szól az apjuk.
1: Látjátok, éppen ezt nem tudjátok. Majd megmondom, micsoda. Hát a medve! No, elég volt, elég már a tréfából. Mind a kettőtök buta.
0: Megyen a medve, marrog a mája. Megy az öreg medve előtt, egymás mellett, kéz a kézben. Két kis bogjos, lompos, loncsos, két bazantos fiacskája.

Kisnek, hogy állj, ne szurkáljon, ne bögdössön, mert ugyebár fáj. Sokkal jobb a békesség, hát kerüljük a bajt. Nem bírja a fülem ezt a furcsa nagy ricsajt. Mamma mia, hogyha fáj, hát jól vigyázz, mamma mia.

Hol folyik a legszebben a Duna? Jól tudja azt mindenki, hogy Pesten. Hol folyik a legjobb süket Duma? Megesküszöm, csak is Budapesten. Hol ragyogóbb a csillag az égen? Hazudik, ki nem mondja, hogy Pesten. Hol élnek az adósságból régen? A világon sehol, csak is Pesten.

0: ébredez.
1: Ha nem pályaudvar, mi lehetne más? A Dunán egy hajóállomás. Holnap este 8-kor indul a hajó. Eljön oda, együtt megyünk, jó? Ahogy a kerékot üti a vizet, úgy hallok dobogni egy szívet. Visszafelé jöttünk, elhallgat a gép, Dunavízén ez oly csodaszép.

Úgy szálljon hozzád ez a dal, mint csillagfénye alkonyórán, szelíden, csöndesen, mosolyogván, te szép, te kedves, fiatal, úgy szálljon hozzád ez a dal. És úgy szálljon hozzád ez a dal, mint hófehér galamb az estve, fáradtam, enyhelyet keresve, míg csöndben zörren az avar, úgy szálljon hozzád ez a dal. Ne legyen soha ez a dal búgó sirálma bánatomnak, én hordozom csak, én tudom csak, sugaras, rózsás fiatal, mint te, olyan épp ez a dal.

Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan. Elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsohant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejében. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki. Ma már nem reszketek tekintetedre. Ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis, ne hidd szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúlt. Ó, ne hidd. Mert benne élsz te minden félrecsúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben, és minden összetépett levelemben, és egész elhibázott életben.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.